0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most például a világ második legjobb DJ-je. Bebetonozta magát Martin Garrix. A tavalyi második helyezés után idén is behúzta az ezüstérmet. Kijött a héten a DJ meg Top 100 lista, ugye ez minden évben a világ legjobb DJ-it gyűjti össze. És ki lett az első? Hát a David Guetta. DJ Oti nem indult, valószínűleg azért jött ki így a mezőny. David Guetta az első, Martin Garrix a második, Anima új név a harmadik, egyébként ott volt már a top 10-ben tavaly, Alok is itt van a top 10-ben, a negyedik lett, Dimitri Vegas és Like Mike, végre egy női név, Charlotte DeVitte, Armin van Buuren a hetedik, Timmy Trumpet 8, Fisher a 9. és Vintage Culture a 10. lett, nyomában Calvin Harris a 11. helyen, akit érdekel a teljes 100-as mezőny, DJ meg top 100, így kell rá googlizni. Szóval hozom már is Martin Garrixet.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, most egy igazi szupersztár, Alex Warren, és az a dal, a Fever Dream, ami a második stúdióalbumán kapott helyet, ami augusztus legvégén jelent meg, és ez a You'll Be Alright Kidnek a folytatása, White Child, az album neve, vagy gyermek, így szólította őt annak idején az apukája, és hát nem meglepő módon egészen a gyerekkoráig nyúlt vissza ezzel az albummal Alex Warren, és most őt idézem, ez a név, a White Child elkísért egészen anyukám haláláig. Amikor ezen az anyagon dolgoztam, rengeteget gondoltam a szüleimre. Apukám tudta, hogy haldoklik, ezért forgatott egy videósorozatot, amelyben hozzám beszél. Az első albumom még azt mutatta be, hogy ki vagyok én, ez az új lemez viszont már azt is megmutatja, hogy gyerekként milyen hatások értek. Na ez speciál egy szerelmes dal, amit a feleségéhez írt, a Fever Dream.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert munka közben is folyamatosan csak megy a zene, arra tudok fókuszálni, teljesen kikapcsol, nagyon jó. Vagy épp feldob, vagy ami kell. Teljesen mai zenéket játszik, és akár ez lassabb, gyorsabb, mixek, nagyon szeretem.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Véget ért a nyár, sőt most már véget ért az indián nyár is a héten, hivatalosan. De most felidézhetjük a nyár elejé legjobb pillanatokat. Emlékszünk még a születésnapi fesztiválunkra? A Budapest Parkban? Ott volt a fellépő között a már is hallható Sam Felt is. Őt hozom a folytatásban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
3: Továbbra sem szabadulunk az évente kétszeri óraátállítástól. Az Európai Unió egyelőre továbbra is számol vele. Olyannyira, hogy az Európai Bizottság már 2031-ig közzé tette a nyári időszámítás kezdetének és végének pontos dátumait. Ez még nem jelenti azt, hogy eldőlt, hogy még biztosan tekergetjük az órákat néhány évig. Ha időközben sikerül megállapodni az új szabályokról, akkor az átállítás korábban is megszűnhet. Néhány éve még úgy tűnt, közel a rendszer vége. Az Európai Bizottság 2018-ban javasolta, hogy szűnjön meg az évi kétszeri váltás. Az akkori uniós konzultációban a válaszadók elsöprő többsége támogatta az eltörlést. A tagállamok viszont nem tudtak megegyezni abban, mi legyen utána, állandó nyári vagy állandó téli időszámítás. A folyamat végül aztán elakadt. Az óraátállítás ellen nem csak kényelmi érvek szólnak egyébként, az alváskutatók régóta vizsgálják már, mit okoz a szervezetben, amikor egyik napról a másikra egy órával eltoljuk a társadalmi időt. A problémásabb időszak a tavaszi átállás, ekkor egy órával kevesebb időnk jut alvásra. Néhány napig romolhat az alvás minőség, gyakoribb lehet a fáradtság, a figyelemzavar és a nappali álmosság. Több vizsgálat szerint a tavaszi váltást követő napokban kismért emelkedhet a szívinfarktusok gyakorisága, sőt egyes kutatások a balesetek számának növekedését is kimutatták. Az Amerikai Alvásgyógyászati Akadémia már évek óta azt javasolja, hogy szűnjön meg a fél évenkénti átállítás, és egész évben a természetes fényviszonyokhoz jobban igazodó standard, vagyis nálunk téli idő maradjon. A tudományos kép továbbra sem fekete-fehér. Egy 2026-ban megjelent több mint 150 korábbi vizsgálat eredményét összegző kutatás szerint nem igazolható, hogy a nyári időszámítás minden szempontból egészségtelen. A legerősebb negatív hatásokat inkább magához a hirtelen tavaszi váltáshoz kötik. Egyelőre tehát marad az óra tekergetés, az uniós naptárban 2031 őszéig ott vannak az átállítások dátumai.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

valaki a rádió egy konténert. Ma reggel konténernyitó buli Balázsékkal, 6 és 10 óra között a Duna Plázánál. Nagyon izgi, már tényleg nincs sok hátra. Baby Rex-t és a Faithless-t hozom.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy hajnalban is. Menő DJ producerekből nem lesz hiány Balázsék érkezéséig. Hát az előbb ugye itt volt Tiesto, Karol G-vel közösen. Gyorsan megnéztem, hogy Tiesto a DJ Mag Top 100 listán, ami ugye a héten jött ki, a 22. lett idén, 2026-ban. Most Németország legjobb DJ-jét hozom. Ő Robin Schulz.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Zseniális zenék mennek, fantasztikusak a műsorvezetők. Én első vidám, egyszerűen jó veletek tölteni a napot.
2: Mert nagyon sok jó szám van, amit szeretek, és mindig jó kedvel tölt el ezeket hallgatni. Az a pörgősség a műsorvezetőknek a jó stílusa, a kellemes baráti hangvétel, úgyhogy ez mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy csak titeket hallgatlak.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és ami jön nem sokára, az egy vidám olasz house zene, a Tech House szakember. Még hogy nincs szakember, Alex Genji érkezik, akinek a zenéit évek óta olyan sztár DJ-k pörgették már, mint Pete Tong, Sasha, John Digweed, Bambolé, ez jön nem sokára.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Szigorítaná a gyerekek közösségi média használatát az Európai Unió. Korlátoznák a működési modellt. Az Európai Bizottság olyan szabályozást javasol, amely 13 éves kor alatt megtiltaná a közösségi média használatát, a nagyobbaknál pedig szigorúbb feltételekhez kötni azt. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szeptember közepén jelentette be a terveket, amelyeket azóta hivatalos jogszabályjavaslatként is előterjesztettek. Az elképzelés szerint a 13 év alattiak egyáltalán nem használhatnak olyan közösségi oldalakat, mint a Facebook, az Instagram vagy a TikTok. A 13 és 15 év közötti fiatalok már jelen lehetnének a platformokon, de kizárólag szülői felügyelet mellett és úgynevezett speciális mini profillal. Ezek használatát napi egy órában maximál. 15 éves kortól már önálló fiókot is létre lehetne hozni, a szolgáltatóknak azonban egészen nagykorúságig különleges biztonsági feltételeket kellene biztosítaniuk. A változás ráadásul nem csak a regisztrációt érintené. A tervezet számos olyan funkciót korlátozna, amely arra ösztönzi a felhasználókat, hogy újra és újra megnyissák az alkalmazást. Ilyen például a vég nélküli pörgetés, amikor a következő videó vagy bejegyzés automatikusan megjelenik. Tiltó listára kerülnének az alvás időben érkező értesítések, a függőséget erősítő jutalmazási megoldások, valamint a káros tartalmak felé terelő ajánlórendszerek is. A tervek szerint a kiskorúak profiljai alapértelmezetten privátak lennének, és az alkalmazások sem férnének hozzá automatikusan a tartózkodási helyükhöz, a kamerájukhoz vagy a mikrofonukhoz. Az idegenek kéretlen kapcsolatfelvételét is megakadályoznák. A szabályozás egyébként az online játékokat és a mesterséges intelligenciával működő beszélgető programokat is érinteni. Utóbbiakat a kiskorúaknál alaphelyzetben ki kellene kapcsolni, különösen azokat a funkciókat, amelyek érzelmi kötődést alakíthatnak ki a felhasználóval.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermű.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, most például Loi és David Puentes közöse, a Golden Summer. Loi egy Z-generációs német énekesnő, és még azelőtt, hogy kijöttek volna a saját dalai, mert elég masszív követőtáborral rendelkezett, annak köszönhetően, hogy nagyon sok feldolgozás, dalfeldolgozás videót posztolt, például a TikTokra, például az Instagramra. Az első stúdióalbuma, a Left in Your Love 2025 februárjában jelent meg, ez pedig most az aktuális kedvenc.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall, akkor

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Október első hetében kijött a DJ Mag Top 100 2026-os lista, vagyis a világ 100 legjobb DJ-nek a rangsora. Ez szavazatok alapján, rajongói szavazatok alapján áll össze minden évben. David Guetta megint jött, látott és győzött, és a már is hallható Lost Frequencies a 17. pozíciót húzta be. Egyébként 2022 óta folyamatosan javít a helyezéseken. Ezt nagyon szeretjük most tőle. Jön a Live It All!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy most a brit énekes dalszerző Miles Smith és a csodálatos Stargazing. Malibuban látogatott, ez a dal háttérsztoria, és annyira megihlette a táj szépsége, miközben nézte a naplementét a haverjaival, hogy ez az, fogok írni egy dalt, eldöntötte valami szívmelengetőt, ami egyben vidám és folk pop mondjuk. Ez lett a Stargazing.

0: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Elkészült az átépített zöld utcai csomópont Győrben. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Megszűnhetnek a korábban tapasztalt torlódások a Fehérvári út zöld utca kereszteződésében Győrben. Csaknem 520 millió forintos támogatást nyert el a város a csütörtökön átadott csomópont átalakítására, amelynek köszönhetően gyorsabban és gördülékenyebben lehet átjutni az érintett szakaszon. Egy jobbra kanyarodó sávot építettek ki, a közelben lévő turbó körforgalmat pedig már két egyenesen haladó sávon lehet megközelíteni. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Október 13-án kedden Pink napot rendeznek a Petszaladár Egyetemi Oktatókórházban a merrák elleni küzdelem jegyében. Szakmai előadásokkal, személyes történetekkel, szűréshez kapcsolódó tájékoztatással és közösségi programokkal hívják fel a figyelmet a megelőzés és az emlőszűrés jelentőségére. A rendezvény helyszíne a kórház C épületének aulája. A program 9 órakor megnyitóval kezdődik. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Nemzetközi jogi konferenciát tartottak Győrben. A jog, a politika és a tudomány határterületeit, valamint ezek bírói jogalkalmazásra gyakorolt hatását állította középpontba a Győri Széchenyi István Egyetemen megrendezett kétnapos nemzetközi konferencia, amelybe 10 országból 68-an csatlakoztak be, személyesen és online. A rendezvény különlegességét adta, hogy a tanácskozást első alkalommal tartották Lengyelországon kívül. A két nap 8 szekciójában a résztvevők számos aktuális témát érintettek a választási jogorvoslattól és a bírói függetlenségtől kezdve a klímaváltozással és migrációval összefüggő jogi kérdéseken át egészen a mesterséges intelligencia és a bírói döntéshozatal kapcsolatáig. Jó, ha tudják a Győr-Moson-Sopron megyeiek is, hogy folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként hetedikes diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire. Osztályonként 1 és 7 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás igényelhető. Végül a várható időjárásról. Napközben szakadozik a felhőzet, számottevő csapadék nem valószínű, sokfelé élénk, erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Napközben 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Továbbra sem szabadulunk az évente kétszeri óraátállítástól. Az Európai Unió egyelőre továbbra is számol vele. Olyannyira, hogy az Európai Bizottság már 2031-ig közzétette a nyári időszámítás kezdetének és végének pontos dátumait. Ez még nem jelenti azt, hogy eldőlt, hogy még biztosan tekergetjük az órákat néhány évig. Ha időközben sikerül megállapodni az új szabályokról, akkor az átállítás korábban is megszűnhet. Néhány éve még úgy tűnt, közel a rendszer vége. Az Európai Bizottság 2018-ban javasolta, hogy szűnjön meg az évi kétszeri váltás. Az akkori uniós konzultációban a válaszadók elsőprő többsége támogatta az eltörlést. A tagállamok viszont nem tudtak megegyezni abban, mi legyen utána, állandó nyári vagy állandó téli időszámítás. A folyamat végül aztán elakadt. Az óraátállítás ellen nem csak kényelmi érvek szólnak egyébként, az alváskutatók régóta vizsgálják már, mit okoz a szervezetben, amikor egyik napról a másikra egy órával eltoljuk a társadalmi időt. A problémásabb időszak a tavaszi átállás, ekkor egy órával kevesebb időnk jut alvásra. Néhány napig romolhat az alvásminőség, gyakoribb lehet a fáradtság, a figyelemzavar és a nappali álmosság. Több vizsgálat szerint a tavaszi váltást követő napokban kismértékben emelkedhet a szívinfarktusok gyakorisága, sőt egyes kutatások a balesetek számának növekedését is kimutatták. Az Amerikai Alvásgyógyászati Akadémia már évek óta azt javasolja, hogy szűnjön könnyön meg a fél évenkénti átállítás, és egész évben a természetes fényviszonyokhoz jobban igazodó standard, vagyis nálunk téli idő maradjon. A tudományos kép továbbra sem fekete-fehér. Egy 2026-ban megjelent több mint 150 korábbi vizsgálat eredményét összegző kutatás szerint nem igazolható, hogy a nyári időszámítás minden szempontból egészségtelen. A legerősebb negatív hatásokat inkább magához a hirtelen tavaszi váltáshoz kötik. Egyelőre tehát marad az óratekergetés, az uniós naptárban 2031 őszéig ott vannak az átállítások dátumai.
2: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz

Rádió csak igazi mai sláger megy, október 9-e van. 4:30 előtt járunk egy kicsivel, ez azt jelenti, hogy most már csak órákra vagyunk Rádió 1-esek a nagy konténer nyitástól. Balázsékkal a Filiséhez érkezik a Rádió 1 konténer játékunk.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Szigorítaná a gyerekek közösségi média használatát az Európai Unió. Korlátoznák a működési modellt. Az Európai Bizottság olyan szabályozást javasol, amely 13 éves kor alatt megtiltaná a közösségi média használatát, a nagyobbaknál pedig szigorúbb feltételekhez kötni azt. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szeptember közepén jelentette be a terveket, amelyeket azóta hivatalos jogszabályjavaslatként is előterjesztettek. Az elképzelés szerint a 13 év alattiak egyáltalán nem használhatnak olyan közösségi oldalakat, mint a Facebook, az Instagram vagy a TikTok. A 13 és 15 év közötti fiatalok már jelen lehetnének a platformokon, de kizárólag szülői felügyelet mellett és úgynevezett speciális mini profillal. Ezek használatát napi egy órában maximál. 15 éves kortól már önálló fiókot is létre lehetne hozni, a szolgáltatóknak azonban egészen nagykorúságig különleges biztonsági feltételeket kellene biztosítaniuk. A változás ráadásul nem csak a regisztrációt érintené. A tervezet számos olyan funkciót korlátozna, amely arra ösztönzi a felhasználókat, hogy újra és újra megnyissák az alkalmazást. Ilyen például a vég nélküli pörgetés, amikor a következő videó vagy bejegyzés automatikusan megjelenik. Tiltó listára kerülnének az alvás időben érkező értesítések, a függőséget erősítő jutalmazási megoldások, valamint a káros tartalmak felé terelő ajánlórendszerek is. A tervek szerint a kiskorúak profiljai alapértelmezetten privátak lennének, és az alkalmazások sem férnének hozzá automatikusan a tartózkodási helyükhöz, a kamerájukhoz vagy a mikrofonukhoz. Az idegenek kéretlen kapcsolatfelvételét is megakadályoznák. A szabályozás egyébként az online játékokat és a mesterséges intelligenciával működő beszélgető programokat is érinteni. Utóbbiakat a kiskorúaknál alaphelyzetben ki kellene kapcsolni, különösen azokat a funkciókat, amelyek érzelmi kötődést alakíthatnak ki a felhasználóval.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Erzsékot is, szeretem a Rádió Egyet.
1: Igazából része vagyok egy társaságnak, egy ilyen, nem is tudom elmondani, egy közösségnek. Ti vagytok a legjobbak, ennyi az egész.
0: Nagyon jó, ma is slágerek mennek. Komolyan mondom, repül veletek az idő.
2: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
2: Holnap pedig más sorsás. Ilyenkor már szerintem már szűkítettünk, már a 300-ból talán 10 kulcsos lett, 5, 15, nem tudom még a pontos számokat, és aztán utána 9 után majd nyitjuk. Gurulnia kell és örülnie, ez
3: ennyi,
2: az elvárásunk van. Igen,
3: majd
2: ez az
3: nem fognak, ha megnyered, csak ennyit küldtek.
2: Tessék?
3: Majd nem fognak örülni a barátnők, ha megnyered.
2: Ja, igen, nem hiszem, van ilyen, igen.
4: Persze, Magyarországon a jó kis irítség, ne viccel, már persze, hogy van.
2: Titokba kell tartani még egy ekkora nyereményt is, szerinted? Mondjuk élőben megnyered, hát, úgy nehéz. Nehéz. Igen, az úgy nehéz, de hogy meg bejelentkeznek, mert hallottam, hogy nyert, hogy gyere, adjál már egy kicsit kölcsön.
4: Ha ebből nem is kéregetsz, ugye ez, mert ez a 20 millió, meg nem is cash, hanem ugye tárgyi nyeremények vannak, most azt nyilván nem fogod mondani, hogy add már nekem.

0: nekem a mikrohullámú sütőt, mert nekem pont nincs, neked meg volt és megnyerted, de a pénzbeli nyereménynél biztos, hogy föltűnnek a hiénák. Érted?
1: Persze, hogy megérkeznek azonnal. Igen, igen, igen.
0: Itt ezt nem fogod tudni titokban.
1: És jönnek a pozitív SMS-ek is. Jó lesz, a vége lesz ebből, elég ebből a sok zakkantból. Neki nem kell kulcs, ő nem jön oda. Ő csak hallgatni akarja műsor, de azt adják vissza neki, mert a kulcsosok megszálltak mindenki.
2: De tényleg ennyire irigyek vagyunk egyébként?
1: Már mi?
0: Igen.
2: Az, hogyha valaki más nyer valamit, annak te nem tudsz szívből örülni.
0: Nem, nem? Nem annak se tudsz örülni, ha mosolyog.
2: De nem csak,
0: a jó
2: ez nem csak egy sztereotípia. Én eddig akárhány emberrel beszéltem, hogyha valamit én nyertem, vagy valaki más nyert, én annak mindig szívből tudtam örülni, és annak is örültek, bárkivel beszéltem, hogyha velem valami
0: mind
2: jó
0: hazudott,
2: történt.
0: Júli.
1: Hát ez ugye ritkán van, úgyhogy azért...
0: Igen.
1: Abban a formában legalábbis azt az arcodat,
0: amit... Mondj egyet, aminek itt tudtunk volna közösen örülni.
2: Szerencse fia vagyok, hallod. Na. Itt dolgozom.
1: De hogy ezt nem tapasztalat, hogy az emberek irigyek?
2: Általában az a tapasztalatom, hogy az emberek sokkal jobbak, mint ahogy mi egyébként beállítjuk őket. Tehát, hogy mindig arról szól a minden híradás, meg arról beszélünk, még általában úgy állítjuk be a magyarokat, hogy irigyek, hogy utáljuk egymást, hogy furkáljuk egymást, hogy rossz indulatúak vagyunk. Miközben én ennek abszolút az ellenkezőjét tapasztalom. És egyébként meg szerintem nagyon rossz a kommunikáció. Tehát, hogyha folyamatosan ezt hallja egy ember, mikor a gyereknek azt mondod nagyon sokszor, hogy te hülye gyerek vagy, te hülye gyerek vagy, te hülye gyerek vagy, akkor idő után elhiszi magáról, hogy én hülye gyerek vagyok. Ha minden felületen azt hallod a magyarról, hogy irigy, és áskálódik, és egy szemétláda, akkor egy idő után el fogja magáról hinni. Hogyha nem ezt kommunikálnánk folyamatosan minden felületen, hogy már pedig a magyar az ilyen, akkor nem lehet, hogy egy kicsit változnának a dolgok.
0: De hol élsz, Júli?
1: De szerintem te álomvilágban élsz.
0: Hol élsz? Csak menj haza.
1: Oké, kezdjük el mondani egy hónapig, hogy egyébként egy jó indulatú, a más boldogságának örülő, kedves, jó természetű nép vagyunk. Sajnos sok szempontból sajnos nem.
2: De engem csak ilyen emberekkel hoz össze a sors. Akkor ez hogy a francba létezik?
0: Szerencse fia vagy, Júli.
1: De mivel hoz össze a sors?
2: Az, hogy jó indulatú, mosolygós, kedves emberekkel.
1: Hát hány bántok? Hát csak olvasd el a mai SMS falat, Júli. A 30-at én töröltem, hogy ne kapjál ideg összeomlás. Jó indulatú, kedves emberekkel, nézd már rá.
2: Elszoktam, hidd el.
0: Na, hát és nem az van, hogy úgy kimutatás van a kocsiból, miért jössz, nem engedlek be, rohadjál meg, dögölj meg. Hát ugye, nézd meg a szemetelést a buszon, ha odaszólsz, még meg is vernek. Hát, de tényleg.
2: De gondolod, hogyha Párizsban felszállsz egy buszra, és
0: de most ne hozz be, rólunk beszélünk, ne hozz be Párizs, meg nekem tök mindegy, hogy mit hozol be, mert nem az a fontos.
2: De be kell hozzam, mert összehasonlítjuk a nemzeteket, és azt mondjuk, hogy a magyarok, általában azt mondjuk, hogy a magyarok azok általában rossz indulatúbbak, mint a környező országok, hogy soha nem tudunk örülni a másik sikerének, hogy mindig elkedvetlenít az, hogyha a másiknak jó, nekem pedig nem.
1: Ez nem ez van? Vagy te nem ezt tapasztalod? Egy öntető örömöt látsz, hogy beállunk valami mögé, hogy örülünk másikének, hogy a Facebookon kedveseket írunk, hogy nem vagyunk irigyek, hogy nem vagyunk megkeseredve, hogy nem vagyunk borzasztóan depresszívek és rossz indulatúak a másikkal. Te azt látod, hogy egyébként egy jó hangulatú, pozitív, ilyen olaszos temperamentumú, egy ilyen mindegy, hogy mi van, örüljünk, táncoljunk, ezek vagyunk, ez történik. Érted? Ahogy az izraeli gép leszállt, hát ezek az emberek majdnem meghaltak, hoztak egy GBL hangszórót, és végig táncolták az utat, és ha elmész Izraelbe, ezt tapasztalt, hogy énekelnek, táncolnak, jönnek, mennek, és egy olyan vibe van, hogy egyszer megőrülsz attól, hogy úristen, hogy lehet ennyire pozitívan nézni mindent, pedig hát aztán azért nagyon sok mindent kapnak ők is. És hogy vannak ilyen népek, de mi ilyenek lennénk?
2: Én azt nem gondolom, hogy itt minden embernek egy fáklyás menet az élete, de én azt veszem észre, hogyha a városban közlekedek, hogy az emberek mosolyognak egymásra.
1: Mosolyognak?
2: Igen.
0: De hol élsz,
1: Júli?
2: Mosolyognak egymásra.
1: Én tegnap láttam egy mosolygós pincércsajt.
2: És nem tudtad értelmezni.
1: Nem, és annyira megörültem neki, és én úgy vagyok ezzel, mint te, hogy mindenkinek, akinek jó kedve van, vagy mosolyog a kocsiba, vagy mosolyogva fut, és nem egy ilyen hihetetlen közöny és undor van az arcán, én úgy meg tudok örülni, hogy az az öreg ember lettem, aki megdicséri őket, hogy jaj, de jó látni, hogy valakinek jó kedve, és közben hallom az öreg bácsit, hogy maga még fiatal, örüljön, és megmondom, hogy tök jó látni, hogy mosolyogsz. Aztán talán egy volt futár volt, meg egy pincércsaj. Ja igen, voltam valahol tegnap este, és ilyen nagyon-nagyon, de nem nekem szólt, hanem hogy láttad, hogy szereti a munkáját, szívesen ajánl egy italt, jó kedve van, és így megálltál, hogy Atyaisten, de jóba vagy, tudod, hogy ez de jó látni. És hogy megrökönyödtem, hogy ez már milyen ritka, hogy átnézel a kocsiba, hogy buvabaszott emberek ülnek, hogy mindenki ilyen savanyúképpen járkál, hogy senki nem röhög az utcán. Te röhögő, mosolygó embereket látsz az utcán. Tehát én akarok a Júli univerzumába élni. Te, vagy te vagy nagyon csatton, és mikrózol durván, amit nem tudunk.
0: valami érdekel, mondd el a szer nevét.
1: Én adnám, hogy bárcsak ez lenne, de hogy nem ez van, hogy te irrealitásban vagy, és tök jó lenne, ha ez lenne, de elmész Olaszországba, és nem ez a mindenhol mindig jobb, de kilépsz kicsit ebből az országból, és azért, hogy kapok levegőt, hogy az emberek mosolyognak, hogy elmész Koppenhágába, és azt látod, hogy jönnek-mennek, teli szájára röhög mindenki, nem telefonoznak, bicikliznek, leülnek tizen, dumálnak, nagy duma van, nagy röhögés van, és azt érzed, hogy van a vibe, ide meg kimész, okay. És most nyilván nem szórakozó erre elmész, hát azért a mékesebb sokszor, de Budapest is, nem?
0: Tehát,
1: mi az útvonalat? Hova mész?
2: Mert gyere velem, felszállunk
1: a 8-asra, leszállunk a Ferencnek, ott már nagyokat nevetünk. És imádnám, ha ez lenne, onnan hova mész tovább?
2: Onnan elmegyek a Kökig.
1: A Kökig.
2: Ott nagyon sok
1: ember. Megveszed a 3 grammot, igen, a dílerető, hazamész vekerni, és kérdezik, hogy komplet veker lesz ív.
2: Akkor a pupilákon ülök el később.
1: De nem lehet, hogy vekerni mindenki csatomban? Van egy mikroközösség.
0: Valaki osztogatja körbe a szert, és
1: van egy mikroklimát, a garázsvásárot csináltok, tudod, elmikrózgattok, nagyon helyesen el vagytok, de mindenki fromom van egyébként nálatok, de itt így ventiláltok, én ezt szeretem.
2: Figyelj, lehet, hogy egyébként az embernek arra áll rá a szeme, amit szeretne látni.
1: Ebben szerintem van igazság.
2: Olyan embereket látok magam körül, akik, hogyha a metrón, a buszon egy turista odalép egy magyarhoz, én még soha nem láttam olyat, hogy valaki elfordult volna, hanem kézzel, lábbal, Google-el valahogy magyarázott. Útba igazítanak, átkísér a kereszteződésem, mutogat, elvisz ide-oda. Tehát, hogy én nem tudom, akkor biztos velem van a baj, de én folyamatosan csak segítőkész emberekkel, meg jókedvű emberekkel, tehát akiket megszólítasz, te egyet mosolyogsz, és visszamosolyog rád. Nem azon, hogy... De azt hát mondom, akkor... így megy, mindenki ebben vagy, mindenki ilyen, hogy de ha te mosolyogsz, akkor visszamosolyognak rád, tehát hogy itt kellene elkezdeni, hogy egy kicsit...
1: Na jó, Feri, ma vedd fel a bamba vigyat, gyere, mutass egy Na így a szavára nem fogad senki visszamosolyogni.
0: Nem mi van? Te is hülye vagy.
1: Szia!
0: Hello, na, Balázs!
1: Nekem hülye itt vagyok. Jó, ma 10-től.
0: Ma 10-től mindenkinek.
1: Megnézzük, hogy visszajön ez a hangulat. Jó?
2: Nem fog.
1: Én nem vagyok pesszimista, meg szerintem egy csomó értékünk van, meg egy csomó dolgot jól látunk, meg egy csomó mindent lehozunk, de nekem ez, amiről te beszélsz, nekem meg pont ez hiányzik nagyon ebből az országból, hogy mindenki nagyon savanyú, hogy azt látom, hogy senki, mindenki ül az arccal a kocsiba egyedül, hogy ránézel egy csajra, a világért nem akar visszamosolyogni, csak ilyen magammal sálok szóba arckifejezéssel vonulnak ezek a fiatal nők, férfiak, unottan, szomorúan. Én nem látom ezt a hihetetlen.
2: Tudod, hogy vezetek? Megállok a piros lámpán. Igen. A másik autóba.
1: Jó, tudom, Szefford. De jó, Juli. De te egy másik univerzum vagy.
0: Kolléga, magának is gyönyörű napja van.
1: Igen, Juli, de tehát azért nem mindegy, hogy veled nevetnek, vagy rajtad. Tehát azért az egy nagyon... veled nevet az ország, vagy rajtad nevet a hülye megkerén, aki mellé mehet. Jó, megérkezel az autóhoz a zümzüm.
2: Zümzüm.
0: Az enyém zümzüm, a tiéd micsoda.
1: Hát megértem, Jézus, itt a Szefford, fordulj el, ez teljes rottyom van ez a nő, hallod? Ez csutka, ez készen van. Értem, hogy mit mondasz, igen.
2: Nem szólok át, meg nem tudálok át.
1: Csak átmosolyogsz.
2: Csak lehúzom az ablakot.
1: És átbeadnak egy 500-os szélvédőt. Tessék, mama, hajts el.
2: Szerencsétlen.
1: De nem ezt értem.
2: Nem volt pénz rivrot is.
1: Szerintem azt nagyon adom, hogy amire fókuszálsz, az a valóságod. Ezt adom. Uh-huh. Tehát, hogyha negatív rezgésben vagy, és mindig minden szar, és megkaláltad a napi szarodat, megtad, amint tudsz zümmögni, és akkor holnap is meg lesz, és egy idő után szar lesz a valóságod, mert minden nap találtál valamit, az szar lehet. Ezt tényleg adom, hogy az a valóság van, amire te fókuszálsz, te teremted, vagy te vonz. Ezt igen. De a mosolygós, kedves, segítőkész emberek vidám vibe-on jönnek, mennek a városban, hát azért ezt nem tapasztalom, de bár csak így lenne.
2: Hogy jobbak vagyunk, mint amilyennek általában beállítjuk saját magunkat.
1: Nem lehet, hogy reálisan látjuk magunkat, hogy igen, sokszor a magyar egy tud jókedvű lenni, de sajnos egy irigy, és sokszor bizony egy rossz indulatú nép, és kívánnánk a szemét, ha valaki nálunk ügyesebb, sikeresebb, és soha nem azt nézzük, hogy gratulálunk neki, soha nem azt nézzük, hogy ügyes volt és megcsinálta. Mennyit keresett rajta, mennyit lopott, mi sikerült neki, és nekem nem.
2: De akkor ez mikor ment el ez a vonat?
1: Nem tudom.
2: Miért ment el ez?
1: Nem tudom. Most nézd meg, most itt van ez a jelenség, és lehet, hogy nem jó példa, de itt van az Oti jelenség. Most nézd meg. A Sziget után az a fajta, én nem is tudom, irigység és bődületes rossz indulat, ami árad felénk a szakmából, a podcastekből, a beszélgetésekből, hogy az, hogy a jelenséget nem értik egy dolog, az, hogy egy trash vagy nem, ez is jó. De hogy 10-ből 8 beszélgetésben senki soha nem tette az a gyerekek, Jó vagy nem, ez egy olyan produkció volt, hogy ilyet a Sziget is Litkára le a kalappal. A nettó irítség, a mennyit keresett rajta, a hogy lehet, hogy neki előélete sincs, és ezt csak magamon tapasztaltam, és ezért én átlépek. De a szemléletet nagyon szépen megmutatja, hogy volt valaki, aki megcsinált egy Szigetet 3 év után 65 ezer emberrel. Bejutottak, kijutottak, levezényeltük, megcsináltuk. És egy giga monster produkció állt ott a színpadra, amire a Káder is azt mondja, hogy gyerekek, ilyet a Sziget is ritkán lát egy technikát. És 10-ből 8 szomorú, 2000-es hallgatottságú podcastben a világot megfejtő azt mondja, hogy mi azért baj az Oti, mert az a Blahalúziától veszi el a pénzt, meg a Meringer Marcitól,
0: és akkor nem mennek az emberek, mert erre
1: kiment másfél milliárd, ami egy bruttó jegybevétel, még ahhoz is hülye, hogy utána számolja, hogy még azt se érti, hogy mi a valódi bevétel, de ez a magyar zenét tönkre teszi, mert az emberek akkor nem a Blahalúzián a koncertre mennek, hanem ide.
0: Hát de eldönthette volna, hogy melyikre megy.
1: És azt mondta, hogy emberek, teljes tévedés, vakon vagytok, nem értitek, hogy mit csinálunk. De ez egy dolog, hogy nem értitek, de hogy hülyeségeket beszéltek, és borzasztó irigyek vagytok. Ez egy jó vibe ország. Ez nem azt mondom, hogy gyerekek, szeretem vagy nem, trash, de giga volt, és le a kalappa, és nagyon jó. És mindenben ilyenek vagyunk. Ha nyer, akkor miért nem annyit nyer, ha keresett? Miért annyit keresett, ha sikeres? Miért nem rohad meg? Hát én mosolyoghatok én a Blahalúzia téren rá, hát a kocsiból. Egy nagyon nagy szemléletváltás kellene, hogy kicsit örüljünk, hogy kicsit legyen nekünk bennünk a jó, mert ha benned jó, körülötted is jó, de ha én belül nem jó, nekem nem tudom észrevenni a jót. Tehát én ezt nem érzem annyira, de tök jó lenne, ha így lenne.
2: Gyere a univerzum.
1: Mi van? Menjünk már tekerlé rá. Még
0: egy kicsit.
1: Mi van a univerzumban? Jó, mi a dózis? Mi a cucc?
2: Folyamatosan emelnem.
1: Igen, min vagy? De adom. Szóval,
2: hogy... Tudnád, minő nálunk a kertben?
1: És bán, de mérhetetlen rossz színatot látok a Facebookon, mérhetetlen fanyalgást látok egy tévéműsor kapcsán, mérhetetlenül mindenki belerúg és arctalanul kommentel, és a szemedet kiválja, nézd meg a közbeszédet, nézd meg a morált, nézd meg a hangulatot. Borzasztó nehéz jó vibe-ot találni, hogy de azért mi egy pozitív és jókedvű nép vagyunk.
2: Na, de ne haragudj, de nyisd ki egyetlen videót, egyetlen posztot egy külföldi ország, bármelyik posztját, nézd meg egy videót, és nézd meg alatt, hogy milyen kommentek vannak, ez nem magyar sajátosság.
1: Én most nem a kommentekre gondolok, hanem az elmeállapotra, a tudatállapotra, a meggyőződésre, hogy azért elmész, nem tudom, egy kicsit lejjebb, és azt érzed, hogy más a hangulat, hogy dumálnak, és értem, hogy van egy tengerpartjuk, és ott vannak, és jó, de hogy valahogy, és nyilván egy idegen országban kicsit mindig könnyebb, de valahogy azt érzed, hogy könnyebb a létezés, könnyebb a légkör, nem ez a kicsit szomorú, megkeseredett, agyongyötört magyar társadalom néz vissza rá. Nem kell, én jól el vagyok a
2: sörényen.
1: De nagyon szeretném azt a világot látni, amit te látsz. Vagy azt élni, hogy ez tényleg egy ilyen ország lenne, vagy te vagy egy ilyen rózsaszín felhőbe, és mész, és akkor megint elmész, tűzfalra nézőszobát, megint kiveszed, nem vagy itt, megint tűzfalra néz, $100 kellett vagy többet rádozni, nem érnek, de jó a vibe, és itt vagy, és imádom, hogy ilyen vagy, tök jó. Tehát ez az égette semmi bajom nincs. Gyűl, te melyik oldalon vagy? Melyiket adod? Középen vagy.
3: Közép, van ilyen is.
1: Húha!
3: Ez az ország.
1: Jó,
0: gyerünk, Laci!
1: Gyerünk, Laci! Ez az ország.
3: Én nem tudom, hogy szívvezetés.
1: Igen, Anna Bekerlén vagy hol vagy? Te melyikben vagy?
4: Úgy vagyok, hogy próbálok pozitívat adni. Nem érdekel, hogy mit kapok. Tényleg nem érdekel, a saját világomban vagyok, és én mosolygok. Olyan is van, hogy áll valaki, és látom, hogy mondjuk egy csaj, mondjuk szép körmei vannak, és mondom, hogy milyen szép a lakkod, és visszamosolyog rám. Tehát én ugyanazt kapom vissza az élettől, amit én beleteszek.
1: Jó irányba kell. Gyerekek, ezek mondom, hogy valami termesztenek, megcsinálják, ledarálják, megsodorják valamit.
4: Nem érdekel a kesergő, mert a himnuszunknál elment ez az egész dolog, tehát az is egy nagyon szomorú dolog, én ezt vállalom, sajnálom. Megpróbálok úgy beleállni, a Juli mond, hogy igen, én úgy állok hozzá, pozitív vagyok, rámosolgok, visszamosolgok a 8-E buszsofőr, mert rámosolgok reggel, és úgy szállok le. És nekem ez egy jó leső érzés. És nem érdekel, tehát ha nem mosolgok, akkor nem. Én viszont oda mosolgok.
1: Tökre adom. Tökre.
2: Megsodrom.
1: Jó, Csepi. Jó, pakold ki a zsebédet, Juli. Jó? Nézzük azért egy kis tömére ennek. Ja, érdekes, drukkolok, hogy ez legyen. Hát ezért ülünk itt kicsit minden reggel, hát a ketten nevetnek, nem? De hát egyre nehezebb. Hát ebben legyen az alkalmi.
2: Hát rajtam.
1: Mi van, légkörben még sokáig tudod szorakozni. Nem, miért kikep az a csám.
5: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válaszza az Ectoin tartalmú Reventil orrsprét.
8: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az orrnyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
7: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
8: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
9: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Törzsvásárlóknak a 225 g-os karaván őrölt kávé 1199 forint, két termék vásárlásakor a 2 literes Pepsi Cola 669 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
10: A hatékonyság fontos egy család életében, torokfájáskor is. A Mebukain mint a lidokain erejével csillapítja a torokfájást, miközben fertőtlenítő hatóanyaga megküzd a vírusokkal és a baktériumokkal. A Mebukain mint 2 mg per 1 mg szopogató tabletta vény nélkül kapható gyógyszer torokfájásra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
12: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 061-99-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident 25 éve számíthat ránk.
13: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
14: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
13: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
14: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Reklámot hallottak.
5: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: Reklám.
16: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
17: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
18: Október 15-én Győrben találkozik a régió üzleti közössége. A Portfólió Nyugat-Magyarországi Gazdasági Fórumán a gazdaság kilátásai, az uniós források, a vállalati finanszírozás, a munkaerőpiac és az AI kerülnek fókuszba. Találkozunk október 15-én Győrben az Eto Park Hotel Business and Stadiumban. Részletek a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
19: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
20: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
19: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
20: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
19: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
21: Mamma Mia! Az ország egyik legsikeresebb musicalje a Madár Színház előadásában november 20-án Győrben az Audi Arénában. Jegyrendelés koncert.hu.
22: Az ősz legjobb programjához nem kell felöltöznöd. Irány a zalakarosi fürdő. Merülj el a gőzölgő gyógyvízben, lazíts a szaunában, vagy csubbanj a családdal. Egyetlen kívánságod lesz, bárcsak tovább tartana. Zalakarosi fürdő, a következő közös élményetek. www.zkf.hu.
23: Indiai hetek a Pad Thai Wokbárban. Állítsd össze kedvenc Pad Thaiod most mangó sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala pad teát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
5: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: megszólalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi ma is láger megy. Igazi ma is láger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Elkészült az átépített zöld utcai csomópont Győrben. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Megszűnhetnek a korábban tapasztalt torlódások a Fehérvári út zöld utca kereszteződésében Győrben. Csaknem 520 millió forintos támogatást nyert el a város a csütörtökön átadott csomópont átalakítására, amelynek köszönhetően gyorsabban és gördülékenyebben lehet átjutni az érintett szakaszon. Egy jobbra kanyarodó sávot építettek ki, a közelben lévő turbó körforgalmat pedig már két egyenesen haladó sávon lehet megközelíteni. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Október 13-án kedden Pink napot rendeznek a Petszaladár Egyetemi Oktatókórházban a merrák elleni küzdelem jegyében. Szakmai előadásokkal, személyes történetekkel, szűréshez kapcsolódó tájékoztatással és közösségi programokkal hívják fel a figyelmet a megelőzés és az emlőszűrés jelentőségére. A rendezvény helyszíne a kórház C épületének aulája. A program 9 órakor megnyitóval kezdődik. Részletek a győrihírek.hu oldalon. A Rába Győri Nyugdíjas Egyesület meghívására látogatott el Pintér Bence polgármester a közösség Liszt Ferenc utcai klubjába. A találkozón a város gazdasági helyzetéről, a fejlesztési lehetőségekről és a nyugdíjasokat érintő kérdésekről is szó esett. A Zicsi Palota udvarából megközelíthető klubhelyiségben a házigazdák bemutatták az egyesület életét és programjait. A klub egyik legfontosabb célja, hogy senki ne maradjon egyedül, és a tagoknak legyen kivel megosztaniuk örömeiket, gondjaikat. Találkozón az aradi vértanúk emléke előtt is tisztelegtek. Részletek a győr.hu oldalon olvashatók. Jó, ha tudják a Győr-Moson-Sopron megyeiek is, hogy súlyos fulladás és belső sérülés veszély miatt mágneses társasjátékot hívtak vissza a forgalomból. A Magnetic Blackstones nevű termékben található kisméretű mágnesek a megengedett értéknél 15-ször erősebbek, melyek lenyelés esetén bélcsavarodást, bélelhalást is okozhatnak. A Fogyasztóvédelmi Hatóság azt kéri, hogy aki ilyen játékot vásárolt a holland online forgalmazó oldalán, az vegye el a gyerekektől, és ne használják tovább. Végül a várható időjárásról. Napközben szakadozik a felhőzet, számottevő csapadék nem valószínű, sokfelé élénk, erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Napközben 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyűszerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

és uraim! A Rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai Balázsék! Jön a rádió műsorok etalonja, az üvegre tapadva Nyíregyháza humor titánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter! A körközetén a kapuzárásra fittyet hányó szelíd motoros Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán a 90-es évek

0: igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello! Hello Feri, jó reggelt, hello Juli, jó reggelt! Eszter is csatlakozik, gyerekek, pár másodperc múlva érkezik hozzánk Száguld a Váci úton, úgyhogy érkezik Eszter is. Négyen leszünk, voltunk már, pont a konténeren talán egy éve.
2: Így van.
1: Akkor négyen voltunk.
3: Szerintem csak arra tévedtem.
1: De csak arra jöttél, aztán kaptál egy mikrofont, így van, gyerekek. Meghoztuk a lehűlést, a hidegfrontot, de nincs annyira hideg.
3: És eső se lesz.
2: Hát nem. Ez meg azokat, akik itt állnak órák óta, mert van egy pár olyan, ők azért picit fázósra vették a figurát, vagy egyébként meg nincs hideg, igazad van, Juli. Nincs. 15 fok, csak fú a szél.
1: Fú, a szél egy kicsit, így van, gyerekek. Na, és akkor mondjuk a részleteket, hogy mi történik. Ugye a Dunaplázánál vagyunk, élő kitelepülésünkkel, balra nekünk, nektek balra nekünk jobbra a konténer, amiben hát nincs ott minden, mert hogy nem fért be konkrétan ez a helyzet, de nagyon sok nyereményünk bent a konténerben, amit ti már nagyon sokszor hallottatok, mondtuk, és valaki pedig majd hát szerencsés kulcsadások, meg sorsolások, meg nyitások után sok minden történik még itt kintja a konténert, behasítod, aztán megsimogatja a sok szép ajándékot, ami ott van bent.
3: Van valahol egy B-konténer?
1: Az van, hogy nem fér be. Tehát annyi minden
3: van. Tetejére kellett volna rakni.
1: Igen, tehát jövőre, ha van ilyen, akkor kétszer ekkora konténert kell hozni. Nem fér be a nyeremény.
2: Egy ilyen rendes tengeri, tudom, amit a tengeri szállítmányozás zajlik, abba be tudtuk volna tenni, úgyhogy nagyon szép képeket találtok, illetve hát a műszaki személyzet egy pár dolgot hazavitt, de semmi baj, majd később visszakapjátok.
1: Így van. Ugyan, na, egy-két szolgálati információ, csak hogy állunk, konténer vagy kulcsa, aki jött, és van kulcsa.
2: Várja, kinek van kulcsa?
1: Kinek van kulcsa? Nagyon jó. Ú, micsoda, kezek lendülnek ott, hátul is nagyon jók vagytok. A kulcsosok menjenek a sátorba, jó? De azt hiszem, hogy jöjjenek vissza, csak oda menjenek a sátorba, és ott regisztráljanak, jó?
2: Akinek nincs kulcsa, az ne menjen a sátorba.
1: Az ne menjen a sátorba, ez nagyon fontos. Jó, és ezt is sokszor elmondtuk, de akkor elmondjuk még egyszer csak, hogy mindenkinek tiszta legyen. Itt nem arról van szó, ugye ez tavaly is így volt, hogy itt most akkor 250 ember egyenként elkezdi fényosztó belepróbálni a konténer lakatjába a kulcsot, és akkor hát tulajdonképpen megvárjuk, hogy kinyitja, és a 112-es kinyitja, mi meg mondjuk, hogy ez se nyílt, ugye nem így van, mert ez nagyon hosszú lenne és bonyolult, hanem a sok kulcsosból majd szűkítünk kevesebbre, és a kevesebb kulcsból valakinek a kulcsa pedig majd nyitja a konténer. De ezek ugye jelképes kulcsok, mert már kapunk olyan hozzászólásokat, most akkor az igazi
3: most
1: kulcs,
3: akkor
1: ez 250 próbálkozás lesz itt, akkor most kinél van az igazi kulcs, sorsolunk, és ugye egy szűkebb keretünk lesz majd, talán 10 lesz, 10 így van, és a 10 még szerencsésebb közül az egy legszerencsésebbnek nyitja majd a kulcsa, jó? Tehát ahogy mondtuk mi sokszor adásban, itt azért meg a szerencsefaktor is számít. Úgyhogy hát igen, sok minden kell ahhoz, hogy sok akadályon kell átverekedned magad. Most azt kell mantrázni, hogy jussak be a legjobb 10-be. Ugye? Mert hát
2: azért első kör.
1: Első kör, 300 kulcsost kell majd leszűkítenünk valahogy. Közjegyzőnk van, gyerekek, mindenre figyelünk, úgyhogy turpisságnak helye nincs. De nem is
3: kapott egy kulcsot.
1: És természetesen a közjegyző is kapott egy kulcsot, illetve a családja próbálhatja ő is, mert mondta, hogy akkor ingyen elvállalja, és nem kell kifizetni a 38 000 forint plusz áfás.
2: És van szemlet. Még 5 kulcsunk, ide a helyszínre is jut majd.
1: Bizony.
2: Ki az, aki úgy jött el ide, hogy leszarja a kulcsot?
1: Igen.
2: Beugrottatok.
1: Ki az, aki abban reménykedik, hogy még itt kap kulcsot a helyszínen?
3: Vannak egy páran.
1: Na most, ha itt abban reménykedik mindenki, hogy kap kulcsot, hol vannak a kulcsosaink?
2: Ugye?
1: Mert hogy mindenkinek
3: a sátorban.
1: Hátul állok a sátorban. Az jó, mert hogy itt mindenki abban reménykedik, hogy még lesz kulcsa. Jól van. Mit akartál kérdezni, Feri?
2: Csak, hogy miben bízol. Tehát, hogy vagytok itt kb.
1: 500-an.
2: Akik még szeretnék, nem hogy miért jött, hát miattunk jött nyilván, hanem hogy ugye vagytok még itt 500-an ránézésre, akik szeretnének kulcsot. Miből gondolt, hogy neked lesz ebből az ötből egy?
4: Benned bízok, Feri.
2: Elejétől fog. Mit tudsz felajánlani cserébe?
4: Szeretnél.
2: Én meg vagyok, köszönöm, szerintem tudom, hogy már csak 4 kulcs van.
1: Egy felajánlásunk már van. Nagyon jó. Oké, aztán elfelejtjük ezeket a kulcsokat, ha utána valaki az következő 8 hónapban kiejti azt a száját, hogy kulcs, az biztos, hogy megöljük. Ezzel álmodunk, ezzel kelünk, ezzel fekszünk. A program is a lelkünkre kötötte, hogy ennek, erről kell szólnia most az elmúlt 2 hónapban mindennek, de mi beletettük. Tehát ennyi kulcsot, meg szlogent, meg játékost mi adásban nem hallottunk, nem tettünk, úgyhogy tényleg mindent megtettünk, és nagyon szeretnénk, hogy valaki örüljön, boldog legyen, mert hogy baromi jó érzés, hogy ennyit tudunk adni.
3: Hát még szeptember mindig. Eleje óta tartott.
1: Szeptember eleje, így van.
3: És akkor Györke ott is minden hétfőn ide kitelepült, illetve ide is, mindenfelé, úgyhogy
1: hát hányatott sorsú. Igen, hányatott sorsú az Attila, igen.
2: Még ezeket meg kell csinálnia, tudod?
3: Nem olvasta el a szerződését, mielőtt aláírta.
1: Igen, szóval, hogy ő ezt egy picit benézte, de jött és volt, így van. Na, kempelők voltak, kiért oda legkorábban, kérdezi egy hallgató. Oké, nézzük meg akkor.
2: Ki volt itt elsőre?
1: Ki volt az első, aki körbenézett és még nem talált itt senkit?
2: Ti voltatok?
1: Hány órakor?
2: Mikor jöttetek?
3: 6.
1: Ott
3: van hátul, nézd a fiatalember, hogy integet.
2: Gyere!
3: 5-kor.
1: Itt lesz évfél, lesz 2 óra.
4: 5 órakor érkeztünk.
1: Egyedül voltál?
2: Ketten.
1: De hogy nem volt más itt nagyon, Tehát ti voltatok először 5 órakor. Én azt hittem, hogy hajnali 2-3 körül már valaki lekempelt. Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
1: És hazamész.
5: Igen, nagyon hosszú volt ez a nap így is.
1: Jó reggelt.
5: De miért cseréltünk mikrofont? Add az enyémet.
1: Adok kapok van. Álló Eszter, jó reggel, csáó.
5: Jó reggelt kívánok. Na mi a helyzet?
2: Milyen a vációt ilyenkor? Meg, én már odaadtam a testemet neki.
5: Jól van, helyes.
2: Képzeld el, elcseréltem magamat egy kulcsra. Azt mondta a szőke hölgy itt elő, hogy ő bármit ad egy kulcsért nekem.
5: Amikor ránézek a szőke hölgyre, és láttam is rajta, hogy azért rég benne a tűz.
1: Tácsi, úgyhogy Feri már túl van az első. Tácsi.
5: Jó neked, Feri.
3: Adott is érte kulcsot.
1: Igen.
3: Lakás kulcsot.
1: Meg volt minden gyerekek. Szóval hol tartottunk? Ugye ott tartottunk, hogy 5-kor érkezett. Én azt hittem, hogy korábbi érkezéseink is
2: honnan
1: vannak.
2: Honnan jöttetek?
4: Paksról.
1: Akkor sugárzó a jóket.
2: Hogy szeretik a paksiakat?
1: Úristen, de szar. Nagyon jó. Oké, gyerekek, jó. Egyelőre akkor csak tessék regisztrálni, mantrázni, hogy szűküljön a dolog, és egyelőre reménykedni. Ez van. Jó? A kulcsot pedig, vagy a konténert 9 után nyitjuk már egész biztos. Nézek,
5: ki az, aki tőlünk után kapta a kulcsot? Azt lehet tudni?
1: Tőlünk nem kapott senki?
5: Tarts már fel, aki tőlünk, személyesen tőlünk kapta.
1: Ott ugrál egy hölgy.
5: Hárman
1: kaptátok tőlünk. Hol vannak a mi játékosaink?
5: Nem maradnék itt.
1: Haló? Ki az, aki reggel kapott kulcsot 6-tól 10-ig?
2: Csak mi kiadtunk 100 kulcsot legalább.
1: Nem jöttek
5: el. Hol vagytok, kutyák?
3: Szerintem akkor hátul regisztrálnak, lehet, hogy nem hallják.
1: Nem áll.
3: Integessetek már. Ott vannak, nézd meg.
5: Jó, 12-en.
1: Jó, igen, 12-en. Ki az, aki nem tőlünk kapott kulcsot, de van kulcsa?
2: Vigyétek
5: hol
2: ki.
5: Vannak az Atis barátok?
1: Fia, ha se tőlünk se az Atis, akkor kitől vannak kulcsok?
3: Lehet, hogy a Dunaplázában találták.
5: Pontosan, mivel foglalkoztak is?
1: Melyik kitermülésen vagytok? Hozzák jöttetek?
3: Ki az, aki vette a Vaterán?
1: Igen. Na jó, gyerekek, valahol biztos megvannak, úgyhogy itt lesznek. Jó. Azt mondja, hogy jó reggelt, Júlia szexi a fölsőt kaptuk SMS-ben, én maradok 10-ig, próbálgathatja az Elzettel, ezt nem teljesen
2: az
1: értem.
2: Az Elzett, tudod, az egy ilyen zárás.
1: Ja, az Elzett,
2: hozott saját kulcsot, gondolom.
1: Ja, és a maradék 10 próbálgathatja az Elzettel, ja igen. Mindenki tisztában vele, hogy gurulni kell? Kérdezi egy hallgatónk. Mindenki tudja, hogy gurulni kell. Jó.
2: Valaki be akar mutatni nekünk egy próba gurulást?
1: Esetleg.
2: Oly, de szeretne, ott vagyok. Megyek is.
1: Nem mondod, hogy negyed hétkor már gurul valaki.
2: Van egy emberünk, aki azt mondta, hogy ők szeretnék kipróbálni a gurulást, tehát egy próba gurulással fogunk kezdeni. Gyere már ide, légy, és hol volt, aki jelentkezett?
5: De ilyenkor még nagyon
1: fagyos.
2: Gyere. Igen. Ugyanis, gyerekek, hát azért nem szarral gurigázunk, ahol mondják felénk vidéken, egy rendes guruló szőnyegünk van.
1: Így van, kézzel csomóztuk, hoztuk, Ázsiából perzsa szőnyeg.
2: Így van, egy rádió, egy csak igazi mai sláger, egy feliratú, ha valaki még nem jegyezte volna meg, mi a keresztneved?
6: Zoli.
2: Szevasz, Zoli, honnan jöttél?
6: Érd.
2: És miért válasz ilyen hülyeségeket?
6: Hát szeretnék egy kulcsot.
2: De kulcsot
1: de
2: nem
1: aranyos.
3: Abban reménykedik.
2: Azt mondja, nem gurul. Baj, de gurulok. Jó, ajándékcsomag, jó, érte?
6: Az is jó. Az
2: tessék, parancsolj, egy 3 méternyi szexi területet tudok biztosítani. Hogy akarsz gurulni?
6: Hát egy előre bukfencem.
2: A gyerekek, előre bukfenc, érted? Jó, az nekünk, Balázs.
1: Nekünk bármi jó,
3: gyerekek. Ne futásba csinálja.
5: De le, a tigris, akkor nagyon vigyázz magad, mert ez kemény az a föld.
2: Igen, ne tigris, légy
3: szíves. Meg a konténer széle is.
2: Oda néz, egy rendes bukfenc, tapsoljuk már.
1: Gurulástól, de bukfencnek nem volt rossz egyébként.
6: Felért egy viszkikólával.
1: Igen.
2: Látod már, a vérnyomásod is rendbe jött, tehát ilyen gurulást is várunk, olyat is, aki a saját tengelye körül akar majd végig gurulni, de egy gyönyörű próba gurulás. Van egy ajándékcsomagod, na?
6: Köszönöm.
2: Nagyon szívesen, kedves egészséged, de azt nem tudom, hogy hol van, de mindegy, már megígértem.
1: Igen, valamit
2: összerakunk. Neked egyet.
1: Igen, maradékokból valami kis pogácsa, kis üdít összerakunk. Jól van, gyorsan még egy-két SMS így korán reggel, csak hogy mi a helyzet az utakon, meg hogy van, sziasztok, úton vagyok, küldte nekünk valaki. Azt mondja, hogy M5 gyári bevezető baleset miatt elesett, kaptuk ezt is SMS-ben. Eszter, itt vagyok az Árpád hídnál, jövök, a mézes bödönt kitakarítom, kapok kulcsot.
2: Ez kérdezi. Igen.
1: Valaki nem tud, mire gondol
5: Péter,
1: ezzel.
5: Megmondtam, hogy feküdj vissza.
1: Igen, aludjál még egy kicsit.
5: Csak 6-25 van.
1: Mit a gyereket az iskolában.
3: Igen. Tamás küldte, jó reggelt, zsiványok, 73 éves nagymamám ott van 6:30 óta.
2: Hoppá!
3: Itt van.
1: Hol vagy, Nagyi?
2: Nagyi!
3: Csak vicce.
1: Nagyi csak azt mondta, hogy idejön, közben lement a presszóba.
5: Ott van, tartja felfelé, nézd oda, mi, ott a botja.
2: Egy ülőszék!
5: De egy bottal,
3: azt mondta,
5: ülőszék.
3: Pörögni is fog,
1: ha nyert. Hallod, a Nagyi hozott egy ülőszéket.
5: Csodálatos, de az csodálatos.
1: Retroki településen lennék, ott mindenkinek ilyen van. Azt a mindenségit neki, úristen.
5: Bár ott... nekem is lenne ilyen, nem kéne ott áldogálnom a játszótér mellett, mint egy nyomorult.
1: Megőrülsz, egyszerre szék, és egyszerre bot. Ha össze van zárva bot, ha kicsit szétnyitja, akkor meg
5: menjél
1: szék.
5: Még, Feri, ott még
2: megyek, csak közben mondom, hogy ha a monitorra néztek, vagy a kivetítőre, itt teljes kemping, egy család kempingezik a terület közepén.
3: Tüzet raktak
2: már? Három gyerek, nagyon ügyesek vagytok, jövök mindjárt ide is, csak akkor megkeressük a nagymamát, akit bedobtak a közösbe.
1: Emlékeztek? 10 éve még jó csajok voltak, akik települőség, most már nagyik, akik különszékkel
5: jönnek.
1: Ennyi gyerekek, így múlunk el.
3: Minden változik.
2: Egy keresztnevet hadd kérni.
4: Ágnes vagyok.
2: Ágnes, drága, magát kiküldték ide.
4: A fiam küldött, ő most még uton van, bezett, dolgozik,
1: és ott jó
4: a gyerekim.
1: Meg vagyunk, tízik, csak
2: a maga megfogta
1: nagy...
2: és jött.
4: Igen.
2: Ez az ülőszék, ez mindig magánál van?
4: Általában igen, mert sajnos már rászorult vagyok.
2: Há, igen, látom, hogy idős az ember, akkor ez csak előkapja és leül.
4: Gerincműtét után.
2: Akkor így aztán abszolút érthető a dolog. És akkor a gyerek mikorra ér ide?
4: Hát egy óra múlva szerintem itt lesz.
2: Addig meg kitart.
4: Ki? Még utána is maradok vele.
2: Kulcsa van?
4: Még nincs, de majd remélem lesz.
1: De lopok egyet.
2: De nincs,
1: de lesz, mindjárt kasztázok egyet.
5: Úristen, adjuk egy kulcsot, mert nem, most miért
1: tessék,
5: van
1: a adjunk kulcsot.
3: Egyébként hát az van, hogy tegnapról maradt egy.
1: De várjátok, gyerekek, ha most mindenkinek elkezdünk itt kulcsot adni, 10-re az egész STK ideért. A komplet Madarász kórház kikempel ide hozzánk a Duna Plázához. Jó, de egyébként egy
3: de szerintem akik itt vannak, azok egyet értenek azzal, hogy 73 éves nagyon már.
1: Guruljon a néni egyet, ha jól gurul a szőnyegen, gyerekek.
3: Vagy csak pörögjön.
1: Vagy csak pörögjön egyet a széken. Brékeljen egy kicsit a néni, ha gurul egyet, azonnal övi a kult. Jó, meglátjuk természetesen. De figyelj, ülőszék. Itt tartunk, gyerekek. Ez van. Hát ez
5: igen,
1: ilyen.
5: De hogy ki édesem? Az, ki szereti a fiát még 73 évesen, hogy eljön hajnapba a kedvéért beállni a
2: mindenki.
5: Igen. Hát ez annyira
1: igen, és megnyerni, és egy olyat brékelne, itt tudod, fejembörgés, helikopter.
2: Eldobni a széket.
1: Igen, eldobni a széket, minden. Úristen, de jó lenne. Na jól van, Nagyi nagy forma, úgyhogy akkor őt még megszólaltatjuk majd. Ki a mama repülős gizik?
2: De hülyek vagyok. Sebekre vigyázni.
1: Igen. Szegény Ferit küldtétek ki megint, is szemetek. Hát gyerekek, ez...
2: Nem mindig én vagyok.
3: De kiülünk majd mindjárt.
1: Ugye? Persze. Megyünk mindjárt.
2: Addig várjál.
5: Igen. De nem mennyiségű fokhagymát fogyasztottam, úgyhogy szívesen kimegyek veled.
2: Jó, az gyere, és körbeülj.
5: Hadd kapjanak ők is ebből.
1: Adjál neki. Vámpírűzőnek megkaját el egy
5: kicsit? Volt egy kis vámpír szituáció.
1: Nagyon jó gyerekek. Jól van. Oké, na elmegyünk akkor. Jó. Ide gurult a néni. Hopp.
2: Gurult, jött, te hülye.
1: Ja, édesem, nagyon cuki. Valamit mondani akar, figyeld.
2: Tessék, hova?
1: Ha most gurul,
2: itt vagyok. Figyelj.
4: A gurulás?
1: Tessék.
2: Ne.
1: Hírek után? Micsoda?
2: Most ne.
4: Azóta is, és nincs gondom.
2: Jó, üljön le egy kicsit, nyugodjunk meg, Feri. Meghallgatjuk a hírek. Nevet küzdön! Még nem kell, hírek jön. Nyugodj.
1: Melegítsen a mama addig, melegítsen, guruljon.
2: Azt mondta, hogy ő tornázik minden nap, neki ez smafú egy gurulás, bármikor tud gurulni.
3: De már bekészült, nézd meg, hát ha már a földön ül, akkor
1: legyen.
5: Jó, én Team Ági vagyok. Én Ági támogató csoportot fogok létrehozni. Ki az, aki Ágival van? Hagyhajam!
1: Visítsatok!
5: Ez a beszéd.
1: Viszonylag könnyen odaadunk egy kulcsot. Erre nem számítom. Sok minden volt neki terpülésre, de reggel 6:30 itt a mama már gurul egyet, ezt nagyon szeretjük. Nagyon jó, oké. Lesz fekete fél, igen, nemünk is természetesen lesz minden, úgyhogy játékra is lehet jelentkezni, helyszíni játék. És minden más, de ma a kulcs bűvöletében forog itt minden, úgyhogy jövünk vissza mindjárt. 6:30 van, itt vagyunk rögtön a hírek után.
0: Nyugalom, emberek! Hallom, már hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Hunja be a szemét, mit lát?
9: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
8: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
9: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
10: Most figyelj, hiszen van egy tuti tippünk a kedvezményes vásárlásra. Október 9-e és 11-e között újra jönnek a hádanapok, ahol 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós háda üzletünkben. Csap le az ősz legcsodálatosabb darabjaira, ráadásul most akciós áron. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
11: A következő MOL-os vásárlásod akár egy autót is érhet. Október 7-e és január 5-e között tankolj vagy vásárolj a MOL-nál, használd MOL Move appod, és tiéd lehet a naponta 3 darab 50 ezer forintos üzemanyagkártya egyike. A főnyeremény egy Kia K4 és egy Kia Sportage. Regisztrálj most a MOL Move appban és nyerj! Részletek játék.molmove.hu.
12: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifadarabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
13: Én mindennek utána számolok. Amikor SUV-t kerestem, először megnéztem, mennyibe kerül. Aztán azt is, hogy később mennyi lesz az értéke. A Dacia Duster már 6.899.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással biztosítja a kiszámítható autózást. A Dacia értékgarancia révén pedig akár garantált visszavásárlási árral is tervezhetsz, hogy a számok még évek múlva is rendben legyenek. Kéri ajánlatot a Dacia.hu-n és a márkakereskedésekben.
14: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresznap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
15: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
16: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
15: Szerencsét, hogy az Optik Vörben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
16: Ez varázslatos!
15: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
17: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
18: Reklámot hallottak.
19: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: Reklám.
20: Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu.
21: Leveles tésztából készült rétes töltelékkel tekert csiga, meggyes mákos ízben. Ez a Pedro rétes csiga. Tetején ízletes, vaníliás mákos és meggyes öntettel. Vásárolj applikációval 3000 forint felett, és októberben ajándékba adunk egy rétes csigát. Pedro pékség. A vidék ízei.
22: December 6-án újra gospel karácsony Győrben, a Városi Egyetemi Csarnokban. Közel 30 fős kórus élőzenekarral és egy felejthetetlen este. Jegyek a kultix.hu-n.
23: Magyarország egyedülálló borkóstolója a Tudás Központban. Szexárd Spot. Október 17. 24 szexárdi borászat válogatott ételei, korlátlan kóstolás, különleges ételek, hangulat és zene. Részletek a Szexárd Spot Facebook eseménynél. Jegyek kultix.hu.
24: A Pál utcai fiúk zenés játék december 18-án Győrben, az Audi Arénában. Jegyek a kultix.hu-n.
25: Pörög a kerék, csökken az ár. Andl Husqvarna kertigép akció. Nyerj további akár 10% kedvezményt a szerencsekerékkel. Várunk Győrben.
26: Első munkahelyedet keresed? Váltanál vagy tovább lépnél? Irány a Kisalföld állásbörze! Október 15-én csütörtökön 9 és 19 óra között várunk a Győr plázában. Találkozz a térség munkáltatóival, ismerd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a neked való állást.
27: Őszi szünet, irány Veszprém. Fedezzétek fel a megújult várnegyedet, az állatkertet, a kódélményközpont lenyűgöző világát és a várbörtönt. Kávézók, éttermek, programok és élmények várják az egész családot. Egy nap kevés, az őszi szünet Veszprémben az igazi. Programok és szállásajánlatok veszpréminfo.hu.
28: Újra itt a borszongás, és idén igazán színes lesz. A Family Park a Fiesta de los Muertos ünnepelve október 23-a és november 1 belseje között színpompás Halloween forgataggá változik. Happy Magic Farm, Ausztria legborzongatóbb szabadidő

0: reklámot hallottak.
1: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Elkészült az átépített zöld utcai csomópont Győrben. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Október 13-án kedden Pink napot rendeznek a Petszaladár Egyetemi Oktatókórházban a merrák elleni küzdelem jegyében. Szakmai előadásokkal, személyes történetekkel, szűréshez kapcsolódó tájékoztatással és közösségi programokkal hívják fel a figyelmet a megelőzés és az emlőszűrés jelentőségére. A rendezvény helyszíne a kórház C épületének aulája. A program 9 órakor megnyitóval kezdődik. Részletek a győrhírek.hu oldalon. Stratégiai partnerségi megállapodást kötött a Győri Széchenyi István Egyetem és a Magyar Projektmenedzsment Szövetség, amelynek célja, hogy erősítse a gyakorlatorientált képzést, a tehetséggondozást, a kutatásfejlesztést és a nemzetközi szakmai kapcsolatokat. A dokumentumot a szövetség napokban megrendezett győri konferenciáján írták alá, tájékoztatott közleményben a Győri Egyetem. Nemzetközi jogi konferenciát tartottak Győrben. A jog, a politika és a tudomány határterületeit, valamint ezek bírói jogalkalmazásra gyakorolt hatását állította középpontba a Győri Széchenyi István Egyetemen megrendezett kétnapos nemzetközi konferencia, amelybe 10 országból 68-an csatlakoztak be, személyesen és online. A rendezvény különlegességét adta, hogy a tanácskozást első alkalommal tartották Lengyelországon kívül. A két nap 8 szekciójában a résztvevők számos aktuális témát érintettek a választási jogorvoslattól és a bírói függetlenségtől kezdve a klímaváltozással és migrációval összefüggő jogi kérdéseken át egészen a mesterséges intelligencia és a bírói döntéshozatal kapcsolatáig. A kötelező adatszolgáltatás első hónapjában több mint 12 millió nyugta adatai érkeztek be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, mintegy 33 milliárd forint értékben. Szeptembertől már a papíron és számítógéppel kiállított bizonylatokról is kötelező adatot küldeni, a NAV ingyenes alkalmazásával pedig már 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki. Az év végéig tartó átállási időszakban a hatóság még nem büntet, hanem tájékoztatással és képzésekkel segíti a Győr-Moson-Sopron megyei vállalkozókat is. Végül a várható időjárásról. Napközben szakadozik a felhőzet, számottevő csapadék nem valószínű, sokfelé élénk, erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Napközben 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió
3: 1! Na már itt is vagyunk, 3:47 lesz pontosan 6 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatóink! M5 bevezető gyalogos ütöttek el, te jó Isten, hatalmas a sor! Itt pedig a Duna plázánál már világosodik. Nincs rossz idő, aki esetleg gondolkozik, nyugodtan induljon el. Picit szeles, de nem esik. Most a szél is kezd elállni, úgyhogy nem vészes. Nem vészes az időjárás. Mi pedig ugye a konténer szellemében vagyunk itt egészen 10 óráig.
4: A konténer szelleme.
3: A konténer szelleme ott van.
4: A konténer szelleme.
3: Igen.
4: Csak elmondanám nektek, tegnap nagy mennyiségű fokhagymát toltam be, úgyhogy sajnálom mindenkit.
3: Párologsz? Párologsz?
4: Nem tudom, csak remélem, hogy nem. Mindent megtettem, de párologi, nem tudom, hogy ezt vissza lehetett tartani.
5: Nem.
3: Van egy ilyen.
5: Nem érzem egyébként. Nincs
4: jó. Mellém ültették a szagláskáros út Juli.
6: Igen. Ügyedjel arra, hogy Júlcsa.
4: Semmilyen. De majd mindjárt meg is megszagoltatom magam a közösséggel.
3: Igen, a klíma onnan fúj felém, tehát ez olyan, mint a vadászatnál, amikor úgy érzed. Én megmondom, hogy...
5: Beleszimatol ezt a levegőbe.
3: Beleszimatol a levegőbe, és erős.
5: Előkapod a skulót.
3: Igen, fokhagyba szagot érzek, gyerekek. Na mi a helyzet kint, Ferenc? Egyrészt milyen idő van?
6: Hogy is mondjam? Szeles, inkább mondjuk ezt. Nem rossz, de azért vannak látom fázó arcok idekin, mert a szél az meghozza a hangulatot ehhez. Egyre többen vagyunk, nagyon szuper. Van egy csomó ácsingózunk ennyire hideg van a kulcsokra. Hát itt fölmerült egy dolog az Eszter részéről.
4: Na.
6: Hát, hogy egy kulcsot akkor lőjünk el.
4: Mert volt már egy emberem, hogy kiválasztott.

0: hallottam a rádióban, ugye? Emlékeztek rá?
1: Igen.
0: Erikának hívták? Hogy hívták?
1: A Béla.
0: Béla.
2: Józsi.
0: Könnyű katátázom. Azt ez, nem, hogy összes, hívták?
3: Mindenki
0: hívták?
3: Béla lesz hívva.
0: Anna, mondjál már valamit, hát ott vagy benne, ott
2: mindent. Azonnal átdobtad Annára
0: igen,
2: a szart.
0: Hát ő írta fel a nevét, igen.
1: De várj, úgy liblinget, hogy már volt kulcsa, vagy mondtad, hogy ha jött.
0: Ő megkapott tőlünk kulcsot, és annyira dinamikus és energikus volt a hang, és annyira féltem tőle, hogy éreztem, hogy ő fogja megnyerni.
1: Ja tényleg, neked volt egy tippet, hogy szerinted ő.
0: Igen, és ha ő nyeri meg, akkor kapok egy falka pólit, ez volt a tét.
1: Így van. Tényleg fogadtunk.
0: Igen.
1: Elmondom neked, várjál. A múlt héten volt, csaj volt, és ilyen nagyon, ilyen tényleg ilyen zsizsgő, vidám hangja volt, és ott kötöttél rá egy fogadást, hogy szerinted ő az, aki elviszi a kulcsot. Hát most igen. Meg nem mondom tényleg a nevét, de múlt héten emlékszem.
0: Anna ugye előkeríti.
1: Annának minden megvan. Annának minden
0: megvan.
1: Annának
0: minden megvan. Most
1: reggelizik, mert benne. Igen, a zsűr feltetnában ültökélek a zsűrlel, és eszik a reggelinket.
3: Vagy valami durva orgiát csak.
1: Na most, igen, most mit történik? Nem gurul? Hát nincs próba gurulás?
2: De, kulcsért gurul.
1: Mi megszavaztuk.
3: Nagyon
0: helyes, legyen ezt tendeljétek. Ne hagyjátok, hogy kihasználjak benneteket.
2: Jó, tehát akkor van kulcsunk?
1: Egyet adunk. Ági néninek egyet adunk.
2: Na, jövök.
0: Na, nekünk a kettes számunk befutó. Tehát jövök. Én belülük szeretnék választani.
2: Ági néni kabátban nem gurul, azt mondja?
4: Neki forródik belőle minden. Ki gurul belőle minden?
1: Megőrülök, Ági néni, neki vett között, gyerekek.
2: Levette a szemüvegét, levette a kabátját. Ági néni, hadd ne hívjunk mentőt rá. Nem kell fejjel lefelé.
1: Isten. Jézusom, hát mit, és Ági néni most átrafele ül le a varázsszőnyegre. Nagyon jó.
2: Jó, elfogadjuk.
1: Ez figyelj, mindennél szürreálisabb. Gyertyállásban van Ági néni jelen
2: pillanatban. Nagyon óriás, óriási tapsot kérünk Ági néninek.
1: Hát ez óriási.
3: Ági néni szenior jogaoktató szerintem.
1: Annyi, hogy
0: példakép.
2: Hát Ági néni, ez csodálatos volt.
4: Köszönöm szépen.
2: Gyakorolta?
4: Mindig a körülményekhez mértem, mindent csinálok. Úszok is.
1: Imádjuk.
3: Ha lenne itt egy jó medence.
0: Elmondanám, hogy
4: látszik azért rajtam, remélem.
2: Látszik, csak vegye fel a kabátját, mert meglevesesedik az orra, aztán vaj lesz itt egy jó tüdőgyulladással a konténernek.
0: Elmondanám, hogy Ági néni egy nappal nem néz ki idősebbnek Ferinél.
2: És például, hát szívem, én nem is tudnék gurulni se, úgyhogy ebbe is jobb.
1: Egyet gurulnál, csak ott maradnál, tudod, nem maradnál, nem kellnél föl. Jó, akkor mit ígértünk most neki vagy az unokájának, vagy akkor most mit csinálunk?
3: Hát nyilván ő kapja, de ha megkapja
4: én
3: az egész
4: cuccot. Én kapom, két unokám van.
3: Persze, szétosztja.
0: Melyik a kedvenc Ági néni, ezt tessék megmondani.
4: Tessék?
0: Van kedvenc unoka?
4: Nem értem.
3: A kérdés se érti.
1: Van-e kedvenc unoka?
4: 7 éves Dönci. Böröndi Dönci, hogy ilyen jó neve van Böröndödön, a Köröndön és Zelda.
0: Ez egy cuki család.
1: Igen, a szülők azért.
0: Tévés család, igen.
1: Igen, többször megrágták a névválasztást, azt hiszem, hogy igen, azért nem a legegyszerűbb.
2: Mit tartana meg a konténerből? Tudja az ajándékokat?
4: Nem tudom az ajándékokat, mert én úgy estem ebbe be, hogy a fiam csak mondta, hogy gyere, menj el.
1: Retro rádió hallgató vagyok.
2: Igen, sokkal jobban szeretem. Igen. Van benne egy autó, képzelj.
4: Azt az egyet tudom, hogy az autó.
2: És még de azt megtartja?
4: És még érvényes is, úgyhogy akkor a családdal mennénk.
2: Van jogosítvány is, nagyon jó. Hűtőszekrénye van?
4: Van.
2: Akkor az sem kell, az is mehet az unokáknak.
3: Utazni mi? Szeret?
4: Na nekem nincs autóm, csak jogosítványom, úgyhogy majd most lesz.
1: Azt hittem be. Nagyon jó, na hát most lesz, akkor az autó marad, Ági nénél a többit megviszi a család. Az egy jó deal szerintünk, jó? Oké, tessék csak ott üldögélni nyugodtan, aztán szólunk majd, akkor egy kulcs ki van adva.
2: Most már
1: jó?
2: Megvan a kulcsa, regisztrálnia kell.
1: Jó.
2: Mindjárt intézik itt a kollégák.
1: Igen. Tessék elgurulni a regisztrációs sátorba, és akkor ott vagyunk, ott van hátul, és akkor ott Ági néni adatait is felveszik.
2: Én néhány arcon azt látom, hogy ez egy igazságtalan döntés volt Sebestyén Balázs részéről.
1: Nem is én voltam, várjatok.
2: Hogy a Balázs egy olyat döntött most, ami hát az igen, egész karrier. Próbálom rákenni.
0: Ez Balázs, meg a döntései.
1: Igen. Azt írják Ági néntől a hűtőszekrényt féláron átveszem. Azt a mindenségit neki. Na jól van, Juli, Eszti, Csinik vagytok. Büntetnélek titeket. Mi van ma, gyerekek? Nagyon
2: ez nem csak ma van, ez minden nap.
1: Kanosodott mindenki.
3: Hangulatban vannak.
1: Dönci és Zelda egyenesen az X-gammákból kérdezi valaki. Jaj, gyerekek, tegnap olyan helyen voltam, képzeljétek el, nem érdekel titeket. Mi, de azért elmondom.
2: Hát nem, nagyon, de.
0: De ezt olvasod, vagy mondod?
1: Nem, voltam, a Puskás stadionban voltam, vagy nem, az arénában. Melyik a kisebb?
3: Nem tudjuk. Várjál, a fedett vagy a fedetlen?
2: Na, sorolom, MVM Dome.
1: Igen?
2: Nem az.
1: Nem.
2: Nagy, a nagy?
1: A középső, az UFO alakú.
2: Az UFO alakú. UFO alakú. Kicsi, igen, igen. Budapest sportcsarnok.
1: Ott voltam tegnap egy órát. Most ezt a szorít úgy kezdtem, hogy Gyuri szokott szorítani. Se eleje, se vége, se értelme, csak úgy bele.
2: Várjál, de tudták róla, hogy te bemész oda, vagy csak bejutottál?
1: Igen, koncert volt, és egy olyan koncertet láttam, hogy szimfonikus zenekar játszik trend slágereket. 100 helyen megcsinálták már 100 helyen, csak elmentem megnézni, hogy milyen.
3: Volt rá jegyed?
1: De
2: Nem, neki
3: odaállt az ajtóba, és
0: azt mondja, hogy
3: tudja, ki vagyok én.
1: Száztagú zenekar, bűgővel, cellóval. Igen, játszanak. Énekesekkel, trance dalokat, brutál színpaddal. Ezt néztem meg tegnap.
3: Csak nem beújítasz valamit?
1: Nem, csak kíváncsi voltam, hogy milyen elmentünk így. Nem volt rossz, nem volt rossz. Másfél órás koncert, és akkor a Fates Insomnia Children mindent klasszikus zenekarral játszanak, énekesekkel. Érdekes felállás volt.
0: Én már ezer éve mondom neki, hogy csinálj meg a DJ-Oti szimfonikot.
1: Igen, DJ-Oti szimfonik.
0: Mondtam neki, hogy karácsonyra akkor MVM Dubba szeretnék elmenni erre a rendezvényre.
2: Így van, dupla koncert.
0: Ehhez mások rendezvényre.
1: Megnéztük, hogy vegyünk ihletet. Nem volt rossz, igen, érdekes ott a hangszerelés néhány dalnál, de nem csinálták meg rosszul. Ez egy világjáró turné, tehát mennek tovább.
2: Csak DJ-Otinak mondom, hogy ez rohadt drága lesz, ha meg akarja őket hívni sztár fellépőnek. Száz gázsi.
0: Ez nem lesz drága, egyáltalán drága, mert ugye szaxofonos már nem kell hívni.
1: Ennyi. Volt szaxofon szóló. Gondoltam rá, hogy ha azt elnyomod, azzal meg vagyunk.
0: Az már én vagyok, és akkor a többit meg Júli megoldja.
3: És gyertyákkal szépen ki volt világítva minden? Volt
1: nem, ez nem gyertyás, ez háttérvilágításos, lézeres, ilyen nagy sós, tehát hogy ilyen nem, ez nem ez a hangulatos. Van ez a gyertyakoncert, de nem, ez nagy zenekarral, felele volt választva, tehát félház volt, 4-5 ezeren voltak, nem volt teltház. De csak így kíváncsi voltam egyrészt, hogy milyen dalokhoz nyúlnak, hogy dolgozzák föl, nekik mik a nagy slágerek a 90-es, 2000-es években, hogy elmentünk így.
3: Lányok szigorúan mindenben?
1: Szakmai alapok. Nem, volt feka csaj, aki énekelt, volt egy orosz csaj, aki énekelt, volt egy amerikai énekesük, tehát hogy közben meg nagyon jó, ilyen session zenészek konferálják egymást, és jönnek el, és énekelnek el dalokat, de úgy énekeltek a csajok, tudod, hát közben a hajadat leteszed, tehát hogy brutál látvány, brutál ének, és közben meg mögöttük játszik, mint egy 60 fős nagy komoly zenekar.
0: Ki az, aki megnézi egy DJ-ot itt egy smokingban?
1: Például. Igen, egy ilyen zenekar előtt. Egy ilyen zenekar előtt. De nincs dolgod, mert ugye a zenekar játssza a dalt.
2: De te vezényelni.
1: Volt zene, minden volt. Igen.
2: Jó reggelt, kolléga!
1: Igen. Közpénzen kérdezi valaki.
3: Szimfoni, papászló, mi is ott voltunk, többen írják.
1: Igen, ez a szintoni, ugye ez volt a neve, vagy szimfoni, nem tudom, ez a nevük. Jó, kíváncsi voltam.
2: Enkás támogatást visszaadták?
1: Nem utaltak nekik.
0: Tudják, hogy Mága felszabadult szilveszterre.
3: Most le lehet, hogy elkapkodják.
1: Igen, ügyesek voltak. Jól van, gyerekek, játékosunk van, beengedjük, játszunk, ki kíváncsiak vagyunk, hogy kit válasz, hogy mindig a helyszínről választunk játékos.
2: Mögötted.
1: Szia, jó reggel, ciao.
5: Sziasztok.
1: Hello. Te csak ide behozzánk, így ezért ez nem egy könnyű feladat. Belöktek ide a stúdióba. Bogi. Szia, Bogi.
5: Sziasztok.
1: Honnan jöttél, Bogi?
5: Harkányból.
1: Harkány. Az jókora indulás.
5: Hát már tegnap fennaludtunk Pestem.
1: Hol? Valahol.
3: Konténer előtt.
5: Az egyik barátunk fellakik Pesten, hál' Istennek, úgyhogy nála aludtunk. De tegnap még megmásztuk a Citadellát éjfélkor, úgyhogy hát ez nem volt kellemes. De legalább nagyon szép volt, úgyhogy.
1: És ez a kis ízes beszéd, ez honnan van? Mert hogy így érezni, van egy kis...
5: ez az
1: íz... Ezt lehet megkérdezni, hát most azt mondom, hogy akcentus.
5: Nem, szerintem még nagyon fázok, meg félek, és talán az miatt.
1: Ja, jó, azt hittem, hogy valamilyen tájegységből érkeztél.
5: Nem.
3: Ha nagyon kifigyelt, akkor csak angolul tud megszólni.
1: Igen.
0: Valahogy, hogy milyen a beszéd, Nyíregyházán, amikor hideg van.
1: Hát, szához kell.
3: Vagy éjfél után. Szombaton.
1: Igen. Bogikám, jó közel a mikrofont, nem mondok hasonlatot, de hogy nagyon-nagyon közel, jó?
5: Jó, oké.
1: Nagyon jó. Igen, kapaszkodj bele. Kit választottál játékra? Hú, de bizonyosan szólunk. Igen?
5: Eszter!
0: Mindig a gyengére mennek rá, látod? Körülnézed azt, hogy ezt a kalácsképit, azt nem tudom
2: győzni.
0: A fogaiba szakad. Na, bejöttél, érezted üdösen ez a kérdése?
5: Nem.
1: Nem, nincsen? Nem. Nincs ilyen átható fogaiba szakad?
3: Átható lábszag van.
1: Párolom.
0: 40 perc múlva fogok elkezdeni párolni, úgy terveztem.
1: Jól van.
0: Minden megtettem, hogy hipóba fürödtem, minden volt. Na.
1: A gyerekek, Boginak jó. Nincs hangja, azt mondják, de van most már, megjavult. Nem a te hibád, csak így jelent.
0: Nem látszott a hangja.
1: Bogikám, ezek a 4 centis körmök, ez egy jégkapardi is lehet.
5: Igen, ez veszélyes.
1: Ez nagyon durva. Hány centisek ezek?
5: Hát szerintem max 2.
1: Max 2.
0: Kicsit karcolgassam meg a Balázst vele.
1: Igen, Bogi
5: megérkezik. Nem biztos, hogy örülnek ide.
1: Mennyi idő? Míg ez nem akad bele semmi?
5: Nem.
3: A hátát simogasd végig, azt szeretném.
5: Az amúgy nagyon jó.
1: Igen? Igen. Szoktad így vakargatni a pasit hátát?
5: Nem, hát amúgy inkább ő az enyémet, ahhoz képest, hogy nekem van, de nem, neki is sem.
0: De ezzel könnyű volt felkapaszkodni a Citadellára, szerintem.
5: Hát igen, ezzel így megmásztuk.
1: Milyen foglalkozó, Bogi, mit csinálsz?
5: Hát vendéglátásban dolgoztam, most hagytam abba, és most váltottam ki a katás vállalkozót, egyébként műszerfilleépítéssel, és szemöldökkel foglalkozom.
1: Azt a mindent. Hát most visszahozzák, most van valami terv, hogy bővítik.
5: Hát igen, bővítik.
1: Visszahozzák, bővítik, itt nagy katás tervek vannak. Igen.
0: Figyelj, mert Balázsnak nem tudnál laminálni valamit a
5: szemöldökével?
1: Igen, befonni mondjuk, mert vagy levágni legalább így a fésűből.
3: Hírek alatt kitérkedik. Igen.
1: Na jó van, csajok, játszatok akkor együtt, jó?
0: Nagyon zavarba ettől úgy játszani, hogy itt vagy. Nem tudnál nem itt lenni?
3: Egy kicsit elfordul.
2: Bogi, fordulj el.
0: Már én fordulok el. Halló? Kivel beszélünk?
1: Igen. Na, jó. Mehetünk? Zsülcike indítja a szignált. Megyünk, akkor legyetek ügyesek. Jó? 3, 2, 1, és tessék.
0: Bogi, felkészültél a gurulásra?
5: Fál.
0: Titánok harca. Pattanásig feszül az ideg. Na, készültél témával esetleg? Miről szeretnél beszélgetni?
5: Mit csináltál tegnap esetleg? Tegnap?
0: Fokhagymát fogyasztottam csapatosan a barátaimmal, különböző rendezvényeken. És ezek kívül bármi más, hogy meg szeretne kérdezni valaha itt a stábtól. Nagy rádióhallgató vagy?
5: Hát most az utóbbi időben hallgattuk a rádiót, egyébként...
0: A munkahelyeden? Vagy otthon?
5: Otthon. Igen, legfőképp.
1: Ott volt az igen! Ott volt az igen!
3: Nagyon belelazultál ebbe a beszélgetésbe.
5: Igen, nagyon rossz.
1: Mennyi?
3: Úgy szorította azt a mikrofont, hogy elfejlettek az ujjai.
2: Mondjuk nem igen? Sokan szomorúak itt kint, mert páran elaludtak. De...
1: Igen, Bogikám. Nem volt nagy, lehet, óvatosban voltál, óvatosban
0: nagyon
1: voltál.
0: Nagyon nehéz ide beülni közénk.
1: Jól van.
3: Puhatolódzott.
1: Nagyon igen. Szépen köszönjük neked, hogy itt Vietszeg voltál.
0: Vietszeg pogácsát.
1: Egyél, így áll, amit egészségedre. És akkor sok szerencsét a kulcsnál. Bár elmondtad, hogy nem nagyon hallgatsz minket se rádió, de győzzél te is.
5: De utóbbi időben hallgatom.
1: Kupióta van a kulcsos játékodat. Nagyon szeretem a rádió egyet.
0: Ezek a kulcskeresők, ezek bármire képesek.
1: Puszilunk, jó? Köszi neked. Csáó, szia, szia, ügyes voltál.
2: Ajándéksomag van, nem? Azért ilyenkor szoktuk.
1: Persze van.
2: Persze, hadd szóljon. Meg maradhat még 5 percig a melegben.
1: Összerakunk.
0: De hideg van kint, Feri?
2: Elég.
0: De ez nem csak a keringésed?
2: De lehet, hogy a koromban jár ez, de az a baj, hogy nem csak én fázom, vannak itt még egy páram.
0: Nagyon veszélyes.
1: Igen. Gyerekek, képzeljétek el azzal, hogy azt a hírt hallottuk, ugye, hogy annyi ajándékunk van, de ez milyen durva, csak említsük meg, hogy nem fér be minden a konténerbe.
3: Nyilván ez a konténer tudod, mi a durva, hogy ezt 6 órakor már elmondtad?
1: Igen, csak hát azóta...
2: Tudod.
1: Csomó új hallgató. Igen.
2: De hogy... van kameraképünk a konténerből, ott van a gyönyörű Cupra Raval, ott van a Bringa, és akkor egy csomó, hát ilyen posztert tettünk ki a többi ajándékról, mert tényleg a kocsi elfoglalja.
1: Illetve egy technikus, akit még bezártunk tegnap este.
2: Nagyon már éhen halt, és megfogyott.
1: Nagyon integet a kamerába, hogy engedjetek ki, anyok, ezt
0: szarok. Megírt a közben Anna, hogy én Anettet keresem. Itt van Anett?
1: Anett, hol vagy Anett?
0: Babics Anett. Ott van?
1: Ott vagy, te vagy Anett. Ott vagy Anett.
0: Gyere csak előre, Anett, nem lehet ott súnyogni hátul. Hát.
1: Te vagy Eszter favoritja, rá, veled fogadott.
0: De másik irányba
1: indulj, Anett. Másik irányba gyere, Anett. Másik irányba gyere, Anett.
0: Anett a retikuljét hozzávert a férjed, és azt mondta, most megyek.
1: Most megyek, szerzek még egy kulcsot. Hello, Anett, jó reggelt.
6: Jó reggelt.
0: Anett, közös az érdek, ha te nyersz, én is nyerek.
6: Az biztos, úgyhogy én nagyon rajta vagyok, hogy nyerjünk, úgyhogy most már nálunk van a kulcs, kiváltottuk, ideértünk időbe, ez már fél siker.
0: Lenyújtottál? Hadd lássam, mi a helyzet? Gurulás?
6: Gurulás ügyileg jók vagyunk. Mert...
2: Kicsit oda néztél a gyerekre, hogy ő rá akarod testálni a gurulást, jól látom.
0: Akkor elkobozzuk az ajándékot, nincs ilyen áll.
6: Nem, megoldom, mert szerintem ez most ez abszolút, ez nekem kell megoldani ezt.
3: Mi a tét? Egy póni csorda?
0: Egy póni
1: egy
0: csorda.
1: Póni.
6: Igen, póni.
0: Nem
6: póni
0: egy póni, egy halom póni.
1: Törpeló. Egy törpeló.
2: Tehát ha te, ugye Eszter azt mondta, hogy te nyered, és az a fogadás, hogyha ez megtörténik, akkor Eszternek lesz törpelóva.
0: Nem egy, hanem több, mert egyedül magányos lesz.
6: Mindenki nagyon boldog lesz. Mi nagyon, az biztos. És hát akkor Eszter is. Úgyhogy mindenképpen nyerni kell.
1: Milyen energiák vannak? Ma érzed, hogy meg lesz? Hogy ébredtél? Mit mond az intuíció?
6: Tegnap még nagyon próbáltam így bevonzani, így mantrázni a számot, a dolgokat, mindent. Úgyhogy én szerintem jó energiákkal vagyunk. Kicsit fáradtak vagyunk, de úgy jól vagyunk.
2: De milyen számot kellett mantrázni?
6: Hát kaptunk egy számot, és ahhoz kaptunk most egy kulcsot, mert ugye én már az utolsó etapba nyertem meg a kulcsot, tehát fizikai kulcsot már csak itt kaptam, és akkor ahhoz kaptunk egy kódot, és hát annyi volt nekem, hogy azt próbáltam megmantrázni, hogy ez bejöjjön.
1: De jó, tök jó. Annyi van, igen, az összes Mr. Minitet kiraboltuk, de már nincs több kulcs, amit adni tudnánk, ezért néhányaknak már csak egy 8 szintű digitális kódot tudtunk adni. Na de ezt még azért szűkítjük, tudjátok, tehát hogy itt még az most azt mantrász, hogy kerülj a legjobb 10-be már, mint akiknek ugye kulcsa van, tehát a 300-at szűkítjük.
6: Igen, igen, tudom, úgyhogy most nagyon-nagyon szorítunk magunknak, hogy benne legyünk a 10-be, és akkor az a 10 fog elvileg gurulni?
2: Ne kíváncsiskodj, ha benne vagy a tízben. Nézd majd, hogy rohan hát előre.
1: Hát a szerkesztő, hát szerkesztő, már így van.
2: Szerintem úgy csináljuk, hogy...
1: Igen.
6: Bocsánat, nem csak úgy próbálom puhatolozni, hogy mire számítsunk.
2: Csak jóra.
1: Csak jóra, csak jóra. A 9 után majd a 10 szerencsés, aki még extra szerencsés, elkezdik nyitogatni a konténert, és onnantól kezdve valakinek a kulcs az tényleg működik, és ki fogja nyitni a konténert. Úgyhogy ez erre kell nagyjából...
0: A konténert vagy a Duna Plázát fogjuk kinyitni.
1: Igen, valami biztos, hogy...
0: Nekem tele van cuccokkal.
1: Igen, valami biztos, hogy kinyitünk, így van. Jó, úgyhogy...
2: Kitartást.
1: Regisztrálni kellett, és majd onnan fogunk szűkíteni, onnan fogunk húzni, jó? Na, de akkor Eszter favorítjaként sok szerencsét neked is, meg hát szóval mindenkinek, aki...
0: Van már, ugye van Anett, meg Ági néni. Tehát nekem már két favoritom van. Ági néni esetében nem kérek póni csordát, de az Anettet fenntartom.
3: Így van. Képzeld el, ha Anett nyerni. És neked tényleg...
0: Hát azt nem mehetnék a versenyhivatalhoz. Ott gondolom, lesz egy kis eljárás.
3: Oda pirítana neked 3 darab lóval.
1: Igen, Ági néni eltök még Ferinek egy angol spárgát is beígért.
2: Bizonyám.
1: És megcsinálja.
2: Ági néni egyébként jelen pillanatban reggelizik.
1: Nagyon jó, szeretjük.
2: Ági néni fölkészült rajongója a Rádió 1-nek.
0: Ne terrorizáld már Ági nénit reggelizés közben.
2: Nem terrorizálom, ez csak egy képfestése volt arról, hogy mi történik most. Mit tetszett, milyen szendvicset hozott? Vajas kenyeret teszek. Szépen Ági néni ül itt előtt, és vajas kenyeret eszik, a világban így rend van.
1: Nagyon jó, nagyon jó. Kérdezik a hallgatók, hogy valaki turbósított-e már, mint tavaly, fél hétkor már esetleg lecsúszott valami, kis lélekmelegítő valakinek,
0: ott már integetnek.
1: És jön az üveg, ott került elő az üveg, oda nézzél.
0: Apa csak ezt várta, legyen miért itt.
1: Igen, hát nem úgy turbósított, hozott egy 07-es üveget magával, amit elővarázsolt a mellén.
2: Belső védelmi vonalat épít ki magában a hideg ellen.
0: Azt szeretném megkérdezni, hogy aki az örököseit elhozta magával, jól látom, hogy rengeteg gyermeket látok, hogy viselték ezt az ébredést. Most hát figyelj, még mindig nincs 7 óra.
1: Hát meg hogy ma akkor nem mennek suliba? Milyen jó napjuk van.
2: Ó, csokoládé, igazán nem kellett volna. Miért kaptuk ezt rá?
3: Korumpát.
7: Reggeli ébre.
8: Csak reggeli édességnek.
1: Persze, hát itt van, nincs ingyen csokoládé, Ferenc. Tudod, hogy miért kapod?
2: Én biztos vagyok benne, hogy van ebben valami.
0: Amikor legutoljára csokit kaptam, annak nagyon rossz vége.
2: Nagyon köszönjük, rendesek vagytok. Köszönjük szépen. Ja, anyuka, meddig maradtok ki a gyerek? Tiéd? Meddig bírtok maradni?
9: Bármeddig.
2: De miért? Iskola, meg ilyesmi?
9: Szabadnap.
1: Oj, de jó! Így kell.
3: Mi? Hány szülői igazolás van most?
9: 10.
3: Ó,
0: arra. 10, nekünk csak 5-öt adnak.
2: 10, és már most meg vagyunk veled.
0: Ez meg a retro, meg a sláger, és akkor meg is vettek.
1: 10-et leigazolhatsz, te szülőként?
0: Igen, szülőként. Fél évente 5-öt, nem? Összesen egy évben 10-et.
1: Egy évben 10-et. Aztán, hogy azt hogy osztod be?
0: Irány javaika!
3: Aztán nagyon közveti orvos.
1: Igen, aztán feljött egy orvos ismerősület, hogy
2: alak szeretitek?
10: Igen.
2: Melyiket? A pisztáciásat szereted, vagy a mogyorósat?
10: Mogyorós.
2: Hozom.
1: Ennyi? Nézd, hát ilyen egy rendes ember.
2: Nagyon rendes vagy, köszönöm.
1: Amilyen köszi öreg, akkor a
2: csak
1: van.
2: Egyet adok oda, a többi a miénk. Egyétek meg, oké? Okay?
1: Na, legalább a bácsi.
2: Egy. Mi van? Ez micsoda?
11: Ez egy jégkorong.
2: Melyikünkbe látod a potenciát?
3: Ezzel foglak fejbe vágni.
11: Egy jégkorong csapatnak vagyok a felszerelés, mert egyszeres gondoltam, meg ajándékozlak titeket.
2: Nagyon
1: de aranyos vagy. Én nagyon örülök egy jéghoki korongnak.
2: Igen, hozott még valaki valamit.
0: Hát, de amúgy én azt tudom, hogy a jéghokisoknak fogsorra van szükségük leginkább, nem pedig korongra, de...
1: Igen.
2: Neked megvan mind, ja? Hát te, mert nem játékos vagy.
11: Nem, én csak felszerelés.
2: Nagyon jó. Köszönjük szépen.
1: Oké, gyerekek, 7 óra van, úgyhogy elzúzunk megint. Jó, jövünk, ha van közlekedés. Küldjétek, akinek van kedve, még jöjjön. Duna Plaza előtti részen vagyunk, hát nehéz minket nem észrevenni. 7 óra itt vagyunk mindjárt.
12: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
13: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
12: Ütött az óra. Ma reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. Mit rejt a konténer? Talán egy új kupon?

0: egy konténert. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata ma véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent visz. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hanna, hallottad? Az Autócentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
3: Evelyn, ez biztos?
2: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
3: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
2: Gyere el az Autócentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvencedet.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a Baby Love 100 g-os gyümölcspürét bioeperrel, áfonyával, almában mindössze 249 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint. Két termék vásárlásakor az 59 g-os Knorr bolonyai spagetti alap 399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
8: Elmosódnak olvasáskor az apró betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Offotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüvegajánlatokkal várják Önt októberben. Offotért.
9: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
10: Hunyja be a szemét, mit lát?
11: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
10: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
11: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
12: Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
0: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n. Csak vasárnap éjfélig.
13: A következő molos vásárlásod akár egy autót is érhet. Október 7-e és január 5-e között tankolj vagy vásárolj a MOL-nál, használd MOL Move appod, és tiéd lehet a naponta 3 darab 50 ezer forintos üzemanyagkártya egyike. A főnyeremény egy Kia K4 és egy Kia Sportage. Regisztrálj most a MOL Move abban is, nyerj! Részletek játék.molmove.hu.
14: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
15: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
16: Önnek a Protexin kell.
17: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
18: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Hozzám, Mangó, Pupák.
19: Nem azt mondjuk, Maxi, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
20: Szerencsekerék. Ajándékok. Meglepetések. Igen. Október 10-én szombaton ünnepel a 25 éves fészekcsempe. Gyere el megújult üzletünkbe, pörgess meg a szerencsekereket, és nyerj azonnali ajándékokat, kuponokat, vagy akár 20% kedvezményt. Várunk reggel 8 órától Győrben, a Mészáros Lőrinc utca 1-ben. Fészekcsempe. 25 éve veletek. Október 10-én találkozunk.
21: Modulházak és teraszok az Álom Terasz Kft-től. Új életteret alkotunk. Prémium modulházak, alumínium teraszok, típusházak és téli kertek, akár hitelügyintézéssel. Jöjjön és válasszunk együtt álmainak megfelelő megoldást. álomterasz.hu.
3: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Október a látás hónapja. Országosan a Trendoptika csoport üzleteiben 21 éve célunk felhívni a lakosság figyelmét az évenkénti látásellenőrzés fontosságára. A Trendoptika csoport az Október a látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Magyarországon. Keresse győrben is a Trendoptikában októberben a díjmentes preventív látásszűrést, a 9 lépésből álló 100 dioptria pontosságú szemvizsgálatot és a kiemelt kedvezményeinket. Ne feledje, október a látás hónapja. Jelentkezzen be most a Trendoptikákban. Győr, Baross Gábor utca 19.
5: A Pál utcai fiúk zenés játék december 18-án Győrben, az Audi Arénában. Jegyek a kultix.hu-n.
22: Valóságos siker. Vásárlóink többsége a Tesla háztartási gépek mellett dönt a Biri Electronál.
23: Ez nem véletlen.
22: A letisztult stílus és az akár 5 év garancia
23: valódi biztonságot jelent otthonodban.
22: A kirobbanó vásárlói siker és az óriási érdeklődés láttán most még több termékkel bővítettük az eddigi legjobb ajánlatainkat. Keresd az eddigi legvonzóbb kínálatokat a Biri Electro műszaki áruházban. Győr, Práter utca 3. birielektro.hu.
24: Október a látás hónapja. Jelentkezzen be díjmentes látás ellenőrzésre a Trendoptikákba. Trendoptika csoport. Az októberi látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Győrben.
25: HD házak. Költséghatékony és energiatakarékos, könnyű szerkezetes házak. A tervezéstől a kivitelezésig. www.hdhazak.hu.
26: Rádió 1. Rádió 1.
27: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
26: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
28: Elkészült az átépített zöld utcai csomópont Győrben. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Megszűnhetnek a korábban tapasztalt torlódások a Fehérvári út zöld utca kereszteződésében Győrben. Csaknem 520 millió forintos támogatást nyert el a város a csütörtökön átadott csomópont átalakítására, amelynek köszönhetően gyorsabban és gördülékenyebben lehet átjutni az érintett szakaszon. Egy jobbra kanyarodó sávot építettek ki, a közelben lévő turbó körforgalmat pedig már két egyenesen haladó sávon lehet megközelíteni. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Október 13-án kedden Pink napot rendeznek a Petszaladár Egyetemi Oktatókórházban a merrák elleni küzdelem jegyében. Szakmai előadásokkal, személyes történetekkel, szűréshez kapcsolódó tájékoztatással és közösségi programokkal hívják fel a figyelmet a megelőzés és az emlőszűrés jelentőségére. A rendezvény helyszíne a kórház C épületének aulája. A program 9 órakor megnyitóval kezdődik. Részletek a győrhírek.hu oldalon. Az őszi autófelkészítés során akkumulátorok, féktárcsák, kipufogó elemek és felnik is hulladékká válhatnak. A MIG ZRT arra hívja fel a figyelmet, hogy ezeket nem szabad egységesen kezelni. Míg számos fém alkatrész újrahasznosítható, az akkumulátor elkülönített gyűjtést igényel. A lecserélt darabokat szervizben, hulladékudvarban vagy megfelelő átvevőhelyen kell leadni, az átvételi feltételekről pedig érdemes előzetesen tájékozódni. Jó, ha tudják a Győr-Moson-Sopron megyeiek is, hogy folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként hetedikes diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire. Osztályonként 1 és 7 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás igényelhető. Jó, ha tudják a Győr-Moson-Sopron megyeiek is, hogy mikrobiológiai szennyeződés miatt Camembert Bertrand sajtot hívtak vissza a forgalomból. A fogyasztóvédelem azt kéri, hogy a 250 grammos október 21-én lejáró francia terméket senki ne fogyassza el. A sajtról további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. Végül a várható időjárásról. Napközben szakadozik a felhőzet, számottevő csapadék nem valószínű, sokfelé élénk, erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Napközben 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
27: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: és uraim, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék!
2: Anna, Júli, Zsülike,
4: Viki, Daci,
0: Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor.
6: Reggeli műsor.
0: Balázsék!
7: Jó reggelt kívánunk mindenkinek 7 óra után 10 perccel. Hello Eszter, hello Juli.
8: Halihó.
7: Hello Hóember.
9: Hello Bello.
8: Fügyítem soly.
7: Bejöttél egy kicsit melegedni. Hello, drága hallgatók, bírjátok még? Hűvös van, hideg van.
8: Fagyási sérülés.
7: Fagyási sérülések és minden más. Jó, hát nem mondtuk, hogy azért ez könnyű lesz. Tehát ezt nem mondtuk, hogy...
8: Hát ezt a konténert nem adják ám.
7: Nem adják ingyen a konténert. Itt egy kicsit aztán fázni is kell, így van. Úgyhogy, ja, itt már volt gurulás gyerekek, itt már volt egy kulcs, ami gazdára talált, de még van kulcsunk, ami majd gazdára talál. Osztogatunk, ugye még 4 darabot, és 9 óra után pedig, hát meg megnézzük, hogy ki fog nagyon örülni remélhetőleg, és simogatja meg az autót, meg viszi el a közel 20 millió forintos nyereményünket.
9: Juhéj!
7: Az nagyon komoly, gyerekek. Az nagyon, így van.
8: Látjátok azt a kislányt, a cumi a szájából középen.
7: De aranyos. Mindenki mindent bevet, hogy megkapja a kulcsot.
8: Miért ne csipkedi meg az arcát, hogy sírjon egy kicsit? Igen. Hát, ha kapunk kulcsot.
7: Gyereket, ha sírjál, kislányom, sírjál. Akkor fogsz egy kulcsot kapni. Igen, nagyon kis. Nagyon kis cuki. Na, gyorsan nézzük a közlekedési híreket, hogy mi a helyzet. M5 bevezető, gyalogost ütöttek el, hatalmas a sor, reméljük, hogy nem komoly, de egyébként nem, semmi más nincsen. Hol van hideg? Itt 16 fok van, írja valaki.
9: Itt is annyi van, csak fúj a szél.
7: A szél.
8: Így hát van, az érszikület.
9: Igen, meg a korom, igen, a zsír, az alkohol, a zsír, a cigaretta.
8: És az alkohol segítene.
9: Ezek mind.
8: De amúgy ott van egy úriember, nézd ott a talajos fickó, és mutatja neked a folyékony téli kabátot.
9: Csak tessék. Nem gondolod, hogy a technikusaink nem készültek be hátul egy óriási ízével.
8: De most mit fogják nézni, de azoknak van címkéjük, annak meg nincs, én abból indnék, amiben nincsen.
9: Az a bátor.
8: Attól megvakulsz.
7: Nagyon, szeretem a hallgatóinkat, hogy már ilyen fél literes pálinkás üvegek kerülnek elő a belső. Ebből. Egyrészt jól ismernek minket, tudják, hogy mindig kaphatóak vagyunk egy kis ivászatra, meg úgy elhozogatják már, hát tudják, hogy ennek örülünk a legjobban.
8: Hát akkor reggel 4-8-kor azért turbosítani kell.
7: Itt már nincs sütemény, még hoztam, azt van nálam, Pia, add az üveget, töltsünk egyet, aztán ígyünk egyet. Na gyerekek!
8: Add körbe!
7: Azt nézem még, hogy hol van? Igen. Szép reggelt, idén lesz a Rádió 1. Aha, ezt nem is értem, hogy mit mondta.
8: De ez egy jó felolvasás.
7: Ez jó volt.
8: Jó, hogy szót kértél, Balázs. Fontos mondat
7: volt. Fontos mondat volt, igen.
8: Hú, de nézzél csak mögöttem, megjött a bújtogató.
7: Ki jött meg?
9: Oda néz, mi van nálunk.
7: Oda nem, gyerekek, nem. Megérkeznek a technikusai. Igen, még külön házi pálinkával. Nekem csak az üres konténer kell, zárjatok be Annával 24 órára. Köszi, Tomi, Eszter földi szomszédja, Újfehértől.
9: Annácska! Hát itt főhívás van keringőre.
8: Annácska most már be van zárva, csak nem a konténerbe, hanem a stúdióba.
7: Igen, de valaki vinné.
8: Szerintem kaviárt esznek Zsüllel. Istenáll ez történik. A pucéron fekszenek a padlószőnyeget, és élvezik, hogy senki nincs benne az irodában.
10: Összecsúnyázzák Bali székét.
7: Dobálják egymás osztrigával. Na, hallottátok, mi történt tegnap? Csak hogy azért így híreket is beszéljünk meg. Mindenhol megjelent tegnap. Egy motorháztetőbe kapaszkodó taxissal hajtott egy nő az Üllői úton.
9: És akkor már is visszakötnék.
7: Mi van?
9: Igen, már is visszakötnék a tegnapi témánkra, a Juli, hogy ebben az országban már mindenki mosolyog, mindenki kedves egymással, itt nincsen semmiféle fönnakadás, érted? A néni vehemens volt.
7: Igen, vehemens volt, ugye filmbe élő jelenet, azt mondják, az Üllői úton kedden délután, azt hitték a járókelők, hogy filmforgatás van, egy férfi fölkapaszkodott egy autónak a motorháztetőjére, és nem akarta elengedni. A nőnek az autója egy taxi hátuljának ütközött, ezután a két sofőr félreállt, hogy megbeszéljék az ügyet, a nő hirtelen visszaszállt a kocsijába, gázt adott, a taxi is pedig belekapaszkodott a motorháztetőbe, és elindultak az Üllői úton. Ezt elhiszed?
8: Elmondanám, hogy az Üllői út amúgy is Mordor határa, mert az úgy van, én ott lakom, és az úgy van, hogy az Üllői út választja a 8-at a 9-től. És akkor amikor az ember átmegy az ebben, akkor úgy stílust vált. Ugye, mert akkor kell, hogy egy kicsit vehemensebb legyél.
10: De
8: ez a mi oldalunkon történt, ez a Ferencvárosban történt, a Kultúra és a Békesség szigetén.
9: Nem,
7: a Kultúra és a Békesség szigetén? Ez igen, Ferencváros? Igen? Egyet gondolunk Ferencvárosról?
8: Ez így van. Na, sportok, gondolkodás a filozófiai magaslatokban, igen, ez vagyunk mi a Ferencvárosban. És akkor jön ez a hölgy, ez a nagyon drága autóval, hozzáteszem, mert azért ez egy drága autó.
7: Drága autó,
8: és
7: igen.
8: Elgázolja a taxisainkat? Hát milyen viselkedés ez?
9: Honnan jött a hölgy? Tudjuk, hogy melyik kerület?
8: Nem, azt tudjuk, hogy hova ment.
9: Buda.
8: Azt lehetett tudni, hogy nem Buda felé vett az irányt, hanem a reptér felé ment amúgy.
7: Igen, na de várjál, mi a fejlődés történet ennek? Tehát ők ketten veszekednek, ugye ez történik. A nő egyszer csak visszaszáll a kocsiba, és azt mondja, uram, én nem töltök betétlapot, hogy hagyjon békén, én nem tehetek semmiről. Mire a taxis azt mondja, hogy már pedig nem megy sehova, és valószínűleg beállt a kocsi elé. Igen. Ugye? Tehát ő beállt a kocsi elé. A nő elkezdett gázt hajtani, és a csávó meg látta, hogy nem fog megállni, és fölkapaszkodott a motorháztetőre.
4: Szerintem azt hitte, hogy meg fog állni, ha felkapaszkodik.
7: Vagy hogy meg fog állni, mert felkapaszkodik. És megnéztem a videót, a Laci megmutatta, azt látott, hogy a nő tök normál sebességgel megy az Üllői úton, tényleg Feri egy irányába, és a taxis pedig kapaszkodik a motorháztetőn, és fogja, és mennek a forgalomban.
8: 500 métert mentek, 500
7: métert. Teljesen szürreális.
8: Az nem egy sarok volt, az két vagy három sarok.
7: Nem vette észre, azt mondod?
9: Nem vette észre, hogy ott fekszik valaki.
4: Bekapcsolt az ablaktörlőt is, tudod.
9: Azért, mert ha egyébként észrevennéd, hogy fekszenek a motorháztetőn, akkor fékezel egy nagyot, hogy leessen. Ugye? Vagy elkezded jobbra-balra rángatni a kormányt, hogy a csávó repüljön le. De a hölgyet tulajdonképpen nem zavarta, hogy neki a motorháztetején
8: mit
9: fekszenek.
8: Is felejtettem?
4: Ki volt jobban kétségbeesve, a taxis, aki fent volt a motorháztetőn, vagy a nő, aki azt hitte, hogy nem fog felugrani rá, és elindult, és nem tudta, hogy mit fog csinálni 500 méter múlva.
7: Jó a kérdés, ki volt jobban megijedve? Igen,
4: szerintem a nő se hitte, hogy a pasi fel fog kapaszkodni a motorháztetőre.
8: Tudod, ez a spiritus. Én ilyen kandúrt akarok látni. Nekem is ilyen kandúr kell. Az, aki azt mondta, hogy figyelj, csak annyit kérek, hogy vigyázz a kocsidra. Oké, rendben van. És így azt mondja, hogy vigyázz, bármi ára megcsinálni, mondanak.
7: De mi volt a baleset? Ők koccantak? Hátulról belement a taxis.
9: Nem, a taxis nem hibázott.
7: Nem hibázott, belement a nő.
9: A nő ment bele, a taxis megállt, tök korrekten lehúzódtak, elkezdtek egyeztetni.
7: Aha, mindig tudod, a hátsó hibás, tehát akkor a nő volt a hibás valószínű.
9: Gondolom, eljutottak odáig, hogy hívjunk-e rendőrt, vagy ne hívjunk. A taxis mondta, hogy hívjunk erre, a néni megijedt, gázt adott, és elhajtott a helyszínről.
4: A végét látta valaki?
8: Nem amikor... mehetek vissza a börtönbe!
4: És azt mondja, ne arra, hogy visszavinnél a kocsimhoz, de most már az anyós ülés.
7: Átok a néni Ferihegyre ment, elvitte Ferihegyig a taxis, ott kiszállt, bement Ferihegy kettőre, elrepült. A taxis azóta a motorháztetőn fekszik, és nem engedi az autót. Várja, hogy a néni visszajöjjön. De nem is néni, ez egy fiatal csajszi, tehát hogy nem öreg igazából, láttam
8: de
7: a videón. Ez egy 40-es, 50-es csajszi vitte a motorházatot.
8: Hogy megváltoztak itt a viszonyrendszerek, egy fiatal csajszi.
7: Fiatal csajszi, jó, 50-es
8: csajszi. Nagyon szeretem, hogy hogyan részrehajlóak lettünk, és ez így van jó.
7: Miért állsz meg 100 méter után? Tehát ha 100 méterig nem zavar, akkor mi zavar a következő 500 méteren?
4: Úrrá lesz rajtad a kétségbeesés. Tudod, hogy meg kellene állnod még tankolni, meg bevásárolni, előbb-utóbb mindenképpen.
8: Ilyen dízeláraknál? Na ne viccelj,
4: te meg pénzt kért érte?
7: Hogy nyom egy komoly féket, a csávó leesik, nem?
9: Há,
7: simán leesik.
8: Hát nem a féket rajta kellett volna nyomni, hanem van az, amikor meghúzod, hogy tudod, felnyissa a motorháztető.
7: A motorháztető felnyílik.
9: Igen. Figyeljetek, viszont a taxis dicsérjük megkapaszkodó technikával, mert én most pont nézem megint a felvételeket, tehát figyelj, annyira stabilan ül, vagy áll, vagy mi ez fekszik ezen a motorháztetőn, hát hogy ezt mintha gyakorolta volna.
7: Ezt látni kell a videót, ez teljesen szürreális. Tehát az, hogy elindulsz reggel, és nem tudod, hogy 10 perc egy motorháztetőn fogsz feküdni, úgyhogy vissza egy nő a kocsival, mert ő meg nem akar megállni, mert nem értettek egyet. A belső sávban megy az Üllői úton. Felfoghatatlan.
4: De az látszik, hogy nagyon kapaszkodik, és nagyon, nagyon kiabál oldalra. Nagyon kétségbeesett arccal ordít, hogy valaki állítsa meg. Viszont a hölgy nagyon korrektül kitetted az indexet, amikor lefordult.
8: Itt most kiteszem az utasomat.
7: Nem egy beszari csávó, de azért amikor elindulna veled a kocsi, azért azt mondta, hogy ez most meleg.
4: Nem szállsz le róla. Nem engeded el.
8: Ha lesúsz, akkor elüt.
7: Akkor még konkrétan át is megy rajtad. Igen,
8: de ez amúgy életveszélyes volt ez a helyzet. Szóval mi ennek a jogi következményei? Nincs ezzel kapcsolatban szakértet, hogy megkérdezhetnék?
4: Veszélyeztetés, abszolút.
7: Hát ez igen, ez veszélyeztetés, ja. Nyilván nem kerül börtönbe.
8: Igen. Igen.
7: A hangos sofőre volt, azt mondják.
9: Igen. Nem mindig mindenkit ott hagyunk, hogy biztos.
4: Valakiben van ekkora indulat, ennyi. Tehát elindulsz egy emberrel a motorháztetődön, akkor ott nem mérlegelsz, akkor ott teljesen lement a roló.
7: Vagy ez volt.
8: Szerintem tagadásban volt.
4: Ez az ember nincs
8: meg. Nem.
7: De én azt is el tudom képzelni, hogy nem előbb fölmászott, hanem az, hogy megpróbálta kikerülni a csávót. Ugye visszaült a kocsiba, a csávó állt a kocsi mellett. Megpróbálta kikerülni, és a taxis észrevette, hogy kerül.
4: És
7: ráugrott, és azt nem megy innen
4: sehova. Akkor a taxis a hibás.
7: Tehát, hogy nem, magamból kiindulva én is inkább ugranék. Tehát én nem azt gondolom, hogy ő felkapaszkodott, és a kocsi elindult, hanem kerülni akart. A nő, jó, köszönöm, én megyek. És a taxis azt mondta, hogy nem, innen hölgyem nem megy sehova, és fölugrott a motorháztetőre.
8: Ezt is írják a kommentekben.
7: Hogy ez történt?
8: Hogy az volt, hogy ül, ugye a taxisba belement ez az autó, és akkor a taxis kiszállt, hogy ezt egyeztesse, és a nő megvált, hogy zöldre vált a lámpa, és elindult. És akkor ő akkor úgy döntött, hogy na,
7: vamos, és fölugrott.
4: Fekszik a taxis, hogy balra láb rendszámtábla, jobb láb rothajtó, mehetünk.
7: De most gondold, azért egy ilyen kis koccanás nincs nagy kárt, 30 ezer forint, 50 ezer forint. A csávó ezért földobja magát a motoreztetőre, mi van ott egy komolyabb összezördülés?
8: Nem ezzel bosszantott fel magad a stíluson.
7: Valószínűleg igen, hogy, tehát,
8: a, igen. Nem a pénz a lényeg, hanem az, hogy figyelj, ezt nem csinál meg a másikkal. És amúgy ezt annyi mindent lenyeltünk már, meg annyi mindent ignoráltunk azért, hogy ne legyen ilyen konfliktus, hogy azt mondta, hogy na, eddig is ne tovább. Na már eddig is ne tovább.
7: Igen, akkor ugrom.
8: Igen, igen, igen.
7: De mi csinálsz ilyenkor? Egyébként fotózod az autót, rendőrt hívsz, mi mit tudsz csinálni? Van, aki hülye nem ismeri el. Ilyen szituban mindenki van. Azonnal hívsz egy rendőrt, az oda kijön, vagy igen. Mondja, hogy várjanak meg.
9: Hát meg kell várnod.
7: Persze. Elvileg neki meg kéne, hogy várjon a rendőr.
9: Most nem? Odálljak át a hölgy oldalára egy na. Kicsit. Most képzeld nem lesz könnyű. Azt a... Igen. Én is tudom, de megpróbálom. Képzeld el azt a fenyegetettséget, ami átrohant az ő agyán, hogy az ő hites ura otthon mit fog szólni, hogy összetörte az autót.
8: Vagy nincs hites ura, csak egyszerűen azzal, hogy annyira, tehát nem budapesti, és én emlékszem, hogy anyám először átvezetett a városon, és lehet, hogy egy olyan stresszben volt ez az egész, hogy túl kell élni, nagyon bonyolult itt a túl kell élni, hogy úgy volt fel, hogy mindenhol túl vagyunk rajta, annál könnyebb, így van.
7: Igaz, hogy van egy taxis, motorháztetőn, de nem számít. Nekem volt ilyen kocsarásom, de nem hívtunk rendőrt.
9: Hát ha meg tudtok egyezni, akkor nincs vele baj. Ugye kitöltitek a bejelentőt, a kék-sárga bejelentőt, hogy most már van róla applikáció, akkor nem kell rendőrt.
7: Akkor nem kell rendőrt.
9: De ilyen esetben a taxis egyértelműen azt gondolta, hogy a nő biztos, hogy nem fogja elismerni a felelősséget, akkor hívsz egy ízét rendőrt, és ő megmondja, hogy mi a helyzet.
4: Hát meg miért is hívtál volna, itt tasoltál.
7: Ja, azt meg a másik igen próbáltam tagadni.
8: A másik fél meg eszméletlen, úgyhogy nem tudott senkit hívni.
7: Nekem itt több ilyen volt, de egyszer volt egy olyan, ott nekünk is rendőrt kellett hívni, a Nyugatinál történt, és egy meglehetősen vehemens csávóval sikerült oldalról ütközni. Ő állt a taxidroszton, megvan, ahol forog az óra. Aha. Ott állt, kitett valakit. Én meg jöttem le a Margit hídról, balról villamos megálló Nyugati, és be akartam fordulni jobbra abba a kis utcába, ami ott van, igen, a forgó óránál. És ugye úgy volt, hogy mind a ketten sávot váltottunk, ő jött ki a taxisdroszt leálló busz megállóból balra, hogy menjen tovább a körúton, én meg a jobb oldali sávból mentem balra, hogy beforduljak jobbra, és eldarálta a kocsimnak a jobb oldalát. És én szentül meg voltam győződve, hogy én nekem van igazam, mert hogy hát én tudom...
8: Hát én vagyok
7: Balázs vagyok, hallod, hogy ez
8: lesz. Álljunk csak meg egy pillanatra, lehet, hogy maga jó vezet, de én meg Balázs vagyok, akkor
4: ki nem
8: van
4: mit tudsz erre dobni?
7: Na erre mondjam, te meg ki vagy, Lajos. Lajos vagy,
9: Balázs vagyok. Balázs csak jobb.
7: Igen. És olyan vehemesen pattant ki a csávó, hogy majdnem nekem jött. És mondtam, hogy oké, haver, semmi gond, de akkor hívjunk rendőrt. Ő biztos nem várja meg a rendőrt, nem hív rendőrt, oda hívta még két haverját, és azt jöttem észre, hogy állok egyedül, három ilyen viszonylag nagy darab, kicsit.
8: Ez talán nem biztos, a reggeli rádió hogy... műsor is lehet.
4: És birkózol az óra alatt.
7: Állok, hogy figyelj, most azért tényleg ne verjetek meg, de a csávó nagyon vermes, hogy addig ment, amíg rendőrt hívtunk, és megvárta. És ugye a Kressz azt mondja, hogy te szabályosan váltasz jobbra, ő viszont egy alsóbrendű buszmegállóból jön, akkor egyértelműen ő a hibás. Tehát, hogy igazából neki kellett volna engem beengedni.
9: Ekkor megverték a rendőrt is.
7: Ekkor megverték a rendőrt, gázpisztolyjal arcon lőttek, kiszúrtak a kerekemet és elmentek. De figyelj, ez egy másfél órás móka, tehát a rendőr az 50 perc után érkezett.
8: De akkor végig neked volt igazad?
7: Nekem volt igazam, igen, de én mondtam, hogy én elismerem, töltsük ki, ne veszekedjünk, tehát mit szeretnél, mondom, teljesen mindegy, így is úgy is van kár, nekem kaszkó, de mondom, legyen bármi. Nem menjek én az anyám, hogy mindegy, elég nagy ilyen hepciáskodás volt. 3-4 óra volt, mire kijött a rendőr. Nem kapkodják el.
9: Mert minden ilyen csípsup szarért nem fognak elindulni, hogy azért, mert te összeütköztél.
7: Nagyon kellemetlen.
8: Beszéljünk arra, köztes időről beszéljünk, amikor még nem jött már, meghívtátok a rendőrt a helyszínre, de még nem érkezett meg, és ott állsz, hogy az milyen...
7: Nem volt egy ilyen névjegykártya. Nagyon kínos csendek vannak, ők telefonáltak, én ültem a kocsiban, mert a Nyugati viszonylag forgalmas.
9: Bezárta,
4: és felhúzta az ablakot.
7: Ha még egy bögre, itt van egy bögre. Nem, beültem a kocsiba, meg ugye azt mondom, hogy srácok, menjünk akkor le innen a helyszínről, menjünk le, mert föltartjuk a forradat, a komplet hídát mögöttünk. Nem megyünk innen soha, ezt így, hát mondom, ez itt nagyon kellemet lesz. És állsz ott, mögötted dudálnak, villamos megállóban mindenki néz, inkább műsort vezessél, tudod, jönnek
9: az is szar, de legalább nem akadályozod a forgalmat. Úristen,
7: nagyon-nagyon kellemetlen az egész.
8: Mondtál neki ilyeneket? Elhúzom a falat!
7: Takarodjál agyádba!
4: A két haver baseballütővel érkezett?
7: Nem, csak amikor valaki hülye, és azt hiszi, hogy neki van igaza, és mondom, figyelj, hát buszmegállóból állták.
4: Soha nem, meg sokszor az energiát.
7: Nincs az a Kressz, mondom, ami miért nem ismered el? Hát buszmegálló, én sávot váltok, mondom, egyértelmű, te hibád. Leszetted a kocsim jobb oldalát, mondom, ezzel nagyon nem tudok vitatkozni, de hogy ezt a rendőr is meg fogja állapítani. És akkor végül is kijött, kitöltötte, hát nem kapkodják el.
8: Kértem,
7: nem. Volt még ilyen, megtalállak, meg nem tudom. Tehát rossz szájízű elválás volt igazából.
8: Egy FLM rajongó volt?
7: Hát így gitároztunk és énekeltünk.
8: Hát a hírnek.
7: Nem jó, nem jó, ezek nem jó pillanatok
8: azért. Van az a pillanat, amikor már ott a kár, és akkor beállsz a kocsimára, és akkor tudod így, nem olyan nagy baj ez, na nézd csak ide, kis fényezés.
4: Ha ezt benyálatom, le is jön róla.
7: Egy hónappal ezelőtt volt egy másik sztori, mondom.
9: Akkor
4: tudatára vártam egy
7: Budakeszi út, fékezek egy nagyot, csávó hátulról belém jön, de csak így meglök, ülnek a gyerekek. Na gyerekek, na most megmutatom, kipattanok. Kipattanok, mondom, csávó, az a kielőzés elmegy jobbra, ott hagy. Há, mondom a kutya, hát nem fogsz ott hagyni. Elkezdem üldözni Budakeszin, figyeld. Benne a két gyerek, ez az apa, mutasd meg, ez az, ott megyünk utána.
4: Leszorítottam, és halálos baleset lett belőle.
7: Mielőtt az újság megírja, nem gyerekes autós, és fordulok utána a lámpánál, megyek tovább, dudálok, vészük, hogy állj meg, megtoltál hátulról. Nem áll meg a csávó, majd a budakeszi helytető megáll. Hogy miért üldözöm? Hát mondom, nekem jöttél. Hát ő biztos nem jött nekem. De mondom, nekem jöttél, itt van a két gyerek, tanul, mondom, biztos, hogy nekem jöttél, töltsünk betűtlapot. Mutassa már meg, hol van a sérülés.
9: Hát ezt addig nem ellenőriztem.
7: Hát ezt addig nem ellenőriztem, nem ellenőriztem, csak éreztem, hogy nekem, akkor menjünk át a kocsi, és nézzük meg.
8: Itt.
7: A szívemben. A melkosomban érzem, és fáj. Ha érzek ember. Belülről a Beni, sem, kocsin semmi.
9: Semmi, egy karc sem.
7: Egy karc, mutassam meg. Hát mondom, az úgy volt, hogy mondom, én álltam a lámpánál, és szerintem nekem jött. És valószínűleg úgy tudod meg, hogy műanyag a műanyaggal érkezett, vagy nem volt semmi
8: figyelj.
7: Most nem találom, de az előbb tényleg úgy éreztem, hogy neked, akkor nincs érős, ugye?
8: Egy gyógyulós autó, és igen, a kocsi nagyon drága lesz.
7: Hát akkor én most elmennem. Mondom, jó, persze, természetesen. Hát mondom, akkor menjél. 10 percen keresztül loholtam Budakeszin a nyakába.
4: Leszorítottad villogtára.
7: Hogy utolérjem. Figyelj, annál nincs kelem. Semmi nem volt a kocsi hátul.
8: És beült simán egy ilyen pszichoterápiára. Nem tudom, de úgy érzem, hogy üldöznek. És igen. Nagyon furcsa dolog, hogy Sebestyén Balázs üldözött.
7: A mutassa meg a sérülést, már éreztem, hogy vert helyzetben vagyok, és valószínűleg csak megtolt egy kicsit valahogy nekem jött, közel állt, és ahogy megtolt, nem volt nagy kontakt, csak tolt az autó
8: menetében. De akkor is paraszt, hogy nem bírt kiszállni, ezt megnézni együtt. Nem?
7: Ennyi, kiszálltok, megnézitek. Én most a gyerekeknek megmutatom, hogy nem hagyott, hogy eltapossanak. És akkor mi volt, apa, mi volt? Hát mondom, nincs sérülés.
4: Nagyon
7: szerencsétlenül
8: visszaszállt.
7: Igen. Gyerekek, egy Kentuckyval tudom felettetni azt, hogy milyen traumát okoztam.
9: Mi játszottad el, mikor beszálltam, hogy adott 100 000 készpénzt.
8: Azt kellett, hogy addig flexel hátul a Benny.
7: Az volt a gyerek, hogy a hős vagy, apa. Egy nem létező üldözésért 3 utcán keresztül követtünk egy autót. Nagyon nagy vagy, fater. Óriási vagy.
4: Kérlek, a gyerekeim figyelnek, hagyusselek meg. Jó?
7: Igen. Benn van a kicsi, nem vallhatok szégyen. Borzasztó nyomorúságos történet volt. Semmi sérülés nem volt az autón. Úgyhogy ezeket tudom. De nem hagytam magam elnyomni. Mentem, követtem, és azt mondtam, hogy velünk nem szúrsz ki. A Sebestyén családot nem taposod el.
9: Hát, semmi. Aki jártál az igazadért, ami igen, nem igen. Volt.
7: Azóta emlegetik. Úgyhogy ez volt. Ez volt. Na jó, a gyerek.
4: Egyébként a Most Wantedben simán lehetett egy csomó ilyen jelenet, nem?
7: Hát a Most Wantedben ilyen majdnem volt, igen. Ekkor törtem össze egy autónak a motorháztetőjét. Igen, ököllel. Na de mindegy, erről ne többet most itt.
8: Azt kérdezik a hallgatók, és ezt olvasom, nem mondom, hogy és melyik ponton fostál be?
7: Ja, igen, tényleg, igen.
8: Vagy ki van a te fontos részt?
7: Igen, illetve a normál méretű péniszem a piros lámpán a mikropéniszben.
4: Balinál
7: alapvetően mikropén, csak a rendkenél mondjuk, hogy
8: nem én mondtam, én csak felolvastam.
7: Mikropéniszel üldöztem.
8: Tolmácsoltam a hallgatóság kíváncsiságát.
7: Na jövünk mindjárt 2 perc, szóval pontosan 7:30, szűkítünk, adunk kulcsot, csinálunk valamit?
9: Sima ügy.
7: Kulcsot osztunk, jó, úgyhogy kezdjetek el.
8: Ez nagyon furcsa kifejezés.
4: Nekem is fura, mindig
8: kerüljünk a szűkítő kifejezés.
7: Igen, jövünk mindjárt 2 perc, szóval 7:30, itt vagyunk a hírek után.
1: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: Ütött az óra. Ma reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán gorenye háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy

0: rádió egy konténer. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata ma véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent visz. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-éig. Keresse akciós saját márkás termékeinket, és spóroljon velünk! További részletek coop.hu.
3: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
5: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 450 ml-es Mizó teital csak 399 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
6: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt erztés lehetek. További információk az erstesleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
7: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
8: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ajándék hotdog a Fresh Cornerben. Vásárolj meg a menüt két darab XXL hotdoggal és egy Coca-Cola termékkel, mi pedig megajándékozunk egy normál hotdoggal.
10: Mondtad, hogy ajándék hotdog?
9: Mondtam.
10: És azt, hogy a Fresh Cornerben?
9: Fresh Buddy sosem hibázik.
10: Akkor veszünk mi is egyet?
9: Ugye, tehát még egyet?
10: Részletek a freshcorner.hu per ajánlataink oldalon.
11: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
12: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
11: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
13: A harc, hát legyen harc!
11: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
14: Hogy tán az időt?
11: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
1: Reklámot hallottak.
0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Vigyázat, függőséget okoz.
16: És mi ezt egyáltalán nem bánjuk. Megnyílt Győrben a FOMO Pizza. Péntek, szombat, hajnali 2-ig nyitva, mert mi a bulit is támogatjuk. Beütött a FOMO? Nem akarsz kimaradni? Rendelj a fomopizzeria.hu-ról. FOMO Pizza.
17: Mit egyek? Hol egyek?
18: Válassz a Karaván ételbár napi 5 féle menüjéből, ami hétfőtől péntekig már reggel 8-tól elérhető. Tészta, főzelék, rántott vagy saláta? Válogass kedvedre! Rendeld házhoz vagy válassz a Győr Plázában. Csekkold a napi menüt Facebookon, vagy töltsd le az appot Karaván ételbár néven.
19: Leveles tésztából készült rétes töltelékkel tekert csiga, meggyes mákos ízben. Ez a Pedro rétes csiga. Tetején ízletes, vaníliás mákos és meggyes öntettel. Vásárolj applikációval 3000 forint felett, és októberben ajándékba adunk egy rétes csigát. Pedro pékség. A vidék ízei.
12: Szeretnél sejmesen sima bőrt irritáció és állandó szörtelenítés nélkül?
20: Lumeris diódalézeres szőrtelenítés nőknek és férfiaknak már 16 000 forinttól a Csikár Krisztina kozmetikai klinikán. A Lumeris lézergép nem csak egy eszköz, hanem a szabadság kulcsa. Bővebb info a Facebook oldalunkon, Csikár Krisztina kozmetikai klinika, időpontfoglalás 0630 937 60 34 vagy a Csikár Krisztina kozmetikai klinika szalonik oldalán.
21: 65 éves, a Győri Agroker, mezőgazdasági és kertigépek, üvegházak, műtrágya, növényvédőszer, vetőmag és minden, amire szükség lehet. Agromarket gazda voltunk, a külső Veszprémi úton várja a kertészkedés szerelmeseit. GyőriAgroker.hu. 65 éve a mezőgazdaság szolgálatában.
22: 10 éves, a Kaszinó Vingyőr. Október 10-én pezsgő, torta, koktélok és milliós összértékű sorsolás vár. Most minden belépő nyerhet. Házigazda Harsányi Levente, fellép a dívák. Részletek kaszinóvingyőr.hu. A szerencsejátékban 18 éven aluliak nem vehetnek részt.
23: Prémium bútorok elérhető áron. Ez a Happy Home bútorbolt. Berendeznéd a nappalit, új gardrób kell, vagy egy másik kanapéra vágysz? Nálunk minden van, ami egy otthonhoz kell. Óriási választék, állandó kedvezmények, ingyenes szállítás. Happy Home bútorbolt. Bútorban otthon. Győr, Pólus üzletház, K

0: a Rádió Egyen.
1: Október 13-án Pink napot rendeznek a Petszaladár Egyetemi Oktatókórházban. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Október 13-án kedden Pink napot rendeznek a Petszaladár Egyetemi Oktatókórházban a merrák elleni küzdelem jegyében. Szakmai előadásokkal, személyes történetekkel, szűréshez kapcsolódó tájékoztatással és közösségi programokkal hívják fel a figyelmet a megelőzés és az emlőszűrés jelentőségére. A rendezvény helyszíne a kórház C épületének aulája. A program 9 órakor megnyitóval kezdődik. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Stratégiai partnerségi megállapodást kötött a Győri Széchenyi István Egyetem és a Magyar Projektmenedzsment Szövetség, amelynek célja, hogy erősítse a gyakorlatorientált képzést, a tehetséggondozást, a kutatásfejlesztést és a nemzetközi szakmai kapcsolatokat. A dokumentumot a szövetség napokban megrendezett győri konferenciáján írták alá, tájékoztatott közleményben a Győri Egyetem. A Ráva Győri Nyugdíjas Egyesület meghívására látogatott el Pintér Bence polgármester a közösség Liszt Ferenc utcai klubjába. A találkozón a város gazdasági helyzetéről, a fejlesztési lehetőségekről és a nyugdíjasokat érintő kérdésekről is szó esett. A Zicsi Palota udvarából megközelíthető klubhelyiségben a házigazdák bemutatták az egyesület életét és programjait. A klub egyik legfontosabb célja, hogy senki ne maradjon egyedül, és a tagoknak legyen kivel megosztaniuk örömeiket, gondjaikat. A találkozón az aradi vértanúk emléke előtt is tisztelegtek. Részletek a győr.hu oldalon olvashatók. A Győr-Moson-Sopron megyeiek is fotókkal segíthetik a macskák vadászatának kutatását. Egyetlen fotó is értékes adat lehet a kutatóknak a házi macskák vadászatáról, ezért a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Macska Préda projektje arra hívja a lakosságot, hogy saját fényképes megfigyeléseivel segítsen feltérképezni, milyen vadon élő állatok kerülnek kapcsolatba a házi macskákkal. Ha lehetséges, érdemes több képet készíteni a zsákmányról, és sokat segít néhány mondat a helyzetről, az apró részletek teszik igazán jól használhatóvá a megfigyelést. Végül a várható időjárásról. Napközben szakadozik a felhőzet, számottevő csapadék nem valószínű, sokfelé élénk, erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Napközben 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
3: Rádió Egy.
0: Folytatódik a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is láger megy.
3: Rádió.
4: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Jaj, folyik a nyálam. Drága hallgatók, hello!
5: Jó reggelt!
6: És már megy is tovább, tehát folyik a nyálam, és úgy már mehetünk is.
5: Már nem vagyok annyira vittek, de...
4: Ne, igen, korcsoltam egyet a kávé, és kiúztam a pácikát, így egy kisebb nyálfröccsel is kijött. Tehát ki számolja ez, gyerekek, ki számolja. Na, itt vagyunk, helyszínünk a Duna Pláza 348. Juliska látom süteményt osztogat, tehát az a jó lelked, ne törődjél, hogy akartunk hazavinni a gyereknek, nem érdekes. Nagyon rendes vagy. Elosztogattad itt az első sorban a...
5: Mikor iszunk pálinkát a tarajos fickóval? Inkább arra beszéltek.
4: Hát igen, mondják.
5: Nagyon integet.
4: Hogy... Igen, milyen Szabolcsi vagy eszer, aki nem iszik egy pálinkát 7:30-kor? Csak jelzem, hogy
5: rossz,
4: itt már...
5: Szégyen teljes Szabolcsi viselkedés ez?
4: Így van, pálinka, ivászatra buzdítanak bennünket, igen. Julcsi és a virgácsok írta valaki, köszönjük szépen. Szóval 7:30-kor itt hiányolják, hogy a társakkal...
5: Az egy... a baj, hogy este feltűnőn lépek fel kétszer.
4: Az
5: és
4: igen.
5: És lehet, hogyha most hát így jelentem magam délelőtt, akkor nem is így estére nagyon jó lesz.
4: Ez egy nyomós ér.
7: Voltál már benyomva színpadom?
5: Nem. Soha. Jobb az így.
7: Mikor akarod elkezdeni?
4: Mindig előtte nyomod be.
6: Mindig előtte nyomod, már nem iszik.
5: Közben igen. De hát amikor a töménytörténetet forgattuk, az kvázi annak megfelel. Akkor megittem egy üveg rumot a műsorkészítés közben, de nem segített a produkció végeredményében.
4: Igen, de ugye ott az volt a lényeg, hogy ott be kell rugnod, és akkor részegen kell elmondanod egy általad, vagy az általuk kiválasztott történelmi helyzetet, vagy szituációt, igen.
7: Az egy nagyon szórakoztató műsor volt.
4: Na gyerekek, megkottott az egyes villamos, kaptuk, köszönjük szépen, és szeretnénk megmutatni a referencia gurulás, jó? Kedves hallgatók, ki az, aki még időjárásunk van előtte?

0: Gyorsan jó időnk lesz, hideg lesz, meleg lesz, esni fog az eső, támogass meg Zsűrűt, köszönjük szépen!
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Szeretem, hogy továbbra is ilyen informálisak vagyunk, így nem? Van. Csak a szponzor menje le, mindegy, hogy milyen idő lesz, teljesen mindegy az időjárás jelentés. Szóval, ki az, aki még abban reménykedik, hogy itt kap kulcsot a helyszínen?
2: Juhé!
0: Jézus! Atya! Úristen!
3: Most már érte a pálinkás próbálkozásokat.
2: Négy kulcsunk, tehát tedd le a kezed, jó? Négy kulcsunk van, ki az a négy, aki akar nyerni?
0: Azt a mindenségit neki! Azt a hány kéz? Kinek van már kulcsa, csajok, fiúk? Na, állj.
3: Előállnak azok, akik rászorulóak.
0: Figyeljetek ide, 300 kulcsot osztottunk, ugye nagyjából? Itt, legyen mondjuk 230, jó, 230. Én most itt összesen láttam 50 kezet. Mi történt velük? Hol vannak? Nem értek még ide? Mit eltettétek őket láb alól? Kihúztátok a talajt a lábuk alól? Hol vannak? Kinek van kulcsa, aki adásban nyerte, vagy az Atisnál?
2: Na, több föl? Ez.
0: Na jó, ez több. Ez mondjuk 100. Ez mondjuk 100.
3: A többiek lehet, hogy hitetlenek, és úgy van, hogy el se jönnek.
0: Igen, megnyerték, de aztán nem. Akkor viszont nagyobb az esélyetek, gyerekek, az van. Tehát, hogy minél kevesebben vannak itt, annál nagyobb az esélyetek.
4: Viszont én láttam olyat, aki kétszer tette fel a kezét.
0: Igen, nem fuldok.
2: Nincs kulcsnál, és a van kulcsnál is. Igen.
3: Jó, de hogyan fogunk dönteni ezek közül a szép emberek közül, hogy kikapja azt a négy kulcsot?
0: Hát ez az, majd szépen választunk, és megnézzük, hogy gurulnak. Szeretnénk megmutatni egy referenciagurulást. Jó?
3: Referenciagurulás, vagy pedig akkor különböző összecsapások.
0: Igen, szkander és verekedés. Kitesszük oda nektek, hogy hogyan gurult Balkó Éva Andó, jó, a való világban. Mert hogy van egy referenciagurulásunk, ezt a gurulást kell követni. Ott van Éva, figyeltek! Itt van.
2: Hát zseniális. Oda-vissza, hát ez már ugye a technika
0: igen, oda-vissza van.
2: Zseniális.
0: Oda-vissza van tekerve, így kell gurulni.
4: Balkó Éva nem védette ezt le? Véletlenül?
0: A gurulást?
4: Azt.
0: Hát, azt nem, de levédette volna, mert nagyon egyéni. Most kereskedőm már nagyon kéne. Ilyet még nem láttál. Na, Ferencem, hogy állunk, vagy mit látsz?
2: Jól, továbbra is, én kint, ti bent. Na,
0: jöjjünk ki hozzá.
2: Legyen egy
3: szomorúan vagy ott.
2: Nem vagyok egyáltalán. Abszolút nem. Nem vagyok, köszönöm szépen, jó vagyok, nem. A vérnyomásom is jó, de te másért sírsz. Nem miattam. Akkor gurulással döntsük el a kulcsok sorsát?
0: Szerintem egyet nézzünk meg, egy-két referenciát, na. Nem?
2: Hát jó. Akkor menjünk a guruló szőnyekhez. Az a baj, hogy 450-en akarnak gurulni. Tehát azt legalább abban segítsetek, hogy ki az az öt, akit megnézünk. Ki az, aki szimpatikus.
3: Én indítom a saját versenyzőt, a pálinkás tarajos fiút.
2: Mindenképpen menjen előre. Mivel tudsz meggyőzni, hogy te gurulni akarsz?
5: 12 órás műszak után vagyok itt, hogy gurulhassak.
3: Jó, megvan az első.
0: 12 órás műszak.
2: Jó, akkor gyere velem. Na. 12 órás. Egy férfi kiabál nagyon. Te mit kiabálsz?
6: 24 és felet nyomtam.
0: Jó, persze.
2: Adjad már. Hetek óta csak dolgozom. Igen. Egyfolytában. Hol dolgozott te 24 felet?
6: Vagyok. Hivatásos tűzoltó vagyok.
2: Mondjuk az...
0: Az jó.
2: Kettő.
3: Jó, gyújtsuk fel.
0: Gyere már, várjál, oda se értél a helyszínre, már kiosztották kettőt, Ferenc.
2: Nem adjuk a kulcsot. Ők most
0: ja, csak gurulnak, igazad van, jó?
2: Igazad van.
0: Hova tettük le a perzsa szőnyegünket? Oda középre?
2: Valahol ott van középen.
0: Nagyon
2: középen.
0: Jó.
2: Ez a katlan.
0: Jó.
2: Na gyertek, akkor ketten már vagy.
0: Vidd magaddal az áldozatokat. Jó?
2: Az is jó, amikor valaki be akar valakit ajánlani.
7: Nekem már van, de mi minden nap gurulunk, úgyhogy ő szívesen gurul.
2: Egy családban egy kulcs, köszönjük szépen, mehetünk tovább. Mondjad?
8: Lángost, hogy gurulhassak.
2: Csinálsz?
8: Azért nem sütöttem reggel lángost, hogy gurulhassak.
0: Éheznek a gyerekek, a kis gyerekek is éhesek, nem sütöttem
2: nem
0: lángost.
2: A gyerekek, mi éhezünk, a hosszávon a lángost gurulhatsz. Nincs gurulás.
0: Igen. Jó. Na vidd magaddal akkor őket, Ferenc, jó? Valaki kiírta ilyen feliratra, hogy hagyd guruljak, ha már itt szenvedek.
2: Hol van?
0: Azt írta, hagyd guruljak, ha már itt szenvedek.
3: Felkészült, hogy lehet, esni fog az eső, úgyhogy le is...
2: Ha már itt szenvedek, gyere csak ide. Igen. De mitől szenvedsz?
6: Hideg volt, úgyhogy felöltöztem ilyen kis kimonóba.
4: Kipárnáztad magad.
2: De aranyos, hát ez gyakorlatilag egy fürdőköpeny.
6: Élvezem, egyébként a lányomat hoztam, Kém Kossuth Rádiót hallgatok.
2: Megértem. Csak a jó információ.
0: Nem hallgatok ilyeneket, csak
6: a legjobbak.
0: De aranyos, hogy köszönjük szépen. Na. Egyébként most már a Kossuth is kezd visszaállni, tehát most már egész hallgatható. Egészen azt gondoljuk, hogy normalizálódott a helyzet így április óta. Na nézzük azokat a varázsgurulásokat.
2: Ja, pillanat. Akkor van egy hölgyünk.
0: Igen.
2: Ugye ő volt az első, mi a keresztneve?
5: Bianca.
0: Bianca.
2: Megvan, láttad a referencia anyagot?
5: Igen.
3: Bianca Biancóba fog majd.
0: Igen, Bianca csak kell gurul.
2: Figyelj, ha azt nem nyomod túl, akkor nincs kulcs.
0: Na?
2: Bianca, szedd már össze magad!
0: Bianca, erő és lendület, jó? Ha nézd meg Baukó Éva, hogy csinálta. Sose gondoltuk, hogy ő lesz a referencia, Baukó Éva.
4: Legyen előtte egy kis toporzékolás.
2: Bianca, figyelj!
0: Sokban van, Bianca, sokban van.
2: Nyugodj meg, jó? Nyugodj meg, ez még nem a konténer nyitás. Tehát majd akkor fogsz izgulni. Ha visszaemlékszel, hogy jött be a Baukó Éva a színpadra, az megvan?
5: Hát, mint egy idő.
2: Úgy, na ezt kell hozni!
3: Na, ez a spiritus jó!
0: Na, meg fogjuk kapni már! Van. Egy óra múlva a Facebookon ki leszünk osztva.
2: Én nagyon szeretem.
0: Személy szerint helyre leszünk rakva.
2: Jó, tehát bejövünk, beugrálunk, levetjük magunkat, oda-vissza gurulunk, jó?
5: Jó.
2: Na, hát akkor, 3, 2, 1, tessék!
0: A zenét nem tudjuk beadni? A zenét nem tudjuk? Ott a zene, add be a zenét közben! Add, hogy gurul? Hogy? Beszarok, én gurul! Geniális! Nagyon jó!
2: Mi fáj szívem?
5: Nem vagyok olyan fiatal.
3: Ági néni nem ezt mondta.
0: Micsoda? Hát nem hallottad? Így van. Ági néni 3-4-7-kor olyat gurult, most kapták el a Margit hídon, azóta gurul. Tehát, hogy igazából nagyon durva volt.
2: Jó, önkéntes tűzoltónkat kérjük, gyere.
0: Jó, guruljon egyet.
2: Vagy nem önkéntes, bocsánat, arra nem akartalak megbántani, de legalább már nem mondtam azt, amit nem szerettek hallani a tűzoltók. Katasztrófa védők.
6: Azt nem.
2: Látod? Na, ennél sokkal...
0: Az ő nyelvükön is beszélsz, Feri. Hihetetlen vagy, hogy mindenkivel megtalálod
2: a... gyermeke, látod?
0: Mindenkivel megtalálod a közös hangot.
2: Na. A szituációban ég a ház. Jó? Biztos, hogy van bent legalább 5 kis gyerek. Na, ezzel a nagy lendülettel, ahogy oda beszoktatok menni, azzal mutassuk meg. Tehát előtánc van, gurulás oda-vissza. Zenét kérünk hozzá, indítsuk el, figyelj, nagy hangerő. És...
0: Figyeld, indul a zene, figyelj!
2: Gyerünk! Hát beszarsz!
0: Figyelj, ez gurul, hallod?
2: Vissza is!
0: Felnőtt emberek kulcsel gurulnak. Felfoghatatlan, ami történik.
2: És
0: Teljesen szürreális. Más volt a technika, itt egy ilyen összegörnyed gurulás volt. Nagyon jól nézett ki ez is.
2: Jó, van egy hölgy, aki kutyával akar gurulni, az érdekel.
0: Persze, kutya, hogyne! Hogyne!
4: Szorítsd magadhoz!
0: Igen. Hol van
2: és
0: a kutya?
2: Nézd már, megmutassuk meg a kutyát, a világ legcsúnyább és legcukibb.
0: Az anya, ez guruljon a út.
2: Hogy hívják, Fifi?
0: Ronda.
9: Roxy.
0: Fifi. Azt a mindenit.
9: A legszebb kutya a
0: világ. Hát tényleg? Neked?
2: Neked.
0: Azt a mindenit.
2: Ki az, akinek szép ez a kutya?
0: Figyelj, de a gurul egyet és agyon nyomja a kutyát, mi lesz, Feri?
2: Tényleg,
3: akkor Foxy lesz belőle.
9: Kedvecsípődésem van, úgyhogy mikor láttam, hogy bukfenceztek, én azt szerettem volna, hogy hagyvergődjek inkább a földön, az most pont megy.
2: Jó, tehát idegbecsípődéssel.
0: Én imádom, ennél nem lesz szürreális, ha valaki lefekszik a földre vergődni. Jó, én ezt nagyon adom. Én ez nekem egy komfortzónán kívül van.
2: De nem tud Fifivel gurulni?
9: Hát... Jöhet velem, lehet elszalad.
0: Erősek vagyunk, eddig volt egy nagymama, egy idegbecsípődéses, de jó, mondom, hogy kezdünk haladni nagyon így. A bocsék után megyünk már a kitelepülésen, nagyon jó.
4: Szponzoraink a gyógyászati segédeszközboltok.
2: Na, szóval Fifi nem jön?
9: Hát szerintem ő csak végignézi most.
2: Én láttam olyat a cirkuszban, hogy így csináltak neki, és ő ízét és sorgott.
9: Hát ha lefekszek, akkor rájön a hátamra, ha arról van.
3: Azért teljesen másik műsor, ezt
4: kérdeladjuk is. Ott is Fifinek hívták.
0: Ott is Fifi volt, ez nagyon más.
3: Nem, Fifi, nem!
0: Fifi, most nem én vagyok.
4: Csináld, amit szoktál.
0: Na, akkor legyen egy idegbecsípődéses vergődés. Én nagyon adom ezeket, tehát menjünk át egy ilyen gyógyászati segédeszköz támogatott valami másban. Mehet, nyomja, nézzük meg.
2: Akkor tessék, tiéd a terep.
0: Hogy hívnak?
2: Adrien és Fifi produkciója.
0: Óriási lendületen, Adrien.
3: Roxy.
2: Te tényleg nem mész jól, Adrien.
0: Húha.
2: Igen,
0: csoda, hogy ideig ki tudtál jönni. Na?
2: Na, ez
0: jön a zene? Hol a zene? Jobbjátok a zenét, add a zenét. Ott az... Jézus Mária.
2: Nagyon jó, Adrien, vissza.
0: Felfoghatatlan, ami történik.
2: Közben mutassuk már meg Fifit, hogy néz, hogy nem érti, hogy mi történik a gazdival. Azt mondja, gazdi, de mi a beteg vagy?
0: Emberek gurulnak a Dunapláza előtt egy szőnyegen egy kulcsért. Teljesen reális.
2: Nem bírt fölállni, Adri.
0: Maradjon úgy.
3: Hát meg a kutyája felrángatja.
0: Persze, hát maradjon úgy. Jó, ők guruljanak versenyt Ági nénivel. Jó, aki előbb elér a konténeri, az kap egy kulcsot.
2: Az kap kulcsot. Jó, akarod a Kossuth Rádiós barátunkat, vagy hát válasszunk mást?
0: Jó ember.
3: Fordulj már meg felé, nézd csak oda, nézd oda, fordulj meg felé. Még fordulj. Ott van, tessék, a pálinkás tarajos
0: fickó. Ott, na, hozd őt.
2: Jó, gyere, akkor Eszter bejuttatott téged is. Na, milyen a pálinka?
10: Szilva.
2: Egészségedre. Keresztneved?
10: Józsi.
2: Te főzted?
10: Én.
3: Józsi, nem a fia amúgy a Ferinek?
6: Én csak cseprésztem. De a titkos összetevője a bűn és a gyerekmunka.
0: Bűn és a gyerekmunka. Forduljatok mind a ketten erre, Eszter felé.
2: Tessék.
0: Figyelj, elmondom neked, ha most azt mondta volna, hogy szia apa, régóta várom ezt a találkozást, én aláírom.
2: Mondta csak nem mikrofonba.
0: És ő kapja a kulcsot.
2: Józsi kisfiam.
0: Józsi kisfiam, tiéd a kulcs, kis ki a konténer. Nagyon jó.
2: Ahogy megbeszéltük, felezünk.
0: Nagyon jó. Mivel foglalkozol, mit csinálsz?
6: Számlák.
0: Jó, akkor...
2: jó, nem akar...
3: Számlák eltűntetés.
2: Nem akarsz többet tudni.
0: Fél tízkor várd meg a NAV-ot, meg a rendőrséget érkezik hozzád, akkor, hogy egyéb kérdéseket tegyen föl.
6: De hagyjuk, hagyjuk.
0: Hagyjuk. Mondhattad volna azt, hogy biztonságőr vagy, nem én mondtam, hogy számlázol. Tehát, jó.
3: Upszi.
2: Gyerekeket, tudjátok.
0: Nem kell minden bevallani, érted? Hát azért azt is mondhatod, hogy pék vagy.
3: Megint már a pálinka felé nem igen. Hazudni.
2: Nagy a család, valamiből meg kell éljünk.
0: Őszintén érte magát, hamis számlákat állítok ki, de most erről le többet. Nagyon jó. Oké. Na nézzük a gurulást, jó? Hogy akkor jó, hogy jó, megy, jó? Nézzük meg.
2: Megfogom az amúgy de már neked van ilyen csomagod.
3: Lehetne a tarajos könyvelő.
0: Igen.
4: A tarajos pálinkás.
0: Micsi, levetkezik Mesztelenre? Lesz egy Mesztelen gurulásunk is. Nagyon jó. Egyre jobban szeretem.
6: Akarjátok?
0: Hogy Mesztelen legyél?
4: Vagy, hát de.
0: Mesztelenül gurulnál?
3: Nem. Gyerekek vannak, sárszerűen.
0: Nem baj. Takarjuk el a szemüket.
2: Eltakarod a szemét.
3: De figyelj, Józs, ezt úgy csinált, hogy nem mondtuk, hogy adunk kulcsot. Csak most még most
4: de ő szeretné.
6: Azért úgy érzem, hogy a Mesztelennel elég erős esélye menne a kulcsra.
0: Ha gurulsz egyet Mesztelenül, a saját pluszkulcsomat odaadom.
2: Nem is a tiéd!
0: Hát ilyen nincs, gyerekek! A legszürreálisabb, nagyon jó, már fél Mesztelen.
4: Mester, menjünk már ki!
2: Ne vedd le! Hülye, ne veszi a nagy.
0: Persze, hát ne vicce!
2: Ne nézz oda, jó? Ne nézzetek meg a gyerekek!
3: Kedves
0: gyerekek! Mutassátok, mert nem látom!
4: Meddig vesztőzött?
0: Komolyan mondom, ilyen jó férfi is.
4: Van még rajta valami?
2: Mutasd meg az alsó gatyáját.
0: Nem hiszem el. Oda nézzél. Nagyon jó. Az alatt még van valami? Az alatt még van valami?
6: Hát azt nem akarod látni.
4: De hogy is
0: honnan tudod, te, hogy nem? Láttam én már mindent
2: csak
0: igazából.
2: Csak szólok, hogy kiabáltunk, hogy nevetkőzön, de mind a két csaj fölállt.
3: Mi állunk. Hát az Zorikát a Zorikátnak úgy állunk.
4: Sajnos ja, sokat látunk.
0: Úgy érzem, elindult egy ilyen licit, tudod, én Mesztelenre vetközöm. Én levágom a balkarom, kiszúrom a jobb szemem, tudod, mindenki mindent bevállal, csak hogy legyen kulcs, jó?
6: Pénzért bármit.
0: Hát ez nagyon szép.
2: Közben Fifi elfordította a fejét, ezt már ő sem bírja.
0: Fifi nem bírja.
3: Fifi nem macskás azért.
0: Igen. Na, jó, nézzük meg, hát ezt láttunk el, tehát abszolút jó, alsógatyás gurulás következik. Egy Rádió 1-es szőnyegen, nagyon jó.
4: Mi történik
2: itt? Várjál! Jó, ide jó! Ő hozta Baukó Éván, gyerekek!
0: Én azért 30 éve médiázom, de ilyet azért hát nem sokat láttam meg. Balettozik. Nincs ilyen, hogy októberben.
6: Köszönöm szépen.
2: Óriási tapsot kérünk Józsinak, a fiamnak.
0: Okay. Így van. Figyelj.
4: Büszke lehetsz rá.
2: Ja, és nézd meg.
0: De rendesek vagytok. Gyerekek, ez kulcsot, az vagy ez kulcsot érdemel. Jó? Na, nézzük, hova lehet ezt licitálni. Tényleg, ki az, aki mit tudom, levágja a nagylábujját, megesszik egy üvegpoharat, nem? Hát akkor...
4: Hol?
0: Már vigyük el ilyen irányba. Jó.
2: Na, közben megkaptam a papírt, amivel ugye a Kossuthos haverunk jött, hogy kérnénk szépen egy kulcsot, ne kelljen buszozni haza, I Love Retro Rádió.
0: Jó, de jó. Jó, de jó.
3: Állítólag az LMHH úton van ide.
2: Ha nagyon nagy gurulást mutatsz be, akkor még lehet, hogy lesz kulcsod. Mi a keresztneved? Várjál.
6: Gábor, Bocskor Gábor.
2: Jó, buha. Igen.
0: Figyelj.
6: Nem, titkos, mert egy ügyvezető igazgató, vagy egy komoly hely.
3: Ezt nem, már csak azért sem hiszem el,
2: mert... Várjál már!
3: Igen.
0: Ránézésre se tűnt hitelesnek.
3: Igen, hogy letöltetni bőrömmel.
2: Egyébként tök korrekt az arca, csak ami belül van, ugye?
0: Ügyvezetőként dolgozol egy cégnél.
4: És a hangodat nem fogják megismerni?
6: Nem fogják megismerni, mindenkit mondtam, hogy dolgozzon, ne hallgassák a rádiót úgy,
0: nagyon jó.
3: Teljesen, tehát nagyon nehéz ugye, különbséget tenni emberi hangok között, de a tíder új lenyomat, ugye?
4: Van benne.
0: Jó.
4: Némi jellegzetes vonás.
6: Arcomat takarjátok majd kérdéssel.
0: Mindenképpen, persze.
2: Miért ez élő?
0: Abszolút kicsendeség, egy élő rádió műsorban benne leszel, akkor meg tudjuk akadályozni, hogy megismerjenek. Jó. Nézzünk egy gurulás, aztán még egy csajos is legyen, még egy csajgurulás, nézzünk meg. Azért még lányok guruljanak.
2: Úristen, az igazgató.
0: Mit csinál?
2: Brékel, beszarsz.
0: Úristen, na, ez most kezd kellemetlen lenni. Jézus, most
2: guruli. Nem, ez eddig is az volt, de ez a rész.
0: Milyen büszkék lesz a céged rád? Milyen,
4: ez minden csapatépítő mutogatni fogják. Nagy
2: tapsot kérünk, igen, szuper.
0: Nagyon jó. Na, egy csaj még legyen, egy csaj még legyen.
2: Válaszhatok ti, most eddig én válaszolom.
0: Mögötted, mögötted feketébe ugrál hosszú hajjal, szemüveges.
3: Gyere ide, anya.
2: Gyere.
0: Gyere, gyere
2: ott meg hátul.
4: Vetközte is.
2: Szemüveges.
0: Igen, mesztelenre.
2: Jó, láttad a példát az előbb, ugye, a mesztelen gurulás, tudod-e hozni ugyanezt?
5: Nem, de én jobban tudok hozni. Nekem ez most egyetemen kéne lennem.
0: Wow.
5: Én elvileg beteg vagyok. Olyan zéhám van, ami egy megajánló lenne, de én inkább elmegyek vizsgázni, vagy évet ismételek. Mindegy, nem tudom, még majd kiderül, hogy melyik lesz.
0: De hogy inkább egy bevállalod, hogy itt legyél. Legyen. De jó.
5: Persze.
0: Milyen suli vagy, milyen egyetem?
5: Én a BMR-re járok mérnökire.
3: Jó, de melyik szak?
5: Környezetmérnök vagyok.
3: Jó, akkor nem késett a semmiről.
0: Ilyen sok... Na,
2: szóval... Mondjuk bármi lehet.
0: Sok pasi között, ott viszonylag kevés a csaj, nem? Vagy vannak azért csajok?
5: A mi szakunkon amúgy elég sok csajszi van, főleg így a VBK-n a vegyészek meg a biomérnökök.
2: A VBK az vörösboros.
0: Igen, azt én is ismertem az egyetemről már. A VBK-t.
5: Hát, vagy van ádium, borkálium.
3: Jó, szép.
0: Ó, Danézzel!
3: Melyik kollégium? Kollégista vagy?
5: Nem. Én nem vagyok kollégista.
3: Nem vettek fel, mert saját lakásod van?
5: Nem saját, albérlet.
0: Albérletbe
3: lehet vinni majd a hűtőládát, meg a ravált?
5: Persze, mindent. Mindennek megvan már.
3: Jó.
2: Egy keresztnevet és egy gurulást.
5: Eliza,
0: de szép neved van.
2: Eliza. Zene, Eliza.
0: Nézzük meg, mit tudnak az egyeztemisták. Add a zenét, nagyon beindult. Jöhet a zene, hangosabban. Ez az.
2: Legurult a szőnyegről, gurul vissza.
0: És gurul.
2: És kinyújtja a végtagjait a végén.
0: Teljesen szürreális. Én is csináltam ilyet egyetemi bulin, attól függ, hogy mi van ingyen a büfében. Nagyon jó. Oké, adjunk egy kulcsot oda. Egyetemista albérletben lakik. Meghatott az a történet. Legyen egy kulcsoda is.
3: Ez a BMW Spiritus.
0: Van lendület az egyetemi kampuszban. Van lendület. Jól van.
2: Akkor kinek van kulcsa a sok guruló közül?
0: Tűzoltónak szerintem menjem.
2: Jó, a tűzoltónak van egy.
0: A vetkőző srác.
2: A vetkőző srác kettő.
0: És a lány, nem csajok?
4: A egyetemista.
0: Egyetemista. Akkor három kulcs egyelőre. És akkor még maradt egy, amit kioszthatunk, hogy még legyen.
3: De akkor azt nagyon meg fogjuk gondolni.
0: Azt nagyon.
4: Dobjuk be.
0: És csak a család tagjaink számítanak.
4: Gyere ide, Benike.
3: Most van az időpont.
0: Jól van. Oké, na, van még akkor kiadó, de most el kell mennünk egy picit zenélni, reklámozni. Ügyesek voltatok. Hát mondtuk, hogy ez szerencse is azért nagyban, de reméljük, hogy még azért...
4: Meg bátorság.
0: Meg bátorság, igen. Egy valaki kap, aztán majd lassan szűkíteni kezdjük a kört.
3: Mondjuk
0: a 200
3: ezt,
0: volt.
3: Mondjuk ezt, miután egy pucér férfinak adtunk egy kulcsot.
0: Nagyon szerettem.
3: Ez csak a szerencsém múlik.
0: Így van. Jövünk mindjárt a hírek után, itt vagyunk rögtön.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ütött az óra. Ma reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy hat

0: rádió egy konténert. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata ma véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent visz. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
3: Farmer napok a Premier Outletben.
4: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
5: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
6: Premier Outlet Budapest.
7: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
8: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik? Több, mint gondolnád.
9: Nulla, nulla, nulla, nulla, nulla, nulla.
10: Bárhogy szólt zene füleinek? Nem csoda, hiszen a nulla a legszebb szám, ha vállalkozása kiadásairól van szó. Válassza a CIP Bank sok nullás vállalkozói számlacsomagjait, ahol díjmentes a forint átutalás, nulla forint a számlavezetési díj, és az első éves kártyadíj is. Nyissa meg online sok nullás számlacsomagját, és most akár 50.000 forint jóváírás is az öné lehet. Részletek a cip.hu/soknullás oldalon. CIP Bank. Számíthat tanácsainkra.
11: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
12: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
13: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
14: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
15: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
16: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: Reklámot hallottak.
0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
17: Találkozzunk október 14-én Győrben, a Richter teremben, az ingyenes Hello Szülő Roadshow-n, ahol a Szülői Generációk Harca című esten Steigerwald Krisztián generációkutatóval, valamint Bede Fazekas Anna Mária, Dobra Mara és Inotai Ákos élményszínházi játékával keressük a megoldásokat. Kövesd az eseményt a Facebookon, regisztrálj a www.hellószülő.hu oldalon.
18: Mamma Mia! Az ország egyik legsikeresebb musicalje a Madár Színház előadásában november 20-án Győrben az Audi Arénában. Jegyrendelés koncert.hu.
19: Vigyázat! Függőséget okoz!
20: És mi ezt egyáltalán nem bánjuk! Megnyílt Győrben a FOMO Pizza! Péntek, szombat, hajnali 2-ig nyitva, mert mi a bulit is támogatjuk! Beütött a FOMO! Nem akarsz kimaradni? Rendelj a fomopizzeria.hu-ról! FOMO Pizza!
21: Szerencsekerék, ajándékok, meglepetések, igen,
2: Október 10-én szombaton ünnepel a 25 éves fészekcsempe. Gyere el megújult üzletünkbe, pörgesd meg a szerencsekereket, és nyerj azonnali ajándékokat, kuponokat, vagy akár 20% kedvezményt. Várunk reggel 8 órától Győrben, a Mészáros Lőrinc utca 1-ben. Fészekcsempe. 25 éve veletek. Október 10-én találkozunk.
21: Modulházak és teraszok az Álom Terasz Kft-től. Új életteret alkotunk. Prémium modulházak, alumínium teraszok, típusházak és téli kertek, akár hitelügyintézéssel. Jöjjön és válasszunk együtt álmainak megfelelő megoldást. álomterasz.hu.
22: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Október a látás hónapja. Országosan a Trendoptika csoport üzleteiben 21 éve célunk felhívni a lakosság figyelmét az évenkénti látásellenőrzés fontosságára. A Trendoptika csoport az Október a látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Magyarországon. Keresse Győrben is a Trendoptikában októberben a díjmentes preventív látásszűrést, a 9 lépésből álló 100 dioptria pontosságú szemvizsgálatot és a kiemelt kedvezményeinket. Ne feledje, október a látás hónapja. Jelentkezzen be most a Trendoptikákban. Győr, Baross Gábor utca 19.
23: Az ősz legjobb programjához nem kell felöltöznöd. Irány a zalakarosi fürdő. Merülj el a gőzölgő gyógyvízben, lazíts a szaunában, vagy csubbanj a családdal. Egyetlen kívánságod lesz, bárcsak tovább tartana. Zalakarosi fürdő, a következő közös élményetek. www.zkf.hu.
24: A Pál utcai fiúk zenés játék december 18-án Győrben, az Audi Arénában. Jegyek a kultix.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
25: Elkészült az átépített zöld utcai csomópont Győrben. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Megszűnhetnek a korábban tapasztalt torlódások a Fehérvári út zöld utca kereszteződésében Győrben. Csaknem 520 millió forintos támogatást nyert el a város a csütörtökön átadott csomópont átalakítására, amelynek köszönhetően gyorsabban és gördülékenyebben lehet átjutni az érintett szakaszon. Egy jobbra kanyarodó sávot építettek ki, a közelben lévő turbó körforgalmat pedig már két egyenesen haladó sávon lehet megközelíteni. Részletek a győrihírek.hu oldalon. A Rába Győri Nyugdíjas Egyesület meghívására látogatott el Pintér Bence polgármester a közösség Liszt Ferenc utcai klubjába. A találkozón a város gazdasági helyzetéről, a fejlesztési lehetőségekről és a nyugdíjasokat érintő kérdésekről is szó esett. A Zicsi Palota udvarából megközelíthető klubhelyiségben a házigazdák bemutatták az Egyesület életét és programjait. A klub egyik legfontosabb célja, hogy senki ne maradjon egyedül, és a tagoknak legyen kivel megosztaniuk örömeiket, gondjaikat. A találkozón az aradi vértanúk emléke előtt is tisztelegtek. Részletek a győr.hu oldalon olvashatók. Nemzetközi jogi konferenciát tartottak Győrben. A jog, a politika és a tudomány határterületeit, valamint ezek bírói jogalkalmazásra gyakorolt hatását állította középpontba a Győri Széchenyi István Egyetemen megrendezett kétnapos nemzetközi konferencia, amelybe 10 országból 68-an csatlakoztak be, személyesen és online. A rendezvény különlegességét adta, hogy a tanácskozást első alkalommal tartották Lengyelországon kívül. A két nap 8 szekciójában a résztvevők számos aktuális témát érintettek a választási jogorvoslattól és a bírói függetlenségtől kezdve a klímaváltozással és migrációval összefüggő jogi kérdéseken át egészen a mesterséges intelligencia és a bírói döntéshozatal kapcsolatáig. Jó, ha tudják a Győr-Moson-Sopron megyeiek is, hogy folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként hetedikes diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire. Osztályonként 1 és 7 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás igényelhető. Végül a várható időjárásról. Napközben szakadozik a felhőzet, számottevő csapadék nem valószínű, sokfelé élénk, erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Napközben 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
26: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
1: A
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! A rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Dásko Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
5: Itt vagyunk, jó reggelt kívánom mindenkinek, 8 óra után 10 perccel, és nincs egy olyan szignálunk, amiben négyen vagyunk.
6: Azt mondja úr is.
7: Mert nem szokott lenni.
5: Mert nem szokott lenni, igen, váltva vagytok.
6: Kell egy ünnepi szignál, gyerekek, egy igen. Ünnepi.
5: Egy ritka.
7: Egy olyan, csak Juli van, meg én.
5: Igen, miket már kiraktatok.
6: Nem rossz
5: igen.
7: Juliék.
5: Juliék, igen.
8: Eszterék.
5: Ja, úgy most így feltűnt itt, ha hallgatgatom.
8: SMS, Elizának tuti sajátja a lakás.
5: Igen, nem értem, meg egyetemista, még egy csomó ideje van, hogy megszerezze a nyereményeket. Ja. Hát ott van az a kis gyönyörű konténer, simogassátok meg, drága kulcsosok, mantrázzátok nyugodtan, így van, hogy az enyém leszel, az enyém leszel.
7: Olyan volt már, hogy az nyeri meg, aki tovább rajta tartja a kezét a konténeren?
5: Jövőre. Én valamit, valamit csináltunk tavaly, de nem ugrik be, hogy mit csináltunk.
7: Nem, az nem tavaly volt. Mióta itt vagyok, nem volt ilyen, de Amerikában nem. Ez nagyon nagy divat, hogy van egy kocsi.
5: Ja, igen. Tovább, mert... aki tovább bírja.
8: Ez a Mr. Beast, ugye ez a milliárdos srác. Ő csinált ilyen kihívást.
6: Csak mondom, hogy pusoljátok nyugodtan ezt, de ott végig ott kell lenni. Tehát, 38 órán keresztül, de addig megy az élő rádió.
8: Kilátogatunk, szerintem Kapcsi nagyon szeretné őrizni ezt az autót, vagy konténert, esetleg majd ő a 36 órát kint tölti.
7: Meg úgy kell, hogy legyen valami a tenyerükön, amit ha nem ér hozzátod, akkor...
6: Igen,
5: tehát ott hozzá kell érni az autóhoz. De nem, én arra gondolok, hogy tavaly csináltunk valamit, hogy a 10 kulcsnyertesnek vagy el kellett mondania valamit, vagy mantrázott valamit, vagy megfogalmazott egy kívánságot, valamilyen feladatot még kaptak, én egy órája ezen kattogok, de nem jut eszembe, úgyhogy majd meghallgatjuk, aztán kiderül a dolog. De nem is ez a lényeg, az a lényeg, hogy olyan sok ajándékunk van, hogy nem fér bele minden, a gyönyörű autó ugye ott van, és egy-két dolog benne van a konténerben, a többi pedig képen, mert hogy közel ugye 20 milliós az össznyeremény, gyerekek, úgyhogy ezt ma valaki megnyeri, azért az komoly, nem?
7: Tehát ez most minden azért... a NAV-hoz kell menni,
5: így van.
7: Itt veszem, és leadózni. Jó,
6: tényleg, ez után kell, hát nem? 20 igen. Milliós nyeremény adó.
7: És már is ment a fel a tömegnek. Igen.
6: Igen. 20 milliós ajándék, és egy 8 milliót kell
8: fizetni. Dugjátok fel akkor!
5: Én nem megyek a NAV-ba. Igen. Tavaly körbeálták a konténert, emlékeztek?
6: Ó, és ma ott mantráztuk.
5: Mondtam, hogy volt valami. Mantra. Tökre emlékszem, hogy valamit csináltak, aki emlékszik, az írja meg. Volt egy ilyen közös imádkozás, hogy valaki ugye vigye el a konténert, és ez történt. Na, akkor hogy állunk tulajdonképpen? Úgy állunk, hogy egy darab kulcsunk van még, ugye? És aztán valahogy itt a 200-300 kulcsot majd leszűkítjük 10-re. És a 10, hát mondhatni, döntőbe jutó közül nyitja majd valakinek a kis kulcsocskája ezt a konténert.
7: Én nagyon szurkolok a saját jelöltjeimnek, mert már berendeztem ugye a Póninak a házat.
5: Igen.
7: Igen, remélem, hogy ez így meg fog történni. Viszont az lenne a kérdésem, hogy most, hogy itt van ez sok ember, hogy nem kéne csinálnunk velük valamit?
8: Vonatoztassuk meg őket?
7: Hogy nem tudom, valaminek történik nekem, egyrészt fáznak, unatkoznak, csalódottak, hogy így nézünk.
5: Igen, köszönöm szépen, hogy fáznak, unyekat adnál, szar az egész,
7: hogy
5: valami szerintem ezt a...
8: Fölhúztad,
5: fölhúztad
6: a bulit.
7: Ez a Balázs így néz...
5: Igen, én szeretem, hogy hype-olod ezt a dolgot, nagyon jó. Innen legyen ember a talpán, aki visszakapott. Fáztok, unatkoztok, tökötök ki van, mennétek már.
7: Nem tudom, nem ezt mondták.
5: Szóval így néz ki egy kitelpő, és hát ide se jövök többet. Nem, gyerekek, nem ez van természetesen. Várjanak csak, szerintem egy dolgozzanak meg. Itt 4 óra áldogálás, hát ez...
6: Ez 20 millió forint, gyerekek.
8: És a végére csak 10 ember maradt, tudod. És többiek így elszállingoznak.
5: Igen.
8: Kapjátok?
5: Nem, csak nem. Azért ki az, aki nem nyer kulcsot, vagy nem jut be, de megvárja, hogy ki lesz a gyertes? Na, itt látod?
8: A kemény nézd meg.
7: Ki az, aki azért várja meg, hogy rettenetesen megverje? Hát igen.
5: Jó, ki az, aki azonnal hazamegy, ha nem jut be a döntőbe?
8: Hát na,
5: négyen
8: a nyereményvadászok.
5: Négyen jelentkeztek.
7: Jó. Ki az, aki lehúzta a Balázs kocsijának az ablakát?
5: Ki az, aki meghúzta a kocsimat? Ki az, aki Feri kocsiját húzta meg? Szolgálti közlemény? Ja igen, fontos információ, a 225 nyertesünkből 5 darab még nem regisztrált be. Vagy útközben eltévedt, vagy nem ért ide.
7: Azt szétosztjuk?
5: Vagy nem, azt már nem tudjuk szétosztani, de hogy még menjen hátra a sátorba, mert ha nem regisztrál, nem kerül bele abba a bödömbe, amiből húzunk. Ez nagyon fontos, tehát ha itt vagytok, de még nem regisztráltatok, menjetek hátra a sátorhoz, és regisztráljatok be, mert csak az kerül majd be a sorsolásba. Ha nincs regisztráció, nincs név kitöltve, akkor nem tudtok. Nem fogjuk kihúzni a neveteket igazából.
6: Szerintetek van olyan a 200 valahány nyert? nyertes közül, aki tegnap este azt mondta, hogy én úgy nyerek, nem jövök.
5: Hát ez egy jó kérdés, mert az jó nagy balsors lenne, ugye? Szerintem.
6: Hogy azért bejutottál ebbe a 200-as, 240-es csoportba, és azt mondod, tegnap este ültél otthon, nézted a tévét, vagy megvacsoráztál, és azt mondtad, hogy föl kell jönni Budapestre, nagyon
9: ezeknek,
6: sokan vagyunk.
9: Ezeknek
6: igen. Milyen lesz van az idő? Vajon?
5: Én szerintem az az önsorsrontás, ne továbbjad. Ott a kulcs a kezed, és lebeszéled magad, hogy messze van, vagy sokan vannak, hát akkor már jó, megadod az esélyt, nem?
7: Rengeteg körülmény lehet összeveszett az asszonya, lehet, hogy... hogy
8: és azt mondja, hogy nem nyerem meg neked az autót.
7: Kalici vírus áldozata.
6: Azt megértem, mert akkor ugye nem jössz.
7: Valamit. Okay. Ilyesmi, nem lehet tudni.
8: Itt vannak emberek, akik QR-kódos bohárakkal szaladgálnak. Az ér valamit?
5: Azt nem tudom, mibe bíznak egyébként. Hárman nincsenek már csak itt. Kapjuk az új információkat. Tehát a 250 vagy olyan 300 nyertesből három nem jött el.
7: Számoljak. Mindjárt megyek, regisztrálok, ne aggódjatok.
8: Senki sem nyert, sajnos.
5: Nem, hogy lebeszélik magukat, hanem itt van mindenki. Hárman nem jöttek el. Azért itt lehet családi jog, közlekedés, stb. De hogy három ember nincs már. Politikai hovatartozás, így van, vagy nem.
8: Vagy november 9-én itt fog
5: nagyon kevesen valaki. Vagyunk itt, igen. És fontos, ami még lényeg, hogy a nyeremény után senkinek semmit nem kell fizetni.
6: Nincs adó!
5: Nincs adó, gyerekek!
7: Nincs adó!
8: Mert valaki kifizette!
6: Hogy
5: örül, nézd, hogy örül a bőrkabátos srác, hogy örül,
7: igen. A bőrkabátos srácnak többet látna a köldökét, mint bárki.
5: Igen. Van már kulcsod? Van már kulcsod? Nincs. Minek örülsz, hogy nem kell adót fizetni? Hát csak lehet, úgy, jó.
8: Ő mindenne boldog.
5: Igen, jó arc egyébként.
7: Innen ránézze, ő alapból adómentes.
5: Igen, abszolút.
7: Nem tudom,
5: és bárkinek a nyakába ül, az nagyon mozdulatlanul bírja. Nézd,
7: és nem a nyakába, áll valamint.
5: Valamire fölállt.
7: Hozott magával egy létrát, hát most látta, hogy létrán áll.
5: Ja, én azt hittem félrelőgt Ági nénit, és ráült a székére, vagy ráült a székére, de nem. Hogy van Ági néni? Jól van?
6: Ági néni, megjött a gyerek?
7: Ági néni, nem jött meg, ott van? De a gyermek megvan?
6: Nem, még nem érti ide. Nem akkor Ági néni játszik.
7: Ági néni örökbe fogja fogadni majd akkor a létrás fickót, hogyha más nem.
5: Igen. De létrásunkkal én szemezek egy ideje. Már nem úgy, de hogy cimpi. Tehát én szeretem azt a lelkesedést, hogy ő megdolgozik a kulcsét.
8: Gyere hátra a kontinér mögé.
7: De itt volt a létra, a Dunaplázából osztod a sajátod?
6: Tényleg lopott.
5: Igen, lopott a létra. Na várjál, kimegyünk hozzá. Nem csinálunk most témát, gyerekek, hát itt konténer van. Ábel, mi van? Te is itt vagy.
6: Nem mi van, miért van?
5: Hát ez hihetetlen. Itt van Ábel, gyerekek. Megérkezett Ábel is. Na, szóval, akkor akartunk egy témát csinálni, de engedjük, inkább foglalkozunk a nyereményhez, ez mégiscsak nagy nyeremény. Szóval, hogy állunk, Ferkó? Egy kulcsunk van még, egy darab kulcsunk van még. Egy kulcs mindenek felett, így van. És van egy létrás emberünk, aki nagyon lelkes. Ki az, aki még nyerne? Csak hagyd nézzek rátok egy picit. De sokan lesznek szomorúak. Azt a mindenit. Ennyi csalódott ember 5 perc múlva, hát nehéz lesz ezzel megbirkózni, de azért ezt mondtuk, hogy mindenkinek sajnos nem tudunk adni, körülbelül 200-aknak már adt, vagy 200-nak adtunk. Mi a helyzet?
10: Sziasztok!
5: Szia!
10: Szia, Tibi vagyok.
5: Nagyon örülünk neked, Tibi. Tibi, mi
6: is? Tibi is örült.
10: Tibi. Igen. Én is örült vagyok, igen.
5: Igen, honnan jöttél, Tibi?
10: Innen Pestről, Kőbányáról.
5: Min állsz? Létrán?
10: Létra, persze.
5: Létre, hoztad magaddal?
10: Így van.
5: Nagyon jó. És mivel foglalkozol? Mivel jöttél? Van kocsid?
6: Akkor neked már nem kell.
5: Na most elszóltad magad, látod?
10: Hát, igen.
5: Azt kell tudom, hogy tömegközlekedéssel.
10: Tömegközlekedéssel.
5: Lóval.
10: Lóháton jöttem.
5: Igen.
6: Átcipeltem a létrát a városon.
10: Igen, a villamos sinen éjszaka. Végighoztam.
7: Az a Durek TV-re pont olyan a hangja, hogy kinéz.
5: Igen, nem tudod hova tenni.
8: Innen nem látom, de ez egy ilyen rendes létre? Tehát létrejárása,
6: és tudsz
8: vele járni?
6: Hogy tudna már?
10: De, hogy mi?
6: Járni tudsz vele létre?
8: Létrejárás.
10: Tudsz? Persze, csak bár az elején stoppoltak, hogy itt azért a tömegben nem biztos, hogy jó.
6: De most azért semmi. 2 méter tudsz menni,
7: de festőmázoló vagy, Tibi?
10: Nem, villanyszerelő vagyok.
5: Jó, villanyszerelő vagy. Ha gurulsz a létrával egyet, akkor a lábad között átgurulsz itt a madarackórházhoz meg vissza, akkor mindenképpen adunk egy kulcsot.
10: Megpróbálhatom.
5: Jó, te tényleg villanyszerelő vagy egyébként?
10: Igen.
8: Szikrázik egy elosztó, ha esetleg
5: be tudnál ide jönni, megszerelnétekünk valamit.
6: Gyerekek, működik előre, hátra, jobbra, balra, bármerre, amerre kérlek.
7: Nagyon durva vagy. Ezt eddig is tudtad magad, hogy ma jöttél rá, hogy ezt tudod csinálni?
10: Nem, hát azért használom szinte majdnem minden nap a létrámat.
7: És ez az egyetlen létrád, vagy több méretben is kapható?
10: Ez egy 4-es fa létra, általános magasságokra ez teljesen jó.
7: Ez a hétköznapi létrája, és van ünneplő létrája esetleg?
10: Van aló létre, ilyen kitolhatós, háromtagos.
5: Szerintem itt valami kémia van köztetek.
8: Három is felhetett,
5: hogy a létrát. Órákat tudnál még a létráról.
7: Azon gondolkozok, hogy amúgy milyen jó, hogy nem az alumíniót hoztanak, nagyon szar hangja lenne, és hogy ez milyen kellemes kitelepülés egy ilyen falétra, tessék.
10: Hát meg az egy kicsit nehezebb. Nehezebben
7: kezelhető. Zombizomból már kicsit rá kellett dolgozni erre.
10: Igen.
5: Na jó, van, gondolkozunk még egy kicsit, de szimpatikus gyerek vagy így a létráddal együtt, úgyhogy bekerültél a szimpátia körünkbe, így igen, van, még gondolkodunk.
6: Tibi maga a végtelen nyugalom, igen, gyerekek.
5: Viszont szólaltassunk már meg egy-két kulcs tulajdonos, csak hogy hogy ébredt, mit érez, ki az, akinek van kulcsa, megnyerte, regisztrál, csak tegyétek fel a kezeteket a Feri hagyláson, csak hogy ki milyen állapotban van, kíváncsi vagyok, hogy szerinted megnyered-e, pessimista vagy-e, nem nyertél még soha semmit, biztos, hogy te nyered, téged hogy hívnak?
9: Júlia vagyok.
5: Júlia, szia! Hát ránézésre, Júlia, te nem hiszel abba, hogy te ma ezt elviszed.
9: Micsoda.
5: Igen? Nem.
10: Micsoda!
5: Micsoda! Bárkit megülök a konténerén! Hát hülye köcsök!
9: Ezt én hiszem el, igen.
5: Te elhiszed?
9: Igen.
5: Nyerő típus vagy, Júlia? Hogy érzed?
9: Nem, de most fogom elkezdeni.
5: De cuki vagy. Még soha semmilyen nyeremény nem volt, nem nyertél igazán nagy dolgot.
9: Igen, de és most.
5: Ma megtörik az átok.
9: Igen.
5: Igen? Jó helyre megy a nyeremény egyébként?
9: Igen, jó helyre.
5: Na miért? Győzd meg, miért megy jó helyre?
9: Szeretném.
7: Mert Júlia nem akar a földön járni.
8: Ez volt a kortárs beszéd.
5: Cuki vagy, szeretnéd. Mit mantráztál? Mit mondtál? Hogy feküdtél le? Hogy keltél? Mit ott állsz a konténer mellett? Érzel-e valami energiát? Hogy vagy?
9: Igen, hogy én leszek a nyertes.
5: Jaj, de jó. Hát jó.
8: Rajtad kívül ezt még nagyon sokan érzik.
6: És mennyire fogsz sírni a végén? Ha mégse.
9: Örülök.
5: Ja, de cuki vagy.
6: Ő végig kíz benne. Okay. Ki az a férfi állat, aki úgy jött ide, hogy nem ezzel a lendülettel, amit az előbb hallottunk, ugye Júliától, ez is szép, hanem azt mondja, hogy én szétszakadom.
5: Férfiak, akiknek van kulcsa, tegyétek föl a kezetet. Most csak kizárólag a kulcs tulajdonos érdekel bennünket, aki már megnyerte a kulcsot.
6: Gyerekek, egy habsinak nincs.
5: Mondtam, hogy csajok lesznek kulcsa. Inkább. Ezt már tegnap megállapítottuk. Találtál férfit?
6: Találtam. Itt van, te vagy. Na. Mi a keresztneve?
11: Szia Feri, Balázs.
6: Balázs.
11: Hát Balázs.
7: Jó, diszkvalifikáljuk.
5: Azonnal dobjátok.
11: Eleve nyertes.
5: Balázs, mit mondasz?
11: Eleve nyertes.
5: Eleve nyertes. Hát lettél ott volna a születésemnél, az nem így indult azért. Azért nem volt ez, nem, ez egy könnyű történet. Balázs, mit mantráztál? Mit mondtál? Hogy érzed, ott vagy a konténer mellett egy méterre? Megfogdostad, megsimogattad?
11: Biztos, hogy elviszem.
5: Nem, én nem érzem, gyerekek, azt a hitet. Nem, én nem érzem azt, hogy a magyar ember úgy elhinni, hogy ide jöttem, én nyerek, gyerekek, vége mindennek. A többiek menjenek
7: megfogytak,
5: haza.
7: Megfogytak, Balázs, megfogytak.
6: Na,
7: igen.
6: Itt van a konténer mellettünk, várj, adj egy kicsit, nézd, csak itt állunk négyen. Itt van a te Balázsod. Balázs a Balázzsal. Jó?
5: Ne kérd meg, hogy csókoljon szájod. Léci, annyira tudtam meg, ha most megkérdezed, hogy csókoljon szájod, nem már, Léci. Ez így is egy nagyon sűrű hét volt.
7: Különben engem érdekel ez.
6: Ugye tudtam,
5: ha most csókolozol a Balázsra, jó, az ötödik kulcsot így adjuk ki. Válaszolod kell egy embert, és csókolozod kell.
6: Ott van! Van egy hapsik, aki azt mondta, hogy vállal, csak súgd a fülébe a legmélyebb kívánságodat.
5: De miért nem az Eszternek, vagy a Julinak? Hát egy csajnak súgd.
6: Balázs a Balázsra.
5: Egy férfi nekem súgdolózik a fülembe.
7: Világban, Balázs,
5: kicsit izgat.
11: Elhiszem a főnyereményt.
5: Oh. És tudod, Iva, hogy egy kicsit...
8: Ettől egy kicsit kirázta a
7: hideget. Mészem kontaktus vett fel, odajött, és azt mondta, szádba mondta, hogy
6: elvisz a vagy
5: el. Az a durva, Balázs, egy kicsit kirázott a hideg. Aha. Valami van?
8: Ez neked
5: valami
8: tetszik.
5: Jó.
7: Tetszik nekem az irányai, tetszik.
5: Szerintem jó az irány, Feri.
7: Figyeltem, és már rögtön egy legműsor.
8: Kulcsot nem kapsz, de hátra jön.
6: Most egy kicsit nőj hozzá, öleld meg.
5: Jó, oké. Csaj tulajdonosok, csaj kulcsosok még, csak így, ki hogy van? Ott nagyon jelentkezik jobbra.
6: Olyan szomorúan állsz itt, kicsim. Hát mi, hogy lesz ez?
9: Hát nem tudom, még egyelőre reménykedem.
5: De aranyos, hogy sose fogsz nyerni. Jó, oké, ott van mögötted, ott feketében, nagyon lelkes, látom rajta. Érzem az energiát. Hogy hívnak?
9: Enikő.
5: Enikő, miért neked kell megnyerni a konténer? Hogy érzed?
9: Én biztos, hogy megnyerem. A kisfiam szeretné a tévét, úgyhogy nekem
5: mindenképpen muszáj
9: vagyok.
6: Nem kell, elviszi az agyukat, nem amiatt ne nyerjél.
5: Igen.
7: A tévét most kivettük a konténerből, ez volt.
5: Végül. Azt mondta, anya, hozd el nekem a tévét, hány éves a gyermek?
9: 8
5: éves.
7: A hűtőládát kapott.
8: 18 és el akarja adni.
5: Igen, 18 és már elseftelte igazából.
6: Jó, próbáljuk meg visszatenni azt a lendületet, amivel jelentkeztél az előbb, az ugrálás. Képzeletben eljutottunk odáig, hogy a te kulcsot kinyitotta a konténert, mit csinálsz?
9: Örülök és ordítok is!
5: Na. Nagyon jó.
7: Nem volt őszinte.
5: Derék hallottam már érdő is.
7: Eddig Ági magasan veri az egész mezőt. Itt vagytok, igen. Fitte meg minden.
5: Okay.
7: Ági meg le...
5: Igen, Ági néni nagyon kemény. Még kezeket a magasba gyorsan. Kinél van még kulcs? Fehér kislányot melletted, nézzük
6: megérkeztem
5: meg.
6: Megérkeztem a kempingező családhoz. Ők a tiéid?
12: Messziről jöttünk, Anna vagyok. Nálatok nyertem a kulcsot.
5: Szia, Anna!
12: A kutya kozmetikus. És a szülinapos.
7: Tudnák ezzel, hogy Ferinek a hajával?
5: Igen. A Ferit áttrimmelnéd egy kicsit.
12: Inkább nem vállalom.
7: Egy rizitóvágás.
5: Igen. Képzeld azt, hogy egy sóbors középsnaucer. A haja olyan kicsit.
6: És úgyal, mint lesz így.
7: Én
5: hogy néz ki a zsúfos
12: kanyarszámot? Nagyon.
6: És honnan jöttetek?
12: Hangonyról.
6: Hangony.
5: Hangony, aha. És miért kempingeztek? Mit csináltok?
12: Ott mellett van.
5: Óz mellett. Óz,
7: akkor... De a ház az néma a felét.
6: Hiszen majdnem Spanyolország.
5: Jó.
12: Ott is Tamással beszéltetek, ő is hangonyi, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk.
5: Nagyon jó. Miért neked kell nyelni, mit érzel, milyen energiáik vannak, mit mantráztál, hogy keltél ma reggel, hogy vagy?
12: Elmondhatatlanul, nem tudom szavakba önteni, nagyon érezzük a gyerekekkel, nagyon várjuk. Már elosztogatták, hogy ki milyen ajándékot fog megkapni. Enyém lesz a hűtő, én a hűtőt szeretném legjobban.
7: Azért, mert kell a hely a férjemnek.
6: Itt van, te vagy a férje, ugye? Nem? Nem te vagy?
13: Egy faluból vagyunk, én vagyok a vasütas, akivel vagy két hete beszéltetek.
6: Várjál, te is nyertél kulcsot? Mi az Isten van hangonyban, gyerekek?
5: Nem tudom.
6: Ki jött még hangonyból?
5: Komolyan mondom.
7: Nagyon rögnék.
8: Előfizetéses telefon.
5: Igen, és a vasutas nem a férjed?
6: Nem, a vasutas nem.
5: De mégis egy faluból vagytok. Nagyon
7: egy hajtányal jöttetek?
6: Te vagy a férje?
14: Igen, igen, szia.
6: Nem gyanús, hogy be akar tenni egy hűtőszekrénybe az asszony?
14: De, nagyon várom, hogy betegyem.
5: Te minek örülnél a legjobban, mert ott van
14: benne egy... Szerintem látszik is, hogy...
5: Egy kocsi van benne, de az asszony bemondta a hűtőt. Te mire vadászol leginkább? Minek örülnél, ha tiétek a konténer?
14: Én a biciklire. Kicsit fogyni kell.
5: Benn van egy 10 milliós autó emberek is, a biciklinek meg a hűtőnek. Ezt igen. Szeretem, ilyenek vagyunk.
6: Kevés is elég, értem,
5: mindenkieknek. Kinek kell az autó? Na jó van.
12: Nagyon, az autóra nagy szükségünk lenne, mert nagyon sokat megyünk. A gyerekek sportolnak, aztán messze kell őket vinni. Ugye a focistát, úgyhogy mindig.
6: Minek csinálod, kicsim, foci?
5: Focista,
6: valami
5: majd talál valami.
6: Valami rendeset is választhatnál.
5: Talál
6: de
5: valami sportot.
6: Minden, a három gyerek. Na. Nagyon aranyosan a teljes család kijött. Apa, anya, három gyerek.
5: Mekkora sírás lesz, ha esetleg nem nyernek. Na mindegy, nem érdekes. Jó, oké, gratulálunk nektek, drukkolunk, jó? Nyerjétek meg. Igazából azt érezzük, hogy mindenhol jó helyre menne a dolog. Jó, kezeket föl, kinek van még kulcsa, nézzük meg. Akire ráböksz, Feri, csak hogy így mit mondod, hogy van.
15: Én kollégáimnak kettő napig csengett a füle.
6: Mitől?
5: Mitől?
15: Mikor bejutottam, annyira sikítottam.
8: Képen vágtad őket.
5: Igen. Nálunk jutottál, vagy Attisnál, vagy hol nyerték kulcsot?
6: Hol nyerték kulcsot?
15: Attisnál.
5: Attisnál.
6: Áruló, mehetünk tovább.
5: És őrült csikoltozás volt. Van lendület. Figyelj, hogy keltél, mit érzel ma reggel?
15: Hú, én már megmondtam Attisnak, hogy az enyém lesz.
5: Igen?
15: Bekerültem.
7: De kulcsot beszélünk.
5: Hagyjuk a szerelmi életedet, mi van a kulcsom?
6: Ellenségem a
7: most az enyém lesz.
15: Én már megbeszéltem a főnök úrral, megvan az autó, hátul akkor a cégnél tölthetem.
6: Az áramot is elintéztük.
5: Azt a mindenit.
6: Jó, de eddig mindenki ezt mondta, hogy jaj, én nagyon érzem, hogy enyém lesz az autó, meg az egész. Ennél valami több kéne.
8: Mivel tudod korrumpálni Ferit? Erre próbál utalni.
5: Igen, finom,
6: nem erre gondoltam. Nem
15: három a magyar igazság. Kettőször már nyertem tőletek
6: kampuszjegyet.
8: Az előző konténert én vittem el.
15: Tavaly nyertem, meg 4 éve is nyertem.
6: Aha, de akkor nem lehet, hogy majd most jövőre is fogsz egy kampuszjegyet nyerni, az lesz a harmadik.
15: Nem.
5: Hát figyelj.
15: Harmadik az autó.
5: Ez szerencsefaktor. Jól van. Oké, na, jó állapotban vannak a nyerteseink, gyerekek, ez a helyzet, mert hát a potenciális nyerteseink. Meglátjuk akkor, hogy kié lesz. Jó, még egy kulcsot adunk, pici szünet, reklám, megint tudjátok a kötelező percek, és 9 előtt akkor szűkítjük már a kört, ugye? Tehát 9 előtt már rámegyünk arra, hogy
7: most
5: kik azok, akik...
7: Fog válni most
5: igen, mostantól durvul a dolog.
7: Nézzetek jobbra, nézzetek balra, ámeltek valaki, aki mindjárt hazamegy.
5: Jól nézzétek meg az arcát, 50 szóval már nem látjátok már a metró.
8: Akitetik szerettetek.
6: Ági néni drága, megjött a gyerek?
16: Még nem, úton vannak, mert elmentem enyémért is, úgyhogy közösen majd jönnek.
6: Miért az egész familiát ide hordja?
16: Igen, különben is itt laktak közel, és akkor megnézik.
5: Édesem, Ági néni, aki nem hallott minket, reggel gurult, és ül egy széken, és hozott magával egy széket. Ági néni nagyon nagy forma.
8: Stoppolja a
7: sort. Regisztrált már Ági néni, meg vagyunk?
5: Tetszett regisztrálni?
16: Persze, persze. Jó. Kulcsom jó. Is van már.
5: Hozt a mindenségnek. Jágini nem szórakozik. Nagyon jó. Jól van, jövünk mindjárt vissza. Jó, ha valaki esetleg... Igen, van még egy kulcsunk, így van, azt is odaadjuk. És ha valaki nem nyer, de itt marad és örül a nyertesnek, annak mi nagyon fogunk örülni. Az egy nagyon szép dolog lesz, hogy esetleg együtt örülünk. Jó, úgyhogy pici szünet, aztán itt vagyunk már is.
17: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
18: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
26: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
27: Sosem ültem a kispadon, mindig játékban voltam. Régen ez persze magától működött, most a Cartinorm Plus D3-mal tartom karban magam. Nagy dózisú izületi komplex D-vitaminnal, ami egyszerre támogatja a porcokat, csontokat és izmokat is. Így nem kell többféle tablettát bevennem. Cartinorm plusz D3 étrendkiegészítő filmtabletta a korlátok nélküli mozgásért. Ajánlom önnek is.
0: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-éig. Keresse akciós saját márkás termékeinket, és spóroljon velünk! További részletek coop.hu.
2: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
19: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
20: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu a digitális toborzási partner.
21: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
22: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM ültéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
23: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
24: Igen.
23: És ez?
24: Igen.
28: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 250 ml-es gazdagonápoló krémet arcra és testre se a vajjal, mindössze 475 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
29: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
30: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezmény kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezmény számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
26: Reklámot hallottak.
27: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
26: Reklám.
25: Az Oilnál azért dolgozunk, hogy önnek csak az utazás örömére kelljen figyelnie. Megbízható üzemanyagaink vigyáznak a motorra, a töltőállomásainkon pedig nem csak az autó, hanem az utazó is feltöltődhet. Oil, a német kúthálózat, ahol a vásárlók és a minőség a legfontosabb. Győrben 3 helyen, a régi Veszprémi úton, a Bánaladár úton és az Árkádnál. Az Oil kutak elkísérik útközben.
31: Vigyázat, függőséget okoz.
32: És mi ezt egyáltalán nem bánjuk. Megnyílt Győrben a FOMO pizza. Péntek, szombat, hajnali 2-ig nyitva, mert mi a bulit is támogatjuk. Beütött a FOMO? Nem akarsz kimaradni? Rendelj a fomopizzeria.hu-ról. FOMO pizza.
33: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Vicko, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, hozzám, Mangó, Pupák!
34: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
35: Mit egyek? Hol egyek?
36: Válassz a Karaván ételbár napi 5 féle menüjéből, ami hétfőtől péntekig már reggel 8-tól elérhető. Tészta, főzelék, rántott vagy saláta? Válogass kedvedre! Rendeld házhoz vagy válassz a Győr plázában. Csekkold a napi menüt Facebookon, vagy töltsd le az appot Karaván ételbár néven.
37: Október a látás hónapja. Jelentkezzen be díjmentes látás ellenőrzésre a Trendoptikákba. Trendoptika csoport. Az októberi látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Győrben.
38: Wolf Kati vagyok, Kocsis Tiborral és Király Viktorral találkozunk a Queen Symphony koncerten november 21-én a Győri Olimpiai Sportparkban. Jegy.hu.
0: Leveles tésztából készült rétes töltelékkel tekert csiga, meggyes mákos ízben. Ez a Pedro rétes csiga. Tetején ízletes, vaníliás mákos és meggyes öntettel. Vásárolj applikációval 3000 forint felett, és októberben ajándékba adunk egy rétes csigát. Pedro pékség. A vidék ízei.
1: 65 éves, a Győri Agroker, mezőgazdasági és kertigépek, üvegházak, műtrágya, növényvédőszer, vetőmag és minden, amire szükség lehet. Agromarket gazdaboltunk a külső Veszprémi úton várja a kertészkedés szerelmeseit. GyőriAgroker.hu. 65 éve a mezőgazdaság szolgálatában.
3: Prémium bútorok elérhető áron. Ez a Happy Home bútorbolt. Berendeznéd a nappalit, új gardrób kell, vagy egy másik kanapéra vágysz? Nálunk minden van, ami egy otthonhoz kell. Óriási választék, állandó kedvezmények, ingyenes szállítás. Happy Home bútorbolt. Bútorban otthon. Győr, Pólus üzletház, külső Veszprémi út.
4: Rádió 1. Rádió 1.
5: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
4: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
6: Október 13-án Pink napot rendeznek a Petszaladár Egyetemi Oktatókórházban. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Október 13-án kedden Pink napot rendeznek a Petszaladár Egyetemi Oktatókórházban a merrák elleni küzdelem jegyében. Szakmai előadásokkal, személyes történetekkel, szűréshez kapcsolódó tájékoztatással és közösségi programokkal hívják fel a figyelmet a megelőzés és az emlőszűrés jelentőségére. A rendezvény helyszíne a kórház C épületének aulája. A program 9 órakor megnyitóval kezdődik. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Stratégiai partnerségi megállapodást kötött a Győri Széchenyi István Egyetem és a Magyar Projektmenedzsment Szövetség, amelynek célja, hogy erősítse a gyakorlatorientált képzést, a tehetséggondozást, a kutatásfejlesztést és a nemzetközi szakmai kapcsolatokat. A dokumentumot a szövetség napokban megrendelte.

0: Jó, ha tudják a Győr-Moson-Sopron megyeiek is, hogy folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként hetedikes diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire. Osztályonként 1 és 7 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás igényelhető. Jó, ha tudják a Győr-Moson-Sopron megyeiek is, hogy mikrobiológiai szennyeződés miatt Camembert Bertrand sajtot hívtak vissza a forgalomból. A fogyasztóvédelem azt kéri, hogy a 250 grammos október 21-én lejáró francia terméket senki ne fogyassza el. A sajtról további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. Végül a várható időjárásról. Napközben szakadozik a felhőzet, számottevő csapadék nem valószínű, sokfelé élénk, erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Napközben 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió 1. Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió
3: 1. Itt vagyunk, meg vagyunk. Még itt a kulcsok bűvöletében élt a csapat. Sebestyén Balázs szokás szerint elhagyta teljes menet felszerelését. Ez viszont arra pont elegendő, hogy elmondjuk, hogy az időjárás van.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
4: Megvagyok. Elhagytam a motyót, gyerekek, elhagytam a motyót.
3: Szerintem senki nem csodálkozik. Ez már te ne is mentegesd magad.
4: Figyeltek, ez csak így lehet. Viszont van egy SMS-ünk, és tök megható, illetve Viber üzenet. Robi írta nekünk, képzétek, hogy milyen genyó főnökök vannak, megpróbáljuk főhívni, nem biztos, hogy sikerül. De azt írta, hogy nyertem kulcsot, de sajnos nem kaptam szabadságot a mai napra. Ez milyen?
5: És hát már csak téged várunk, már csak ez egy kulcs.
4: Igen, ő a hiányzó.
3: És most miattad elmarad az egész játék, mert ha nem vagyunk meg, akkor nem tudunk sorsolni.
4: Így van.
5: 240 emberből gondolj, mindenkinek más munkája van, meg van munkája, meg van egy csomó kötelezettség, és mindenkit van rajtad kívül. Hogy milyen főnököd van.
4: Robi, komolyan, ha hallgatsz minket, vedd már föl a telefon, csak érdekel bennünket, nyilván nem tudunk semmit csinálni, meg nem is számon kérni akarunk.
6: Nem lehet, inkább, valaki képviseli?
4: Azt nem lehet, meg kell jelenni. De érdekel minket, hogy mit dolgozol, miért ilyen a főnök. Itt van egy 20 milliós nyeremény, és ezt nem mondja azt a főnök, vagy ilyen, hogy figyelj, Robi, menj el, megoldjuk. Hát azért nincs olyan munka, hogy, amit nem lehet teljesíteni.
5: Robi, hasemrigy donor, és...
4: igen.
3: Hát nézd, ha ilyen a főnöke, akkor valószínűleg nem engedi egyébként, hogy meló közben fölvedd a telefont.
5: Vagy pedig...
6: Hívjuk fel a főnökét.
4: Az van, hogy csörgetik a kollégák, de nem veszi föl. Levi mondta itt a fülünkre, hogy nem veszi föl.
5: De Robi, ilyet meg nem lehet csinálni, megírod nekünk a hosszú üzenetet, ahol minket elmarasztasz, és aztán nem veszed fel a telefon.
4: Ez nem szép dolog, de lehet, hogy olyan melója, vagy telefonálni is lehet. Lehet, hogy túsz.
6: És teljesen jogos a kérdés, hogy miért nem küldte be valamelyik rokonát?
4: Nem tudsz. Itt jönni kell, tehát neked kell megjelenni. Te nyerted személyesen a kulcsot, el kell jönni, le kell igazolni, hogy te vagy. Tehát az nem.
5: De dolgozni.
6: Robi vállalkozó.
4: De dolgozni, miért nem küldte be a rokonát?
5: Tehát ezzel a tírrel.
4: Igen. Hiányozni fog a kulcsos játék, de szinte felszabadul a fél ország. Ez egy őrült futam volt. Gratulálok a nyertesnek. Legyen sok öröm a nyereményben. Puszi, Éva. Látja. Na látod?
6: Írtsuk le. Itt van.
4: Igen. És csak nézzétek meg, mi történt, ha iránészek a tömegre, mi történt.
3: Elaludtak.
4: Nem.
5: Kisütött a nap.
4: Így van, kisütött a nap, gyerekek. Tehát ez egy így jel, hogy a nap is rátok süt, kisütött a nap, ez egy jó energiájú nap lesz valakinek, mert hogy nem sokára akkor mi sorsolunk. Egy kulcsot még odaadunk.
5: Plusz és kiderül, hogy kivel a vámpír köztetek.
4: Ki a vámpír, így van. Hüstölni. Az elkezd füstölni és megsemmisül, de hogy rátok süt a nap, drága hallgatóink itt a Dunaplázánál, óriási szerencse, és hát tényleg bárcsak mindenkinek tudnánk adni, bárcsak mindenki nyerne, sajnos nincs így, de nem ér szomorkodni, jó? Szerintem ez olyan nagy sikerű játék, nem kiabáljuk el, de ha még vagyunk, és rádió is van, és minden van, jövőre is biztos, hogy játszunk, úgyhogy ez nagyon működik, nagyon szeretem.
5: Na most nem hívunk meg titeket.
4: Így van, csak magunknak. Csak a családtagjaink, így van.
3: Egy nagyon fontos megfejtés jött egyébként Robi ügyében, ugye, aki nem tudta eljönni, mert a főnöke nem engedte el, hogy valószínűleg a főnöke is nyert egy kulcsot, és ezzel növeli az esélyeit.
4: Az jó, akkor viszont jó arc.
5: Írtak közben Robinak a barátai, akik szerint egyéni vállalkozó. Te magát nem engedte el.
4: Na hol vagy, Felkó? Mit csinálunk?

0: Megyünk Lackóval kifelé, mert akkor egy utolsó kulcs.
1: Jó.
0: Ja, de várjál, a Robi kulcsát most nem tudjuk kiadni?
2: Hát mert ilyen, akkor nem, az még hát kettő? Ő nyerte meg sajnos.
0: Nem? Nincs itt.
1: Nem, hát átruházni szerintem nem lehet. Az a versenyszabályzat azt nem engedi meg. Akkor
0: hallottátok, hallgatók, én el akartam nektek intézni, hogy két kulcsot adjunk. Ő az a gonosz lehet. Fiú ott középen
2: neked mondta. A Bali
0: azt,
2: elolvasta a versenyszabályzatot.
3: A gonosz férfi az alpaka pulóverben.
1: Igen.
0: Egy alpakában.
1: Igen. Nevettek, de Julinak igaza van. Órákat töltöttem a versenyszabályzat tanulmányozásával. Éjszaka háromig nem aludtam, átnéztem még az apróbetűt. Nem, ugye nem lehet, mert ha valaki meg azzal a kulccsal nyer, akkor azt mondják a többiek, hogy ez nem is az ő kulcsa, átruháztuk, tehát az a magunk életét nehezítjük meg, mert itt minden játéknál néhányan egy forgáli peres eljárás elindítanak ellenünk, úgyhogy szerintem maradjuk.
0: Te oportalista meg
1: alkuhód. Igen, nem, én ezt vállalom.
0: Jó, figyeljetek, akkor az utolsó kulcs jön, én azt gondolom, hogy egyetlen egy ember választhatja ki azt, hogy ki fog játszani, lökjük őt a farkasok elé. Laci, kit szeretnél?
1: Hol vagy, Lackó? Egy gurulásunk meg, nézzünk egy utolsót? Egy nagyon nagyot?
0: Jó, de izgalmas egy háti. Mi a neved, háti táskáslány?
4: Alexandra.
0: Hello, honnan jöttél?
4: Szolnokról.
0: Te is egyetemista?
4: Már végeztem az egyetemem.
0: Igen, és mi a diplomád?
4: Közgazdász vagyok.
1: Ne azt a mindenit!
3: Ez megmagyarázza a hátizsákot.
1: Igen, egy csaj közgazdászunk van, gyerekek, okay, de jó.
0: Te is láttad ugye a referencia videót, hogy hogy kell csinálni. Figyelj, eddig is szép gurulásokat láttunk, ugye volt egy mesztelen férfink, volt sikítozó nő.
4: Igen, eddig szépek voltak innen.
0: Szépek voltak, ha föl kéne tenni a koronát, jó?
4: Mindenképp.
0: Na, akkor hadd szóljon a zene!
1: Jó, muzsikát adjuk be, jó, muzsikát
0: jöjjön. Várjál, ahogy meghallod a zenét.
1: Ó, van, nagyon jó. És egy utolsó gurul... Azt a mindenit!
0: Egy visszagurulás!
1: Legurult a szőnyegről.
0: Fölugrás, őrület!
1: Hát van lendület. Igen, látszik, az egyetemi kampuszon szocializálódott azért ott.
0: Sok ilyen buli volt?
4: Volt pár, igen.
1: Jó arcok járnak oda? Milyen a csapat? Vagy milyen volt a csapat?
4: Elég jó volt, nagyon szerettem őket.
1: Igen?
2: Egy páran beadták a kulcsot.
1: Igen, egy öt éves sztori, ugye? Öt évet kell nyomni.
4: Négy és fél,
1: és utána...
0: Igen, mert nem végezte el, tehát az utolsó félnél kiszállt.
1: És most hol dolgozol, vagy hova sikerült elhelyezkedni?
4: Reklámügynökségnél dolgozom.
1: Tehát nem is...
4: Most home office-ban vagyok.
1: Home office-ban, majd akkor...
0: Igen, látjuk.
3: Ezért akkor a bizalom ebben az országban,
2: lát a office-t.
1: Igen.
0: Mit csinál egy közgazdás az egy reklámirodában?
4: Igazából projektmenedzser vagyok, az a hivatalos. Az szerepel az a ráírásomban. Úgyhogy hát itt állhatnék elég sokáig, hogy elmondjam.
2: De még mindig nem tudom, mit csinálok.
1: Jó, nagyon menő, igen.
3: Kérni, hogy mondd el, csak közben guruljál.
4: A Nestlé az egyik én fő ügyfelem, úgyhogy az ő mindenféle marketing projekt.
0: Jó, ezt a minden segít neki. Nekik.
1: Nagyon jó. Okay. Ki az, aki más mondott, hogy nem itt van ma, hanem hazudott a főnökének, hogy el tudjon jönni? Ki az, akinek kamúznia kell?
3: Nincs időadás, nem látják a képeteket.
1: Jó, nem szólítjuk meg, csak
2: nem fog kiderülni.
1: Igen, csak kíváncsi voltam.
3: Jó, csak 50-en vagytok, jó.
1: Oké, na, akkor döntenünk kell, az utolsó kulcsot adjuk oda. A létrás úri ember volt, a guruló lány volt.
5: Gurulott a kisgyerekes fiatalember.
0: Kisgyerekes fiatalember gurulja.
1: Laci, te rá vagy kattanva a gurulásokra, komolyan mondom. Gyerekek, Laci, mulik tízig gurulunk. Tehát most már oda kéne adnunk.
3: Laci, egy guruldát hozott itt létre.
1: Igen, oda
0: három gyerekes, ő rá gondoltál, Laci? Hello, apu.
5: Hello, Gergő vagyok, sziasztok.
1: Szia, Gergő. Kulcs nélkül, csak úgy a bátrak szerencsével megérkeztél.
5: Pontosan itt tettünk, igen.
2: Három gyerekkel a honnod alatt fogsz gurulni.
5: Hát én bedobom őket, hiphop.
1: Persze. Okay. Ezt látjuk, hogy tolod magad előtt a gyerekeket.
2: Be is csavarod.
1: Igen, nekem adjatok kulcsot, három éhes szájvárot, hol muszáj megnyernem. Én mondtam, hogy nekem van egy olyan érzés, hogy az is megtörtént, hogy valaki nem nyert kulcsot, idejön, ő itt kap egy kulcsot, és az nyitja a konténert. De ne legyen igazam, akkor nem fognak szeretni. De legyen igazam.
5: Én ebben bízom.
1: Jó. Oké. Okay.
0: Családi gurulást várunk?
1: Ez nagyon jó, ez az utolsó, jó.
5: Minden megcsinálunk.
1: Gyerekeknek mondtad, hogy vagy gurultok gyerekek, vagy nincs vacsora? Mondtad nekik?
5: Ez az alap szerintem. Amúgy se ettek három napja.
1: Jaj, de jó. Igen, nagyon éhesek.
0: És még verem is őket, ha ez jön, akkor...
5: Nem.
0: Az nem jó, csak vacsorázni.
3: Megyék fel a piramis formációt először is, és utána guruljanak szerintem.
0: Jó, figyeljetek, anyuk is belerakjuk a gurulásba.
1: Imádnám. Majd... Itt van anyu is?
0: Itt, hát,
1: hol van?
0: Persze. Majd én videózok, kicsim, ne aggódjál, pedig bátyád megoldja.
1: Családi gurulás, megőrülsz, figyelj. Ez jó.
0: Jössz te is?
4: Legyen.
1: Na nézzük egy utolsót, jó? Nézzük egy utolsót, aztán döntsünk, és aztán húzzuk ki azt a tizet, aki viszont majd elkezdi a nyitogatást 9 óra után. Jó?
0: Na, figyeljetek, itt a nagy zene.
1: Ez ugye? Nagyon szürális lesz.
0: Az elején ugrálunk, ez az! Mindenki gurul!
1: Gurul a család, figyelj, felfoghatatlan.
0: Várja, és apu löptösi anyut!
1: Ezt a rokonságtól elég sokáig fogjátok hallani. Jó? Oké, okay. Kedvesek!
3: Tessé, a ripperfivéreket.
0: Egy nagy tapsot adjunk már családi gurulásra.
1: Tényleg, gyerekek megérdemlik. Jó. Figyelj, én nekem nagyon vérzik a szívem a Létrás úri emberért, mert nagyon szerettem őt is, de itt három gyerek van.
3: Álljunk meg! Álljunk
1: hagyjuk
3: meg.
1: A gyerekeket, nem értem meg, dolgozzanak meg ők majd a kocsiért.
3: Kaptak már elég adókedvezményt.
1: Így van, tanulják meg, az élet nem mindig a nyereményről szól. Az élet,
3: a férfiak csapjanak össze a kulcsért. Szálljál le a Létráról, menj oda apuhoz.
0: Ne veressünk már meg senkit.
1: Utolsó döntő gurulás?
3: Egy döntő gurulás. Mit gondolsz erről, Balázs?
1: Én nagyon szeretem gyerekek. Én mondom, ezt ízig tudom nézni. Így utolsó, van. De utolsó utáni gyerekek, mert nem 11-kor fogjuk kinyitni a konténert.
3: És utána a közönsége fogjuk megszavazhatni, ki kapja a kulcsot. Akinek hangosabban sikítanak, az fogja kapni a kulcsot. Vagy tudod, magunkról a felelősséget.
1: Tudod, mit csináltnak még? Hogy mindenki gurul egy utolsót ott, ahol van.
2: És ki a Váci útra?
1: Na minden
3: a konténerhez gurul az
1: nyer. Igen, aki előbb elér a konténer.
5: Látod, így ilyen kicsi vagyok Létra nélkül.
1: Egyébként megértem a Létrát, ez így azért egészen más dinamika.
0: Az.
1: A Létre határozottabbnak tűntél egy kicsit, jó?
3: Igen, egy másik ember, másik perspektív.
1: Egy mindent eldöntő döntő, jó? Minden. Tényleg, játsszuk le, és utána most már sorsoljunk gyerekek, jó?
3: Na jó, de először fogjatok kezet.
0: Várjál, egyszerre gurulnak?
1: Egyszerre, gyerekek, muszáj helyeselni, egyszerre.
3: Jó, és akkor azt szeretném kérni, hogy akkor egyszerre guruljatok, meg lehet cifrázni, de itt a lényeg, hogy férfias legyen és félelemkeltő.
1: Férfias és félelemkeltő, egy gurulás az, mind a kettő a gurulás.
2: És utána egy pofoszkodó verseny.
0: Én azt gondolom, hogy az előbbi gurulásnál apuka ugye dobálta a gyereket és az egész család volt, egy senki vagy, ha nem Létrával gurulsz.
2: Hát erről ez volt a díj az előbb.
5: Megpróbáljam?
1: Nem, agyonütsz valakit. Jó, utolsó gyerekek, aztán tényleg sorsolunk, jön a küblink, jó, és elkezdjük kihúzogatni akkor a potenciális nyerteseket, jó? Na, mehetünk, kész vagytok?
5: Egyszerre kell gurulni?
1: Persze.
0: Igen. Tehát nagy őrületet várunk.
1: Mi történik? Mit csinálnak? Ők tényleg párbajoznak.
0: Egymásnak hogy én gurulok jobban.
3: Nekem lemerült a mikrofonom, hogy elvettem a Juliét. Na, jó, de most tetted. Akkor történik? Ez is történik?
1: Igen, igen, már történt.
0: Te kérted.
3: De én nem éreztem a tesztoszter az ideig, nem jöttem.
1: Gyere ki, figyelj, engem a hajat lököd.
0: Még egyet.
1: Figyelj.
0: Nagyobbak!
1: Figyelj, mondom, hogy jó arcok. Ők jó arcok, abszolút. Jó, na nézzük akkor meg gyorsan is, tehát a döntsünk gyerekek, mert tényleg elmegy az időm. Jó, indul a zene, figyeljetek! Banzáj! Jöhet a zene!
0: Indul a zene, indul a gurulás!
1: Felfogadatlan, hogy felnőtt emberek gurulnak egy kulcsért.
0: Apuka átugrott a Létráson! Apuka fölemeli a Létrás, már táncolnak, leviszi a földre!
1: Birkóznak, ugye vagy, birkóznak a kulcsért! Birkóznak, megőrülsz! Mi történik? Teljesen szürreális, imádom! Nagyon jó! Oké! Jó, gyerekek, én mind a kettőt nagyon szeretem. Ők nagyon helyesek. A családos srác is helyes. Hol vagy, Eszter? A hangodat hallom, de még nem látlak. A másik srác is jó.
3: Nem látok mindent, bocsánat. Csak
0: egy,
2: a tarkódat technikai.
0: Egy darab kulcs.
3: Figyelj, apuka, én nem tudom, hogy te mit reggeliztél.
1: De
2: adjál belőle.
3: Ez kemény jó.
1: Eldöntöd, Eszter? Döntesz? Döntse te.
3: Hát figyelj, nagyon sajnálom a Létrás úri ember, de ezt apuka ezt nagyon durán le.
1: Apuka, így van, gyerekek, apukának odaadjuk. Jól van. Na. Akkor kérjük a kübliket, vagy
3: tisztességes
1: kérjük...
3: Tisztességes küzdelem volt.
1: Így van, kérjük szépen azt akkor, amiből sorsolnunk kell, apuka nevét még bedobjuk, és akkor tulajdonképpen húzunk, Laci, az lehet, hogy húzunk, ugye? Jó, hogy akkor megnézzük, hogy ki az, akit be tudunk szűkíteni. Ki az, aki...
2: akit be tudunk szűkíteni.
3: Az eljárással.
1: Mindenkinek a nevét bedobtuk, jó? Itt van a közjegyzőnk is, és akkor gyorsan megnézzük, hogy ki az, aki a szűkítő körbe benne lesz.
5: A szűkítőkör.
1: A szűkítőkör így van, mert hogy hát muszáj valahogy azért ezt így egy kicsit leszűkíteni. Mondtuk, hogy 250 kult. Most kezdjen el mindenki nagyon drukkolni, mantrázni, imádkozni, rózsafüzért morzsolgatni, nem tudom mit csinálni, mert hogy kihúzzuk azoknak a nevét, aki közelebb kerülnek egy lépéssel a konténerhez. És az olyan lesz, hogy a bingo
2: 12-es.
1: A 18-as.
2: 12-es.
1: Igen. Jó, kollégáink még itt mindenféle sorsolási bizottsággal ellenőrzik a küblit, közjegyzőnk.
0: Itt állok a közjegyző asszony mellett, akikről meg kell kérdezzük, hogy közjegyző asszony mindent rendben talált.
6: Teljesen rendben van.
0: Jaj, de jó, eddig
1: csókolom.
0: Vagyunk.
1: Jó, csókolom.
0: Hogy nagyon ügyesnek tetszik
1: nagyon,
0: lenni.
1: Nagyon
0: sajátságos nyelvén fejezte ki a műsorvezető a szakmai alázatát.
3: Esetleg a Sebesnyi Balázs lehetne közjegyezni.
1: Azt minden, igen, azt gondolkozom, kell-e közjegyző nekem valahol, de nagyon
0: kellett.
1: Kedves a hölgy. Jó, minden rendben van a sorsolásra, biztos?
6: Minden rendben. Ben találtam.
1: Nagyon jó. Tessék szólni, ha valami nincs rendben.
0: Azt
1: jó?
0: Nem tudom, hogy tetszett-e hallgatni az adásunkat azelőtt, mielőtt felkértük volna, és ott hallott-e a Balázs véleményét a közjegyzőkről?
6: Nem teljesen.
1: De ez most megváltozott.
0: Hát ez szeretlek. Akkor is azt mondta, hogy nagyon-nagyon jó, hogy önök van.
1: Igen, nagyon szeretjük a közjegyzőket. Jól van. Tessék maradni 10-ig, jó? Végig. Jó, hát csak azért, nehogy valami nem.
2: Aztán utána ígyunk meg egy kávét.
0: Van egy fontos ügye, amiről beszélni kell.
1: Ú, gyerekek, köszönjük. Megérkezett az urna, vagy mi hogy hívják ezt?
2: Az urna. A nagymama hamvaival. Az
0: urna.
2: És most szórunk.
1: És most kiszórjuk a nagymamát, és azt hozzom mindenkinek szerencsét. Nem, szóval itt van a sok név, gyerekek.
3: Én ASMR-ezd meg egy kicsit.
1: Egy kicsit meg ASMR-ezd.
2: Na, jó.
1: Na, gyerekek, mindenki húzzon, jó? Aki hallja a nevét, az vagy mondunk egy számot, ti is húzzatok nyugodtan, legyen az első az E. Júlié, akkor húzzál egyet, mondj gyorsan a nevet, jó? Hú!
2: Halász Zsanett, 263.
1: Zsani! Zsani! Zsani, édesebbre cuki vagy, hogy örülsz, jó? Oké, okay, jön a második.
3: Azt próbál megtalálni, hogy nyerít.
1: Igen, a nyerítőset találd meg, jó? Ide fölrakjuk, hogy mindenki lássa, hogy nem csalunk, húzunk, nem nyúlunk, nem nézzünk bele, én is húzok egyet. Ja, várj, mondd a nevet. Ja?
3: Szabó Heiser Fruzsina!
0: Fruzsi!
2: Na, hol van Fruzsi? Már
1: hol vagy Fruzsi? Ott a Fruzsi! Szia Fruzsi, nagyon jó.
0: Aki nyert, az jöjjön ide előre, bal kéz felé, jó? Ide mindenki.
1: Nem ilyen lottósorsolás, hangja van? Hallgass meg, mikor mentek a gólya?
2: Hatos!
1: A Baukó, ide Baukéva, Bajéva, Bajéva vagyok. Ugye, húzok akkor én is egyet. Azt mondja, hogy Scholz Bendegúz 484-es. Bendegúz!
3: Bendegúz! Amúgy, akit eddig kihúztunk mindenkit, tehát az első
0: és
3: sorokban.
0: És Bendegúz né jobban örült, mint
1: igen.
0: Ő.
1: Márja. Juliska.
0: Majd én is húznék.
2: Kövesi
0: egyet,
2: Melinda, 456.
1: Melinda, hol vagy Melinda? Szia Melinda! Megjött Melinda is, jó. Ott van ő is. A konténer Bendegúz mellett állt, ez lehet, hogy jel. Hú, Feri. Mintha oda néz.
2: Ez az Rász meg Baby.
1: Ez a szája, Jézus, aki húz.
3: Ezért tarolt el a Covid az egész
2: osztályon. Valita, makkal!
1: Megvan! Feri szájjal húzott egyet. Imádtam volna a lenyelet, és meg kell várni. Az, addig innen ellen megyünk, az biztos az egyet.
0: Gyerekek, mindjárt jön a 10 órási, aki meg lesz. Na kérem szépen. Na? Cicelszky Eliza, 149.
1: Eliza!
0: Eliza, Eliza! Gurulással
2: nem hiszem el!
0: Eliza, itt
2: nem hiszem el!
3: Mibe vagy, Eliza? Gurultál?
0: Gyere ide előre!
1: Óriási bázik van. Zseni vagy, jó van.
0: Eliza, ugye tudod, hogy ki húzott ki?
1: Kavarunk, megint kavarunk. Nagyon jó.
3: Hallod, egy építkezésen nincs ilyen hang.
2: A betonkeverő.
1: Jó.
3: Bába Anna Mária!
1: Anna Mária! Oda néz, hogy örül. Nagyon jó. Ó, lesz itt a csikoltatás.
3: Őt megszólaltattad, Feri, és ő is igen. Ő volt az, aki meditált tegnap erre.
0: Tényleg,
3: mondom,
0: és igen. Mondom, hogy ő biztos, hogy benne így lesz.
1: Valakit szájon csokot, reméljük, a férje volt. Nagyon jó. Oké. Okay. Jó, hány van? Hányat húztunk eddig, hogy hogy állunk?
3: Van kettő, akkor 8-nál járunk.
2: 4?
1: 8, nem vagyunk még 8-nál.
0: 8-nál.
1: Aha. 6, köszönjük szépen. 6, nagyon jó.
2: Milyen
1: jó, hogy valaki figyel, gyerekek. Nagyon jó. Oké, keverjünk még. Keverjünk még, Istenem. Csak anyám legyen, de örülne neki. Jó? Azt mondja, hogy nem hiszed el? Hát ezt le nem mosom magamról, sebességnek. Hát ezt nem hiszed el? Gyere, tesó! Gyere, itt van! 370-es, nem tudom, hogy Mihül Sebestyén. Te vagy Sebestyén? Gyere, tesó, gyere ide! Istenem, add, hogy ne családom legyen, Jézus Isten!
3: Gyere, Benni, előre!
1: Soha le nem mossuk magunkról. 370-essel, gyere, Mihül, jól mondom? Mihül. Na, majd elmeséled, hogy miért így hívnak. 370-essel, te vagy a következő, jó? Kihúztam egy Sebestyét, érzitek? Nagyon ott vagy,
0: adja, örülök neki. Na, az előbb szájjal húztam.
1: Most akkor jöjj
0: föltettem olyan magasságba,
1: nem
0: hogy...
1: Mert...
2: soha többet nem farpofával.
1: Csípje bele a kis farpofáit.
0: Jó van, egy balkezes, az mindig ügyesebb volt.
3: A pónira gondolj, a póni.
1: Póni. Ja, tényleg volt az Eszter fogadása a póni. Egy törpeló, bocsánat, törpeló. Na?
2: Törpelovak,
1: így van.
0: Na kérem szépen. Ki az, akinek 800-assal kezdődik a száma?
3: Jaj,
0: nagyon
3: csináld,
0: szuper.
3: Ezt,
0: nagyon jó. Ki az, akinek a második száma az 5-ös?
1: Húha.
0: Ti nem nyertetek.
1: Ferro.
0: 868 Vati Dávid!
1: Hol vagy Dávid?
0: Gyere Dávid!
1: Tedd fel a kezed!
0: Hagy halljuk! Üvölcsél!
1: Nem jött. Nincs
3: Dávid
1: itt.
3: Hazamegy.
1: Ott van Dávid!
0: Gyere Dávid! Ide előre.
1: Gyere Dávid!
2: Ő már egy kicsit feladta.
1: Ő már a metró megállóban jött vissza, azt mondta, úgyse gyerek elment haza.
3: Miért vagy te kétszázas?
2: Eszter, húzzad!
1: Nagyon jó.
3: Van egy kétszázas, azt is kihúzzuk-e.
1: Na, húzzatok még. Hány van még? Mennyit húz? Hármat húzhatunk. Kettő. Győzelem. Ja, kettő. Jó, kettő. Oké, húzzatok még egyet. Egyet, és meg vagyunk gyerekek. Jó? Na?
2: Bács Megi Ferenc!
1: Bács Megi Ferenc! Feri, tedd fel a mancsot! Hol vagy Feri?
0: Feri?
1: Ott van Feri!
3: Feri!
1: Ott jön! Ő se itt magában. Most jön Feri, elindult. Nagyon jó. És egy utolsót, Eszter. Utolsó. Na.
0: Nagyon komolyan.
3: Halljátok a paták kopogását?
1: Hú, gyerekek, aki nem nyer, ne keseredjen el.
2: Képzeld, amikor az utolsó helyet hozod el.
1: Na, mutasd.
0: Lány vagy fiú?
3: Fiú?
0: Fiú.
1: Fiú?
0: Dob vissza.
3: Az kérdezes.
1: Igen, hatos volt. Igen.
3: Jó, ez egy férfi, akit Attilának hívják.
2: Tegyék fel az Attilák a kezüket.
0: Hol vannak az Attilások?
1: Tegyétek fel a kezeteket.
3: Hát négy Attila. Négy Attila,
1: négy Attila közül.
0: Igen, de
1: györe.
0: Mondja, hogy ő Attila, de nincs kulcsa.
3: Ez az Attila az azt jelenti, hogy a szombat van, mert Szombati Attila!
1: Hey. Szombati Attila, hol vagy?
3: Ott van a gyermeke, gyere!
1: És gyerekkel jön! Aj, de aranyos!
3: Szombati Attila!
1: Szombati Attila! Gyerekek, megvan akkor a 10 potenciális nyertes, a többiek...
2: Ne szaladjatok!
1: Gyerekek, nagyon sajnáljuk, tényleg, hát szűkítenünk muszáj volt, jó, úgyhogy mindenkinek köszi, ha van kedvetek, maradjatok, mi örülünk, ha itt maradtok, és a 10 nyertes közül akkor szépen lassan elkezdünk majd nyitogatni, belepróbálni, konténert körbevesszük, imádkozunk, minden lesz, aki itt marad, annak örülünk, sajnos nem nyerhet mindenki, de tudjuk, hogy szeretitek a játékot, úgyhogy valószínűleg folytatni fogjuk,
3: aki egy
1: jó?
3: Kis készpénz reményében megverné Balázs.
1: Igen.
3: Igen.
0: Jó, van egy olyan kérdés, hogy mennyi időnk van még? Hogy a 10 ember, aki most bekerült, gondolkozzon el rajta, hogy bármennyi pénz összegér, eladná-e a kulcsát. Benne vagy a 10-ben?
2: Dobjuk össze.
0: Jó, csak a hírek alatt gondolkozzatok, hogy van-e az a pénz, amiért eladod a kulcsodat.
1: 20 na? millió a tét. Eladhatod a kulcsot, ha van vevő a másik oldalon.
3: 50 ezerről indul a licit.
1: Jó, oké.
3: 50 ezer forint az első.
1: Oké, gyerekek, ezen még, akkor ezt még körbe beszélgetjük. Majd jövünk mindjárt. Jó, 9 óra van, itt vagyunk rögtön a konténernyitással a hírek után.
7: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Ütött az óra. Ma reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. Mit rejt a konténer? Talán egy új kupé?

0: rádió egy konténer. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata ma véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent visz. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
3: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
2: Szerencsét, hogy az Optik Vörben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
3: Ez varázslatos!
2: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
4: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
5: Jaj, de jó a vízforraló, ó, de szép az eszpresszógép. Vedd elő a gofri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
6: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
7: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál, megcsinálja! Igen, célba ért!
8: Datív PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosa gyógyszerészét.
9: Farmer napok a Premier Outletben.
10: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
11: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
12: Premier Outlet Budapest.
13: Kérsz fekete virslit?
14: Nagyon szellemes, olyan nincs.
13: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
14: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
13: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
14: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz Master Food.
15: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9000 5W40-es motorolajára most csak 8990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bartiautó.hu oldalon.
16: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel! Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
17: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: Reklámot hallottak.
0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
18: Október 15-én Győrben találkozik a régió üzleti közössége. A Portfólió Nyugat-Magyarországi Gazdasági Fórumán a gazdaság kilátásai, az uniós források, a vállalati finanszírozás, a munkaerőpiac és az AI kerülnek fókuszba. Találkozunk október 15-én Győrben az Eto Park Hotel Business and Stadiumban. Részletek a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
19: Indiai hetek a Pad Thai Wokbárban. Állítsd össze kedvenc Pad Thaiod most mangó sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala patteát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
4: Szerencsekerék, ajándékok, meglepetések, igen! Október 10-én szombaton ünnepel a 25 éves fészekcsempe. Gyere el megújult üzletünkbe, pörgess meg a szerencsekereket, és nyeri azonnali ajándékokat, kuponokat, vagy akár 20% kedvezményt. Várunk reggel 8 órától Győrben, a Mészáros Lőrinc utca 1-ben. Fészekcsempe. 25 éve veletek. Október 10-én találkozunk.
20: modulházak és teraszok az Álom Terasz Kft-től. Új életteret alkotunk. Prémium modulházak, alumínium teraszok, típusházak és téli kertek, akár hitelügyintézéssel. Jöjjön és válasszunk együtt álmainak megfelelő megoldást. álomterasz.hu.
21: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel! Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
22: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Győrben a Mészáros Lőrinc utca 12 szám alatt. Részletek nívó.hu.
23: December 6-án újra gospel karácsony Győrben, a Városi Egyetemi Csarnokban. Közel 30 fős kórus élőzenekarral és egy felejthetetlen este. Jegyek a kultix.hu-n.
24: Jön a 8. Land Drive, október 10-én a Landplan Hotelben. Veterán autók, motorok, Harley Davidson és Triumph tesztmotorozás, családi és gyermekprogramok. És ha nem gurulsz ide, akkor kiszállítjuk. Pizza, hamburger és a teljes kínálatunk vár. Minden info a Landplan Facebook oldalán.
25: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörlőlapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
26: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlőlapát felszerelését most.
27: Carglass javít, Carglass cserél. Álljunk
28: bele! A Pál utcai fiúk zenés játék december 18-án Győrben, az Audi Arénában. Jegyek a kultix.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
29: Elkészült az átépített Zöld utcai csomópont Győrben. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Megszűnhetnek a korábban tapasztalt torlódások a Fehérvári út Zöld utca kereszteződésében Győrben. Csaknem 520 millió forintos támogatást nyert el a város a csütörtökön átadott csomópont átalakítására, amelynek köszönhetően gyorsabban és gördülékenyebben lehet átjutni az érintett szakaszon. Egy jobbra kanyarodó sávot építettek ki, a közelben lévő turbó körforgalmat pedig már két egyenesen haladó sávon lehet megközelíteni. Részletek a győrihírek.hu oldalon. A Ráva Győri Nyugdíjas Egyesület meghívására látogatott el Pintér Bence polgármester a közösség Liszt Ferenc utcai klubjába. A találkozón a város gazdasági helyzetéről, a fejlesztési lehetőségekről és a nyugdíjasokat érintő kérdésekről is szó esett. A Zicsi Palota udvarából megközelíthető klubhelyiségben a házigazdák bemutatták az egyesület életét és programjait. A klub egyik legfontosabb célja, hogy senki nem maradjon egyedül, és a tagoknak legyen kivel megosztaniuk örömeiket, gondjaikat. Találkozón az aradi vértanúk emléke előtt is tisztelegtek. Részletek a győr.hu oldalon olvashatók. Október 13-án kedden Pink napot rendeznek a Petszaladár Egyetemi Oktatókórházban a merrák elleni küzdelem jegyében. Szakmai előadásokkal, személyes történetekkel, szűréshez kapcsolódó tájékoztatással és közösségi programokkal hívják fel a figyelmet a megelőzés és az emlőszűrés jelentőségére. A rendezvény helyszíne a kórház C épületének aulája. A program 9 órakor megnyitóval kezdődik. Részletek a győrihírek.hu oldalon. A kötelező adatszolgáltatás első hónapjában több mint 12 millió nyugta adatai érkeztek be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, mintegy 33 milliárd forint értékben. Szeptembertől már a papíron és számítógéppel kiállított bizonylatokról is kötelező adatot küldeni, a NAV ingyenes alkalmazásával pedig már 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki. Az év végéig tartó átállási időszakban a hatóság még nem büntet, hanem tájékoztatással és képzésekkel segíti a Győr-Moson-Sopron megyei vállalkozókat is. Végül a várható időjárásról. Napközben szakadozik a felhőzet, számottevő csapadék nem valószínű, sokfelé élénk, erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Napközben 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
30: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
1: A
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! A rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok. Viki, Laci, Anna, Júli, Zsül, Feri, Eszti! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB! Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
5: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, gyerekek, 9 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel, és...
6: Egész sokan maradtak.
5: Maradtak azért egy csomóan a hallgatóink, így van, aki nem kapott kulcsot, meg nem nyert, az is itt maradt, hogy hadd örüljön, meg legyen lelkes, meg hát meg mit tudom én, hogy mi történik.
3: Hát reménykednek benne, hogy hát ha kihullik valaki a 10-ből, és ezt, még be lehet ugrani.
6: Ezt a hűtőt valaki itt hagyta.
5: Így van, így van, így van. Na és hát a nyerteseinkkel beszélgettünk, mindenki nagyon izgul, nagyon boldog, úgyhogy mindenki.
7: Kérték a hallgatók, hogy Balázs ma a kanapén fog aludni, közjegyző jelenlétében.
5: Igen, felmutatkoztam a hölgynek, és már találkoztunk nagyon kedves a közjegyző hölgy. Na oda nézd, megjöttek a nyerteseink, hát akkor lehet, hogy ki kell aztán szépen lassan itten menni, mert hogy itt most jön majd itten a nagy dolog.
7: Ők már
5: azok a nyertesek, igen. Illetve hát nem a nyertesek, tízek. Ők a top 10, így van. Ők a top 10. Ja.
3: Na itt van az első, aki megkapta a kulcsot, vagy hát ők, akit kihúztunk. Szépen álljatok sorba. Te óriási sikítással örvendeztél neki. Mikor nyertél kulcsot?
8: Kb. 2 hete szerdán.
3: És kinél?
8: Atisnál.
3: Vigyétek innen.
7: Jó. Vágjuk le az elejét, meg a végét,
3: igen,
7: a sorban.
3: Igen, ez hadd szóljon. Jó, tehát van egy Atis nyertesünk. Te hol nyertél?
8: Szintén Adisnál.
3: Jó, még egyel kevesebben vagyunk. Ki nyert a reggeli műsorban? Nyertél. Gratuláljuk, tiéd a konténer. Egy ember volt, érted, aki felemelte a kezét. Helyi nyertesünk, te, és... Ja, te nem, akkor egy darab.
7: Eliza óriási befutó azért. Eliza. Elmondanám nektek, hogy eljött az iskolából azért, hogy elvigyen magával egy 20-ast. Ennyi.
8: Hát de most nem.
5: Hát így kell.
3: Jó, azért azt hiszem, hogy van még beleszólónk, aki szeretné ezt a 20 milliót elvinni. Szerintem most mindenki bendegúzt, te egy kicsit így visszafogottan veszed tudomásul, hogy itt vagy.
9: Az asszony elvitte az izgulásot, ő izgult helyettem is.
5: De sem, de zukik vagytok. Nagyon jó, hát nagy az izgalom. Nagy az izgalom, közjegyző hölgyünk is itt van. Nagyon örülünk neki, és hát lassan akkor érkeznek azok az ominózus borítékok, ha minden igaz.
3: De előtte. Hát nekem volt ugye egy felvetésem az előbb. Látjuk a konténerünket. Itt van 20 millió forint értékű ajándék, egy gyönyörű Cupra Raval, egy csomó háztartási eszköz, léka, minden van benne. Ám de ez 9-ötök számúra elérhetetlen, mert egy nyeri majd meg. A kérdésem az, hogy van-e most köztetek olyan, aki azt mondja, hogy egy bizonyos készpénz mennyiségért hajlandó megválni a kulcsától. Emelje a kezét, aki azt mondja,
5: egyébként
3: hogy...
5: Ez egy jó kérdés, igen.
3: Hogy egy biztos 50 ezer, egy biztos 100 ezer, amivel hazamegy, egy csomó mindenre jó, vagy a bizonytalan konténer. Van köztetek olyan? Nincs?
8: Esélytelen, az enyém.
3: Várja, Bendegúz fölevelte a kezét.
9: Egy biztos 20 millió.
3: Jaj, hát jó, persze, nyilván, de mondjuk kisebb összegre. Senkinek nincs olyan lélektani határ. 1 millió forint, ha most cashbe van.
8: 19 millió forint.
3: Nagyon ügyesen alkudsz fölfelé, köszönöm szépen. Hát akkor gyerekek, nincs biznisz, marad ez a 10-es.
5: Na, itt vannak a borítékok, jó? És akkor innentől kezdve mindenki a szerencsekovácsa, mert hogy húzogatjuk majd a borítékokat, jó? Ki az, aki először szeretne húzni? Ki az, aki ugye te szeretnél először húzni? Igen? Húzzál egyet először, jó? Hát akkor nézzük meg, húzzál egyet először, amelyiket szeretnéd.
3: Az első az, ja, első.
7: Mi emberünk, húzza, ugye, nem? Mert hogy neki mi adtuk a kulcsot, tehát...
5: Ja, neked mi adtuk a kulcsot. Jó, oké. Na, jól van. Ki az, aki másodszorra szeretne húzni? Te szeretnél másodszorra húzni. Húzzál akkor egyet másodszorra. Jó?
3: Semmi tapizás, semmi fölé.
5: Megfoghatod
3: a kéz.
5: Még visszacserélheted, megfoghatod, nem akarod. Tiéd a boríték. Jó, ki az, aki harmadszorra szeretne
3: itt
5: húzni?
3: Itt van Bendegúz jelentkezett. 3-as számmal, azt mondta, hogy ő harmadiknak akar.
5: Várjál,
3: harmadik borítékot húzod?
9: Legyen a harmadik.
3: Jó, tehát
5: legyen a harmadik boríték, jó? Te vagy a negyedik, húzzál egyet Melinda negyedikbe.
3: Jön.
5: Jó. Nagyon jó, tessék?
8: Kell, köszönöm, úgyhogy én jövök.
5: Itt neked a nyertes kell. Jól van, oké, jól van, húz ki akkor a nyertes. Már nincsen sok. Már nagyon nincsen sok. Oké, ki az, aki még nem húzott? Te gurultál?
3: Frúzsi, te megvárod az utolsót?
5: Igen, jól gurultál? Te nagyot gurultál.
7: Hát jól gurultam, ha kaptam kulcsot, nem?
5: Te jól gurultál, jól van, várj, azt
3: értre fogom. Kicsit kezdünk nagyképűnek lenni, édes.
7: Azt értem mondani, hogy...
4: Csetintős lett a kicsit a nyelvernek.
5: Jó, van, négy darab borítékunk van még. Négy darab borítékunk van még. Jó. Oké, okay, már csak három volt. Borítékunk van.
3: A két férfi a végén.
5: Kettő darab borítékunk van, és egy maradt. Ki az utolsó? Ki az, aki nem kapott
3: Frusi
5: borítékot?
3: Frusi volt az, aki azt mondta, hogy neki az utolsó borítékkel. Miért,
5: na gyerekek,
3: miért mondta
5: ki van osztva? Ki van osztva?
10: Nem tudom, megérzés.
3: Megérzés, hogy az utolsó lesz a jó. Okay.
7: Hú, srácok, ez nagyon kemény, azért most érzitek a melkosatokban ezt az érzést, hogy figyelj, itt vagytok, és valamelyikötöknek manna megy, meg fog változni az élete. Nem azt mondom, hogy jó irányba.
10: Egyértelmű, hogy nekem.
7: Megfog...
3: Egyértelmű, hogy nekem. Igen, jönnek az irigyek. Okay. Jönnek
5: akar-e valaki valakivel cserélni? Akar-e valaki azt, hogy figyelj, ezt nem érzem, szeretnék cserélni, odaadnám, elcserélném, senki nem cserél senkivel. Kétpénz ajánlatunk nem volt?
3: Nem. Azt mondták, hogy nem érdekli őket. Én már föltornáztam 1 millióra, nyilván te fizeted, úgyhogy elég bátor voltam, de még úgy se kellett nekik. Tehát azt mondták, hogy 1 millió kessér, az esélyét, hogyha 20 milliós konténert elviszik, nem kéri senki.
5: Oké, okay, jó. Na, milyen sorrendben nyitunk? Hol nyitunk? Ott átvonulunk a konténerhez?
3: Hát innen nehéz lesz,
5: innen
3: persze.
5: Nehéz lesz. Ezek élő kulcsok, amit bele kell illeszteni a konténerbe tulajdonképpen?
3: Így van, a konténerünkön van egy óriási nagy lakat, és ez most 10 darab lakat kulcs, de a 20 milliós konténert csak egyetlen egy kulcs nyitja.
5: Így van. Vonuljatok akkor a konténerhez, fiúk, lányok, jó? Indulás mindenki a konténerhez, mindenki húzott, Feri mutatja.
7: Balázs, neked van tippet, ki fogja megnyerni?
5: Hát igazából mindjárt szerintem mindentől már mindenki megérdemli, neveket nem látom mindenkinél, mindenki megérdemli, nem tudom, nincs érzetem.
10: Hányos számú borítékot választottad volna?
5: Tessék?
10: Hányos számú borítékot választottad volna?
5: Én szerintem még csak számok sem voltak rajta, vagy voltak rajta számok, nem láttam. Én kihúztam volna az elsőt igazából, de hogy nem tudom valójában, hogy melyik, tök egyformának tűnt mindegyik súlyra is, úgyhogy innentől kezdve mindegy is a dolog. Melyik oldalán van a nyitás, Feri? Na,
3: erről jól látható módon itt van az ajtó, és itt van a lakat is. Hát mondjuk a láncé nem sok pénzt adtunk volna az új kígyósi piacon, de ez most részletkérdés. A lényeg az, hogy itt van rajta a lakat, és most már van mindenkinél 10 kulcs. Egyelőre még mind a 10 kulcsunk borítékban van, és fölállt a 10 nyertesünk. Akik bejutottak a döntőbe, közülük fog majd kikerülni az, akinek a kulcsa nyitja a 20 milliós konténert.
7: Döntő-döntő, ezt úgy hívják,
3: igen,
7: gyerekek.
3: Ez a döntő,
5: a mindent eldöntő,
3: döntő-döntő. Azt kérjük majd tőletek, hogy a borítékot csak és kizárólag akkor nyissátok, amikor már jöttök ide.
5: Jó, oké, okay. Na nézzük akkor, kezdjünk el nyitogatni így random, jó? Tehát, hogy így, ahogy csináljuk, mondunk egy nevet, mondjuk Dávid, gyere, nyissál te egyet. Hogy vagy? Mit érzel? Mit gondolsz?
11: Én jól vagyok, köszönöm, bízom magamban.
5: Bízod magadban?
11: Igen.
5: De cuki vagy. Hát nagyon másban nem tudsz egyébként.
7: Dávid, a mi emberünk, ő ugye tőlünk kapta a kulcsot, és van nálam már egy rádió egyes szatyor, amiben valószínűleg valami vuduszertartás eszközöket tart.
3: De az összes rádió egyes ajándékot összeszedte a helyszín. Jó.
5: Igen. Szuper. Jó, van egy kulcs, és igazi kulcs. Nagyon jó. Oké, hát akkor írezz a lakatba, és nézzük meg, hogy nyitja-e a dolog.
3: Hát nem,
5: na,
3: hogy...
5: mit látunk?
3: Hát egyelőre nem, hogy nem nyitja, hanem bele sem megy. Ne. Ha jó. Nem megy bele, akkor...
5: Van-e feszítőd, pajszerod, esetleg van-e másod?
3: Erővág.
11: Itt van a karom.
3: Azt mondja, hát figyelj, Dávid, sajnos sajnálattal kell közöljük, hogy ez a kulcs ez nem fogja kinyitni a lakatot, mert bele sem megy.
5: Köszi, Dávid.
10: Tovább szűkült a
5: gyere, akkor Feri, jól mondom?
3: Eddig
5: Feri.
3: Jól csináltad.
5: Feri, gyere, Feri, nézzük meg, hogy...
3: Feriké, milyen névvel nyerni kell?
5: Ferivel nyerni kell. Jó, de hogy vagy, Feri? Tessék?
7: Feri, aki a konténert hazaviszi.
5: Igen, Feri, aki a... Ja, nem fejezem be. Na, Feri, hogy érzed, Feri, mit érzel?
11: Hát, hogy én megtaláltam azt a...
5: Aha, az a lelkesedés, ami jön belőled, az világra szóló.
10: Hát, nagyon izgul, biztos.
5: Azt a mindenségét neki.
3: Azért ne törjük bele, ha nem megy bele, akkor az nyilván nem az a kulcs.
7: Jobban izgulok, mint... Nem is tudom.
10: Mint Feri. Feri.
11: Hát, hogy olyan, mintha hibás lenne ez a kulcs.
3: Igen, olyan, mintha hibás lenne a kulcs.
7: Lakatos
3: hát sajnos ez egy...
10: Hoztál-e flexet?
3: Ez nem egy másik lakatot.
5: Nem ment bele. Nagyon jó. Másik lakatot.
3: Feri, köszönjük szépen.
5: Oké, jól van. Nézzük. Jöjjön Sebi névvel, nem? Hát Sebi névvel. Te a Sebestyén. Azt a mindenét.
3: A lehet, rokon.
5: A rokon. Nézzük meg, hogy a rokon nyitja.
7: De nem csak
5: Istenem.
7: Név, hanem frizura rokonok is vettek ráadásul.
5: Ha kinyitja le, nem mosom magam, hogy eltitkolt testvér, aki Sebestyén névvel fut. Még apám sok felé kalandozott. De hál' Isten nem hasonlítunk. Hogy vagy? Hogy vagy?
11: Jól, köszönöm.
5: Megnyered?
11: Hát most már sajnálom, hogy ők ide se állhattak.
10: Arcátlan.
3: Volt ugyanolyan nagyképű vagy, mint a rokonod.
5: De jó vagy, nagyon jó. Oké, hát nyissál akkor egyet, jó? Nézzük meg, remeg a kéz, konkrétan remeg a kéz.
3: Hát egyelőre ez se akarja, azért fordítva is próbáld meg, bár egyébként nagyon ügyesen csináltad, úgy kéne, hogy belemenjen, de sajnos...
11: Nem, sajnos nem.
5: Sajnos nem. Sevikém, köszi, hát ez családom belül akkor...
7: Ő vissza a kocsiba, nem sokára indultak haza Balázsra.
5: Nem minden sebességet szerencsés.
10: Vár a meleg leves.
3: Jó, hány férfi esett ki, vagy hány játékos? 1, 2, 3, 4.
5: Igen.
3: Négyen próbáltak már.
5: Még hatan vannak. Jó,
10: vágjunk be valamit.
5: Jó, nézzük meg akkor. Melinda, gyere, nyissál egyet, mit szólsz hozzá? Nézzük meg.
3: Na,
5: hogy...
3: mit érzel, Melinda?
12: Hát, nagyon izgulok.
5: Izgulsz?
12: Igen.
5: Ajajaj.
3: Melyik kéne a legjobban, amiben van a konténerben?
7: Melinda, nagyon gurulósnak
12: néz ki. Az autó kellene a lányomnak. Megígértem neki, hogy hazaviszem.
5: Úgy... Az autót? Gurulósnak tűz? Gurulnod kell, tudod, hogy így akkor gurulnod kell. És nem megy bele.
3: Hát
5: az sem megy bele. Azt a mindenit neki. Az sem.
3: Ne törd bele, légy szíves.
5: Az sem megy bele.
3: Na? Hát sajnáljuk, Melinda. A lánynak nem lesz így autója.
5: Így van, a lánynak nem lesz autója. Na?
3: Oké, okay. Mit éreztek most? Most már egyre kevesebben, ugye öten vagytok mindösszesen. Veled beszéltünk, már kétszer nyertél, ez lenne a harmadik.
10: A kampuszjegyek után azért jól jön lett kupra.
3: Eltűnt a nagy lendület.
12: Olyan szinten dobog a szívem, úgy remegek, hogy mindjárt összeesek, de az enyém a kulcs. Szóval megmondom. Három a magyar igazság, és készüljetek fel a halláskárosodásra.
5: Igen?
10: Nagyon reméljük.
7: Illádás és halláskárosodást akarok szenvedni, jó?
3: Attila. Tehát,
10: mit lábon oh, kihordunk egy agyvérzést.
11: Itt a nyerő kulcs.
5: Ott a nyerő. Nagyon jó. Hát hát gyere nyiss egyet, ha ott a nyerő, akkor gyere nyiss el.
7: Azt elmondom, hogy ezt Eliza hazavisz, az olyan durva nap
5: lesz.
3: Na,
5: nagyon jó.
3: Attila már mondja a borítékot, neki is van egy darab kulcsa.
7: Attila, csináld már, Attila!
5: Attila, el kell hozni. Hogy vagy, Attila? Mi újság? Tessék?
3: Megnyugtatta
5: Némaság, némaság van. Attilában nem látom a spiritus, hogy végig gurulna nekünk.
7: Nagyon
5: tud
7: gurulni. Nagyon elegáns, Attila.
5: Nagyon jó. Oké? Erőltetjük. Hát...
3: Már látja, hogy sajnos.
5: Hát, sajnos
7: ilyen van, srácok, ilyen van, hogy az
10: utolsó négy.
5: Sajnos
10: utolsó három.
5: Na jó, akik vannak még, akik nem nyitottak? Még így vagytok hát még ebben a formában. Azt öten. A mindenségit neki. Csaj, Görpower van, gyerekek. Görpower van, hogy állunk időben?
3: 22.
5: Jó, azt mondja, hogy Bendegúz, gyere, nyissál egyet.
10: Az utolsó férfi.
5: Utolsó férfi. Vigyel egy pasi, vagy vigyel egy nő. Az utolsó férfi a gáton. És utána már nagyon elfogyunk.
3: Sok
5: hogy érted, Bendegúz, hogy vagy?
9: Sok csaj maradt.
5: Izgulsz?
3: Mit kapsz az asszonytól, ha nem nyersz?
9: Na, semmi extra. Egy puszit.
5: Egy puszit. Jó.
3: Idáig helytáltál. Hát kísértetesen hasonlító kulcs az összes többire, ami vagy nyitja, vagy...
5: És ez se.
7: Pedig egy kicsit belement, a hegye belement.
5: Lehet, hogy egyik se nyitja, imádnám. Figyelj, az mekkora lenne? De nagy sztori lenne.
10: Minden idők legnagyobb blamázsa.
5: Semmi nem nyitja ki. Hányan vagytok még?
3: Négyen
5: vagytok. Négy csaj.
7: Átlapul, egy kulcs.
5: Te is megpróbálod. Négy csaj. Jól van. Oké, Feri, válasz most te egyet. Akit szeretnél, mindegy. Van egy Zsanettünk, van egy Fruzsink, van egy Elizánk és van egy Lindánk.
10: Most már biztos, hogy nő nyeri.
5: Most, de jó vagy, Juli. Egyébként Zseni vagy. Juli, Zseni vagy.
10: Azt
5: kell, hogy mondjam. Igen.
3: A Fruzsi volt az, aki az utolsó kulcsban bízott.
5: Igen. Fruzsi már most sír egy kicsit, ahogy látom. Már nem sír.
3: Kettes rajtszámmal jött, és ő azt mondta, hogy neki az utolsó kulcs kell. Miért?
12: Mindig az utolsó nyerő.
5: Igen? Ezt gondolod? Izgulsz, Fruzsi? Azt látom.
12: Nagyon izgulok, nagyon fázok.
5: Nagyon fázol. Jó helyre menne, mesélj egy kicsit magadról.
12: Igen. A Győrből érkeztünk, kolléganőimmel, attól a cégtől, a VKV-től, amit évvégén bezárnak.
5: Bezárják a cégeteket?
12: Igen. 100 fős leépítő cégtől vagyunk.
5: Csináld.
12: De.
5: Tényleg?
12: Igen.
5: És mindenki utcára?
3: Beszéltünk is róla adásban, tudod.
5: Ja, megemlítettük adásban, igen.
12: Mi vagyunk a pénzügyi osztály.
5: Wow.
12: Úgyhogy,
5: és mi a jövő, vagy hova?
12: Hát igazából még nem tudjuk. A pénzügy valamennyire kicsit még kapott haladékot, tehát mi nem decemberben megyünk,
5: aha,
12: hanem egy pár hónapunk még van.
5: Ó.
12: Úgyhogy nagyon szeretnénk megnyerni.
5: Édesem, hát akkor ez mindenkinek nagyon jól jönne, de nektek is nagyon jól jönne. Igen. Látom, hogy meg is hatottál egy kicsit. Nyissanak még előtted, vagy jössz nyitni, előre passzolhatod, ahogy érzed. Meg bevállalod, nyithatod, átadhatod. Jössz? Jó, ide bátor! Gyere ide, Fruzsi, na nézzük meg akkor. Hogy jelentették be, vagy mit mondtak?
12: Hát csináltak egy üzemgyűlést, amin úgy gondoltuk, hogy bejelentik azt, hogy megvesznek minket, ami két éve húzódik.
5: És ez nem történt
12: meg. Meg is volt a cég már, hogy ki fog minket megvenni, mivel a német anyacégünk két éve csődben van, mi pedig nem. És a németek kaptak egy hatalmas állami támogatást a német államtól, és így őket mentették meg, minket pedig bezárnak.
5: Megint a németek nyertek. Megint a németek nyertek. Hát Fruzsikám, akkor mindenhova jó helyre menne ide, és jó helyre megy, nyúljál bele, nézd bele, próbáld bele a kulcsot, és nézzük meg, hogy mit történt! És kinyitotta! Sírás van! Nagy sírás van! Fruzsi kinyitotta! Belement a lakat, azért ellenőrizzük, lenne mert másolt kulcs, vagy valami feszítés. Kinyitotta a gyerekek, nyitva van a konténer.
13: Nem,
5: az a mindenségét neki. Tessék gurulni, hiába sír. És gurul! És gurul! És gurul! Fruzsi egyszerre sírás! Sírva gurulás történik! Sírva gurulás történik, Fruzsikám! Hát gratulálunk neked! Édesem, te nagyon sírsz! Abszolút jó helyre megy, többieknél is jó helyre ment volna. De hát akkor nyissuk ki ezt a konténert. Hogy vagy, Fruzsi? Hogy vagy? Hogy érzed magad?
12: Nagyon jól. Most már nagyon jól. Köszönöm.
5: Most már nagyon jól. Reméljük éjszaka nem rabolták ki a konténert, ha kiderül, hogy üres az. Szomorú 13. emeleti történet lenne.
3: Kirúgtak és a konténer is így üres. Van. Na hát gyere akkor, nézd
5: na gyere, Fruzsikám, nyitjuk a konténert. Azt a mindenség itt neki! Lufi gyerekek, autó, bicikli és minden más.
7: Kicsit na. Füstös, mert rég volt előszetve.
5: Na mit szólsz, Fruzsi? Látod azt a gyönyörű autót?
12: Igen.
5: Az is a tiéd. Itt vannak a nyeremények, ülőgarnitúra, tévé, háztartási eszközök a Gorenjétől, klíma, a grill-től, gyerekek, tele vagyunk mindennel. Tele vagyunk mindennel, nem fér
7: ezzel bele. A kocsival fogsz menni a kilépő papírra ide.
5: Bizonyám.
13: és azt mondja, hogy melyik lányomnak
12: adjam az autót.
5: Mit mondasz?
12: Melyik lányomnak adjam az autót?
5: Hány gyermek van?
13: Egyiknek sem.
5: Három gyerek? Mekkorák?
12: 23. 18 és 13.
7: Hát ők kapják a régi autódat, hogy beűz az újba, anya.
5: Igen. Te meg elviszed a régit, mit szólsz hozzá, jó? Három gyermek ráadásul kirepültek már?
12: Igen, a nagyobbik már férnél van.
5: Naha.
3: És már a 13 éves is elköltözött.
13: És már az is tud vezetni.
12: Nem, ő még otthon van.
5: Nagyon jó. Na menj be nyugodtan a konténerbe, kicsit simogasd meg az autót, simogasd meg a bringát, vigyél lufit, adjál a nem nyerteseknek, hadd
7: örüljenek. Hol vannak ilyenkor a gyerekeit, teszem fel a kérdést?
5: Édesem, ő simogatja az autót. Hol vannak a gyerekek, Fruzsi, tényleg? Hol vannak a többiek?
12: Győrben vannak.
7: Látod, nem akarták eléggé, ezért ír a kocsi.
5: Igen. Na milyen jó?
12: Nagyon jó.
3: A kérdés, hogy a kollégáknak jut-e valami?
12: Természetesen.
3: Mi már fejbe elosztottátok?
12: Már a kulcs megnyerésének napján.
13: Mit kapnak?
12: Osztozkodtunk, igen.
5: Mit adtál nekik?
3: Papírdobozokat.
5: A lufi.
13: Viszem a lufit.
5: A lufit.
12: Egyik kolléga nem szeretné a tévét. Illetve amikor bekerült az ülőgarnitúra, akkor mondta, hogy ő azt is nagyon szeretné.
13: Hó, hát persze.
5: De jó.
13: Sorban állnak.
12: Az autót valószínűleg felváltva fogjuk használni. Egyik héten... Én, másik héten a másik kolléganőm.
3: Ebből lesz nagy összeveszés. Te törted össze, nem. Én törtem össze, nem.
5: Fruzsikám, gratulálunk, nagyon megérdemled. Mindenki jó helyre ment volna, de így megismerre ezt a történetet, akkor abszolút jó helyre megy. Itt is mindenki megérdemelte volna. Hát használd egészséggel. Itt köszönöm. Nagyon sok minden van. Nézzél nyugodtan körbe.
3: Hát Fruzsi, ez 20 millió forintnyi ajándék. A bringa, az autó, a szerszámkészlet, a bútor, a tévé, minden háztartási eszközök a négy fő részére szóló családi pihenés. Oda is elmehettek. Úgyhogy az...
12: A kolléganőkkel megyünk, azt megbeszéltük.
5: A családi pihenésre. Maradnak a gyerekek, igen. Mennek a kolléganők. Igen. Így kell csinálni, ez igen. Nagyon,
12: az
5: nagyon
12: biztos,
5: helyes.
12: Hogy oda négyen megyünk.
5: Nagyon helyes. Na, Fruzsi, nagyon gratulálunk, megérdemled.
3: Örülünk. Esd rá magad a kocsira.
5: Örülünk, hogy itt vagy.
3: Igen, kapaszkodj, mint a taxis.
5: Igen. Jól van, Fruzsi, gratulálunk, jól fölveszünk még mindent, megírjuk, és akkor hát használd egészséggel.
12: Köszönöm,
5: megmondjuk,
12: szépen,
5: mikor mit
12: nagyon.
5: Tudsz átvenni. Szerzünk egy kamiont, ami kiszállítja a nyereményt, és akkor hát reméljük, hogy akkor a decembertől meg jóra fordul a dolog, és
12: reméljük.
5: Lesz állás, meg lesz minden, amit megérdemelsz. Jó, úgyhogy gratulálunk, Fruzsi, még egyszer.
12: Puszi.
5: Drága többi nyertesek, vagy potenciális nyertesek, hát ez most nem sikerült, de gratulálunk nektek is. Ti már nem is nyitottatok, de fel a fejjel. Nagyon gratulálunk nektek is, jó? Nagy a szomorúság?
12: Igen.
5: Igen?
12: Igen.
3: Ó, kétszer nyertél már, hát most nem lehet mi.
14: De benne volt, 6-os. Másodiknak húztam. Februárban születtem, második hó 6.
5: Ó,
3: hát most ez így alakul.
5: Gyerekek, ki melyik borítékot húzza? Ezen jövőre meg lesz.
3: Igen,
5: ez a beszéd, jövőre.
3: Nem volt számozva a boríték.
5: Amelyiket húzzátok.
3: Ahova nyúlt. Eliza azért ügyes volt-e.
15: Köszönöm szépen, bennem nincsen szomorúság.
5: Én nagyon-nagyon
15: vagyok. Én úgy voltam vele, hogy 10 közül, vagy 200-valahányon közül bárki megnyeri, biztos, hogy nagyon-nagyon jó helyre fog menni. És tényleg, én úgy kerültem ide, hogy reggel ide eljöttem, pörögtem egyet, majd ide is bekerültem, tehát hogy ennél nagyobb győzelem szerintem nem.
5: Igen.
15: Én nagyon-nagyon boldog vagyok.
5: De jó, ez tök jó életszemlélet, abszolút. Nehéz lesz így később, de ez jó az a pozitív. De ez a pozitívizmus, ez nagyon fontos. De milyen jó, hogy valaki így gondolkodik, igen. Örülünk, köszi, hogy eljöttetek, a többieknek is gratulálunk, csajok, Zsanett, neked is, hát ez most így sikerült, jó? Úgyhogy jövünk vissza mindjárt. Még nem tudom, hogy lesznek-e nap legjobb pillanatok, vagy csak elköszönünk, ez annál múlik, de mi mindjárt folytatjuk. Jó, hol a nyertesünk? Már bennül az autóban?
3: Igen, azt mondtam, ők
5: kinek. Közben itt van.
3: Ja, itt vannak a kollégák.
5: Megölelgetted? Megölelgetted, Frusit, mindenkit?
16: Igen.
5: Na, egy nagy tapsot még egyszer a nyertesek, gyerekek, így van, örüljön mindenki.
16: És magatoknak is, hogy itt voltatok, és kibírtátok.
5: Igen. Kibírtátok, itt voltatok. A hidegben így van. Jövünk vissza mindjárt, gratulálunk mindenkinek, 9:30 van. Frusi pedig menthetetlenül sír, de meg is értjük, sírját csak abszolút. Megérdemled, jövünk mindjárt a hírek után. Puszi, sziasztok!
17: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
18: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
19: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
20: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
21: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázata. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
22: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Ajándék hotdog a Fresh Cornerben. Vásárolj meg a menüt két darab XXL hotdoggal és egy Coca-Cola termékkel, mi pedig megajándékozunk egy normál hotdoggal.
24: Mondtad, hogy ajándék hotdog?
23: Mondtam.
24: És azt, hogy a Fresh Cornerben?
23: Fresh Buddy sosem pipázik.
24: Akkor veszünk mi is egyet?
23: Ugyan, még egyet?
24: Részletek a freshcorner.hu per ajánlataink oldalon.
25: Hunyavel szemét, mit lát?
26: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
25: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
26: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
31: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
32: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
33: Hanna, hallottad? Az Autócentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
34: Evelyn, ez biztos?
33: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
34: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
33: Gyere el az Autócentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvencedet.
18: Reklámot hallottak.
28: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: Reklám.
35: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel! Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
36: 65 éves a Győri Agroker. Mezőgazdasági és kerti gépek, üvegházak, műtrágya, növényvédőszer, vetőmag és minden, amire szükség lehet. Agromarket gazda voltunk, a külső Veszprémi úton várja a kertészkedés szerelmeseit. GyőriAgroker.hu. 65 éve a mezőgazdaság szolgálatában.
37: Prémium bútorok elérhető áron. Ez a Happy Home bútorbolt. Berendeznéd a nappalit, új gardrób kell, vagy egy másik kanapéra vágysz? Nálunk minden van, ami egy otthonhoz kell. Óriási választék, állandó kedvezmények, ingyenes szállítás. Happy Home bútorbolt. Bútorban otthon. Győr, Pólusüzletház, külső Veszprémi út.
36: Jön a 8. Land Drive október 10-én a Landplan Hotelben. Veterán autók, motorok, Harley Davidson és Triumph tesztmotorozás, családi és gyermekprogramok. És ha nem gurulsz ide, akkor kiszállítjuk. Pizza, hamburger és a teljes kínálatunk vár. Minden info a Landplan Facebook oldalán. Magyarország egyedülálló borkóstolója a Tudás Központban. Szexárd Spot. Október 17. 24 szexárdi borászat válogatott ételei, korlátlan kóstolás, különleges ételek, hangulat és zene. Részletek a Szexárd Spot Facebook eseménynél. Jegyek kultix.hu. A Pál utcai fiúk zenés játék december 18-án Győrben, az Audi Arénában. Jegyek a kultix.hu-n.
0: Pörög a kerék, csökken az ár. Andl Husqvarna kertigép akció. Nyerj további akár 10% kedvezményt a szerencsekerékkel. Várunk Győrben!
1: Állást keresel, vagy váltanál? Találkozz személyesen a térség munkáltatóival a Kisalföld állásbörzén.
2: Október 15-én, csütörtökön 9 és 19 óra között várunk a Győr plázában.
1: Ismerd meg az aktuális állás lehetőségeket, kérdezz közvetlenül a cégektől, és találd meg a következő munkahelyed.
3: Őszi szünet, irány Veszprém. Fedezzétek fel a megújult várnegyedet, az állatkertet, a kódélményközpont lenyűgöző világát és a várbörtönt. Kávézók, éttermek, programok és élmények várják az egész családot. Egy nap kevés, az őszi szünet Veszprémben az igazi. Programok és szállásajánlatok veszpréminfo.hu.
4: Újra itt a borzongás, és idején igazán színes lesz. A Family Park a Fiesta de los Muertos-t ünnepelve október 23-a és november 1-e között színpompás Halloween forgataggá változik. Happy Magic Fun, Ausztria legborzongatóbb szabadidőparkjában.
6: familypark.at.
4: Hangolódj rá az év legborzongatóbb fiesztájára a Halloween bemelegítő napokon október 16-a és 18-a között. familypark.at.
7: Reklámot hallottak.
36: Győr legfrissebb hírei a Rádió Egyen.
8: Október 13-án Pink napot rendeznek a Petszaladár Egyetemi Oktatókórházban. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Október 13-án kedden Pink napot rendeznek a Petszaladár Egyetemi Oktatókórházban a merrák elleni küzdelem jegyében. Szakmai előadásokkal, személyes történetekkel, szűréshez kapcsolódó tájékoztatással és közösségi

0: fokban megrendezett győri konferenciáján írták alá, tájékoztatott közleményben a Győri Egyetem. A Ráva Győri Nyugdíjas Egyesület meghívására látogatott el Pintér Bence polgármester a közösség Liszt Ferenc utcai klubjába. A találkozón a város gazdasági helyzetéről, a fejlesztési lehetőségekről és a nyugdíjasokat érintő kérdésekről is szó esett. A Zicsi Palota udvarából megközelíthető klubhelyiségben a házigazdák bemutatták az egyesület életét és programjait. A klub egyik legfontosabb célja, hogy senki ne maradjon egyedül, és a tagoknak legyen kivel megosztaniuk örömeiket, gondjaikat. A találkozón az aradi vértanúk emléke előtt is tisztelegtek. Részletek a győr.hu oldalon olvashatók. A Győr-Moson-Sopron megyeiek is fotókkal segíthetik a macskák vadászatának kutatását. Egyetlen fotó is értékes adat lehet a kutatóknak a házi macskák vadászatáról, ezért a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Macska Préda projektje arra hívja a lakosságot, hogy saját fényképes megfigyeléseivel segítsen feltérképezni, milyen vadon élő állatok kerülnek kapcsolatba a házi macskákkal. Ha lehetséges, érdemes több képet készíteni a zsákmányról, és sokat segít néhány mondat a helyzetről. Az apró részletek teszik igazán jól használhatóvá a megfigyelést. Végül a várható időjárásról. Napközben szakadozik a felhőzet, számottevő csapadék nem valószínű, sokfelé élénk, erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Napközben 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Luciferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 3-4-10 lesz 5 perc múlva. Még majd a nyertessel szeretnénk egy mondatot beszélni, ha már megnyugodott, csak azért mondom, hogy még örüljön, meg ölelgessétek.
2: Most az oxigén sátorban van.
1: Így van, és egyébként tök megható pillanatokat láttunk itt közben, mert hogy egy csomó mindenki oda ment hozzá, aki kulcsos volt, aki nem volt kulcsos, megölelték, örültek neki, gratuláltak, ketten meghúzták a kuprát, de nem érdekes. Szóval, hogy így nagyon, nagyon megható tényleg, hogy egyrészt ennyien itt maradtak, kettő, hogy oda mentek, és Fruzsinak gratuláltak, örültek neki, és mondták, hogy nekünk kulcsunk sincs, de gratulálunk, tök jó, használd egészségem, megérdemled. Így van?
2: Ugye?
1: Abszolút, igen, igen, igen, igen.
2: Közben Tibi közel
3: a magyar, nem irigy.
1: Igen.
2: A létrájával, kicsit közel jöttél.
1: Igen, Tibi közben még itt van a létrás Tibi.
3: Most fogja bevágni az üvegstúdióba.
1: Igen. Ez a konténernyitás nem semmi volt, túl szép, hogy igaz legyen, áradjon. Ez micsoda, Isten. Együtt sírtam Fruzsival, igazi szerencselánya, gratulálok neki és nektek is, hogy ezt létrehoztátok. Nagy szívvel kaptuk el től. Úristen, nagyon bőgök, nagyon aranyosan nő, gratulálok neki, használjon mindent. Egészséggel ezt Kriszti írta nekünk. Fruzsi gurult-e? Hát úgy gurult, hogy sírva gurult. Gyerekek, egyszerre sírt, egyszerre gurult, úgyhogy megcsinálta, igen. Ő nem az a típus, aki úgy üvölt, hogy bereped az üveg, de gurult, sírt, nagyon örült.
3: Hát, nyelte a könnyeit. Hát
1: nyelte a könnyeit,
3: találta a
1: így
3: szavakat,
1: van.
3: Szóval igen, igen, igen. Volt, persze.
1: 100 kilós vagyok, és sírok, megható volt, Feri recept lesz. No. Valami sajtosra gondoltam. De jó, a sebet, úristen, imádom. Igen, de igazi rohadék. Igazi rohadék. El is érzékenyültem, írja valaki, így van. Úgy izgulok, hogy kicsit betoltam, szala, hát csak a szokásosat küldte nekünk. Én már attól nyertesnek érzem magam, hogy titeket hallgatlak, de most elmegyek hányni. Így van. Kulcsos voltam, de együtt sírtam, gratulálok. Neki jó helyre ment. De jó, tök jó éneket olvasni, nem?
3: Illetve sokan kérdezik, hogy Fruzsi szinglie.
1: Igen. Úgyhogy lehet, hogy Gyuli ország elméletében, amit tegnap megosztott velünk, valami tényleg maradt, valami jó. És valami kedves, mert hogy sok-sok megható üzenet, köszönjük szépen. Szerintünk is jó helyre ment. A játékosok döntöttek, ők választottak borítékot, húztak, amelyiket gondolják, de jó helyre ment igazából. Szóval, hogy, de szóval látva a többieket, mindenhol jó helyre ment volna. Nagy sikítások lettek volna.
2: Mint egy ilyen külső erő irányította volna az egészet, nem? Hogy volt az egésznek egy ilyen fura, nem?
1: Abszolút.
2: Tehát, hogy az egésznek volt egy ilyen, nem tudom, egy ilyen dinamikája, amiben azt gondoltam, hogy ezt nem vagyunk rá befolyással, hanem ez csak így, ez így miatta történt. Ez
1: igen.
2: Ezt Fruzsinak raktuk ki ezt a játékot.
1: Igen. És hát tényleg sokszor szerencsénk van, amikor kevésbé olyannyira körül, de őt sem lehet hibáztatni, hát mindenki a vérmérséklete szerint. Én nem is emlékeztem egyébként erre a történetre, amit ő elmondott, hogy ezt adásba elmesélte nekünk, de hogy ez...
4: Nem ő mesélte.

0: Mi beszéltünk róla, hogy ugye a magyar autógyártás, hogy az egy Győr, micsoda dolog, és van egy ilyen cég, ahol nagyon sok száz embert bocsájtanak el, és akkor erről így dumáltunk. Hát nem gondoltam volna akkor, hogy onnan egy valaki nyeri, de pont ez a szép benne.
1: Ja igen, amikor beszéltünk a győri gyár, nem a nagy autógyárnak a bezárásáról, hanem ahol valamilyen alvállalkozó dolgozik sok száz magyarral, igen, és őket küldték most el a Volkswagen koncern haldoklása miatt.
0: Meg hogy képzeljétek el, én közben bocsánat, kifaggattam a barátnőket, vagy kolléganőket, ugye kiderült, hogy nem Fruzsi telefonált hozzánk, hanem a kolléganője, de ő nem merte beleszólni, ezért oda nyomta a Fruzsi kezét.
2: Hát ő most...
1: Ne, ez komoly ez a sztori.
0: Ott van ő, az a lila.
1: Úristen. Majd ha följössz Fruzsival, még a Fruzsival beszélünk, mondta, hogy gyere már föl, te is létszi, ez kemény ez a sztori. Tehát ő telefonált, és oda dobta, hogy szólj bele.
2: Ő ma leissza magát,
0: mikor,
2: szerintem.
0: Mikor az ugye Anna visszahívta, hogy akkor te vagy a tizedik, és a játék, akkor azt mondta, hogy nem, gyere Fruzsi.
1: De durva, figyelj, akkor menj be a konténerbe, nézz körül, és jól nézd meg mindent, mert semmi nem a tiéd. De cuki, figyelj, ez nagyon jó. És egyébként Fruzsi elmondta, hogy fog kapni, tehát a kolléganők is kapnak. Nem hát tudom,
0: négyen mit, mennek ugye a nyaralásra, igen, a Kolpingbe egy hétre, négyes buli lesz, és van, aki a tévére csapott le, van, aki a kanapéra, tehát mindennek megvan a maga gazdája.
1: Eszter ráfogadott-e? Nem, az nem került be a legjobb tíz közé.
3: Nem került be, úgyhogy nem került be.
2: Úgyhogy Póni Ménes valahol más
3: volt. A naplementébe elügettek.
1: Igen, a törpelő projekt még egy kicsit várat magára, mert ő nem került be, és egy nagyon helyes csaj volt egyébként, jó hangú, vidám, de nem, ő nem jutott be a legjobb tízbe.
3: Szóval úgyhogy... mennyire lesz majd képű hétfőn begurulni majd a bezáró autógyárba egy Cuprával?
1: Igen. Azt nagyon szemtelen. Nagyon leparkolnék középre, teljesen szabálytalanul.
0: A vezérigazgató helyére.
1: Igen, rápittyentenék és besétálnék. Az nagyon jó.
2: Ezt nektek csicskák.
1: Igen, ezt nyertük pénteken, igen. Na, hát mondjuk azoknak tényleg, akik egy picit szomorúak, hogy lesz ilyen játékunk, szerintem ez már tavaly is nagyon nagy siker volt, idén is. Ezt valószínűleg folytatjuk. Szóval aki lemaradt, az figyeljen, biztos, hogy lesz ilyen konténerjátékunk jövőre.
3: Nagyon kiégett szélszigazgató, aki van nekünk, az most összeszedni magát egy kicsit, hogy újra eladja ezt a játékot, hát, és igen, aztán felépíti.
2: Egy hónapig feszült.
1: Na, egy mondatra feszült. Még van idő, most elmarad a best of, mert igazából nem is nagyon témáztunk, de még itt a nyertes meg a kolléganőt azért még egy utolsó mondatra meg tudjuk szólaltatni. Megjöttek a lányok, megjött a női munkaerő egyébként, és hát még egy mondat erejéig őket is megszólaltatjuk, aztán szépen lassan búcsúzunk, de ez a sztori nagyon jó. Hol vagy telefonátadó?
0: Ő az.
1: Hello! Hát fi, ez nagyon jó ez a sztori. Szia! Hogy hívnak?
4: Viki vagyok.
1: Velo Viki, te tényleg, amit itt elmondtak a csajok, hogy betelefonáltad, de nem mertél megszólalni.
4: Igen. Én elizgultam volna, és elbasztam volna.
0: Igen. Jaj, kimondtam!
1: És ott állt Fruzsi, és gyorsan a kezébe nyomtad, igen, a telefont, hogy beszélte. Megőrülök. És akkor ez most egy milyen érzés? Vagy mit gondolsz? Hogy...
4: örülök neki.
1: Örülsz neki?
4: Igen.
1: De cuki vagy. És akkor te is mész az utazásra, legalább az, igen, megvan, igen, belőle. Igen. Aha, az valami nagy összegű, valami kerek összeg.
0: Egy teljes hét, teljes ellátással, és egy nagyon menő Kolping Hotel, tehát hogy azért az, na.
1: Az rendben, rendben.
0: Azt még meg is fogjátok unni egymást, Fruzsi.
1: Igen.
4: Hát igazából rá fogunk érni, mert munkanélküliek leszünk.
1: Fő a pozitív élet szemlélet,
0: igen. Jó kedvünk lett a konténer nyitás után.
1: Igen. És egy picit se sajnálod, vagy nem érzed azt?
4: Most ez így alakult.
1: Igen. Ahogy szoktam mondani, egy barátom, nem kell mindig jól járni.
0: Most jön? Ezek után már hova gyere, érted?
1: Semmit nem tudsz, igen. De tök cikű vagy, hogy eljöttél, hogy örülsz, hogy bíztatod. Van, akiben
4: valamit csak kapok.
1: Valami csak leesik azért, persze.
2: Figyelj, viszont lesz egy baromi jó sztori, amit mindig lehet mesélni.
1: Igen, kézzel majdnem nyertem 20 milliót. Igen, csak nem szólaltam meg a telefonba, igen. Hogy vagy, Fruzsikám, kezdesz megnyugodni?
4: Igen, most már talán.
1: Talán.
4: Majd gyerekek... holnap már el is hiszem.
1: Ki csörgött, ki telefonált, ki lépett?
4: Igen, a lányom már csörgött. Mondtam neki, hogy most nem tudok beszélni, de megnyertük.
3: Igen. Halló, ki vagy? Igen. Te nem hallom, mit
1: szeretek. Hol laksz? Igen, mit szeretnél, felejts el?
4: Amúgy folyamatosan csörög a telefon a zsebemben.
1: Ja, akkor mindenki hallgatott, igen, mindenki, igen, drukkolt.
4: Igen, igen, nézték élőben.
1: De durva. És a lányod is már...
4: a munkatársaim is biztos, hogy nézték élőben.
1: Aha, de jó. És a lányod már akkor hallott, azért csörgött be, mert hogy anya nyertünk.
4: Igen, igen, igen, igen.
2: De a kanapét oda ne add nekem, az kell!
1: Azt én viszem el! Nehogy odaad.
3: Itt az egész pénzügy, holnap meg már fizetésnap van, csak igen, mondom nektek.
4: Melyik... már utaltunk, azon jó, már túl vagyunk. Jó.
1: Melyik lány csörgött a három közül? Kicsi,
4: a
1: nagy?
4: Középső. Két lányom van és egy kisfiam.
1: És a legkisebb a fiú. Ah, és a középső hallgatott és becsörgött. De durva, milyen öröm lehet azért a másik oldalon, ez nagyon klassz.
4: Biztos nagyon örülnek ők is.
3: Édesanyám tehetős asszony lett.
1: Igen, már megy a magánykodás az iskolában. Az én anyám nyert.
0: Tudod, mennyi pénzünk van? 20 millió.
1: Balázsért már megnyertük, gazdagok vagyunk.
2: Na. Többen kínálják magukat, hogy a négy csaj nem akar esetleg egy hapsit magával vinni. Arra vinni? Az egy hétre éppen szabadok.
0: Tényleg a férjed nem telefonál?
4: Hát ő még nem.
1: Ő pessimista, úgy sem nyer semmit, nem hallgatom, nem hívom fel, úgy sem nyerünk semmit. De jó, akkor hát mondd meg neki is, gratulálunk még egyszer. Jól van, csajok, akkor nektek jó nyaralás, meg jó utazás, ha mentek együtt. Azért, ha valami leesik a konténerből, annak nagyon örülünk, te is megérdemled.
0: Jó, ki volt az, aki elkérte már a kanapét, meg a tévét?
1: Elkérted már a kanapét, meg a tévét?
3: Az opportunista.
1: Kisebbik gyerkőcöm. És meg is kapja?
4: Valószínűleg igen.
1: De menő, de cukik vagytok.
5: Leboltoljuk.
1: Leboltoljátok, ez jó, nagyon menő.
0: Valamelyik őknek egy mikrohullámú, vagy egy akuscsavarhúzó.
1: Te mit kértél?
6: Én a hűtőt.
1: Elvitted a hűtőt? Figyelj, szétosztják, az nagyon jó.
0: Jó, és az, aki a legszerencsésebb volt, csak aztán nem élt vele.
1: Te mit kértél?
6: Nem tudom, majd még eldöntöm.
1: De legalább kérjél már valamit.
3: Kérdez a csomagtartó ajtaját.
2: Vagy vigyen visszagyörbe a kocsival.
0: Bringa, nem érdekel a bicikli? Nem, nem? Az nem jó. Nem jó. Mikrohullámú? Az se kell. Fie,
1: nem nyerte meg a nyereményt, átadta a telefont, és nem kér semmit. Feleségnek való, komolyan mondom.
4: Hát a klímát ő kérte.
1: Tényleg? Klímát, hogy kinyílt a szemed a mindenét? Már klímát is.
0: De bátrak vagyunk.
1: De szemtelenek vagyunk egy, mint egy klíma. Na jó van, csak nagyon gratulálunk az egész csapatnak, hogy így drukkoltok, hogy így szeretitek egymást, tök menő. Hát Fruzsi, neked meg leginkább, mert ez egy szerencsés hívás volt, úgyhogy használjátok egészséggel és sok örömet.
3: Ha mentek nyaralni, tegeljetek be, hogy lássuk, hogy jól érzitek-e magatokat.
1: Igen, dobjatok, hogy lássuk.
3: Látni a képeket.
4: Oda is visszük a dzsint, ami a táskámban van.
1: Van a táskádban? Igen?
0: Nem áll.
1: Ne, hoztál italt?
4: Igen, mert tegnap este már eljöttünk Győrből. Egy órát késett a vonatunk, mert Győrben műszaki hibás lett a vonat, de csak ez az én szerencsém.
3: Jó, figyelj, ennyit a tragédiát már... nem visel ez a helyzet.
1: Igen.
4: És itt aludtunk Pesten, hogy ne kelljen korán jönni Győrbe.
3: Na akkor hadd lássuk a győzedelmi italozást.
1: És hoztatok piát. Hogy hát akkor figyelj, csak részege haza. Tehát, okay. Hogy ezt nem támogatjuk, nem szeretjük, nincs most itt az alkoholos ital. De nem is lehet adásba. Tehát csak víz van benne. Jól van. Oké, csajok, nagyon gratulálunk, puszi nektek, gratulálunk. Tök jó helyre megy, megérdemlitek, úgyhogy mindenkinek gratulálunk, nagyon ügyik vagytok, használjátok egészséggel. Mi pedig akkor lassan elbúcsúzunk, mert hogy 50 van, és hát recept most nincsen érthető okokból, nem készültünk.
0: Bár csináltam egy jó sajtosat, ahogy kérte.
1: Igen, egy jó sajtosat, ahogy kérte a hallgató.
0: Jó sajtosat.
1: Csajok, nektek is puszi, akkor hétfőn tali. Jövünk akkor mindenkinek szép hétvégét, a nyerteseknek még egyszer gratulálunk. Használjátok egészséget. Puszi mindenkinek, puszika. Szép hétvégét, sziasztok. Sziasztok! Köszönjük, ciao, puszi, sziasztok!
7: Na, ennyi volt mára! Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend! De nem állunk meg, addig is

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkos Sip.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
5: A Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavaz!

0: David Guetta, Eva Max, Rihanna, Minelli, Kamrad. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. Rádió Egyen. Októberben újra Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Foxpost applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kérsz fekete virslit?
3: Nagyon szellemes, olyan nincs.
2: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
3: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
2: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
3: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz master food.
4: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
5: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
6: Jaj, de jó a vízforraló, ó, de szép az eszpresszógép. Vedd elő a goffri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
7: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
8: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
9: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident 25 éve számíthat ránk.
10: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
11: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 300 g-os csomagolt nádudvari debreceni páros kolbász csak 979 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
12: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt erztés lehetek? További információk az erztésleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! Erste!
13: Újítsd meg az otthonodat a JUSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezmény kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezmény számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JUSK áruházban, vagy online a jusk.hu-n. JUSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklámot hallottak.
0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
15: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
16: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
17: December 6-án újra Gospel Karácsony Győrben, a Városi Egyetemi Csarnokban. Közel 30 fős kórus élőzenekarral és egy felejthetetlen este. Jegyek a kultix.hu-n.
18: A Pál utcai fiúk zenés játék december 18-án Győrben, az Audi Arénában. Jegyek a kultix.hu-n.
19: Magyarország egyedülálló borkóstolója a Tudás Központban. Szexárd Spot. Október 17. 24 szexárdi borászat válogatott ételei, korlátlan kóstolás, különleges ételek, hangulat és zene. Részletek a Szexárd Spot Facebook eseménynél. Jegyek kultix.hu.
0: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the world is mine.

0: Ben. This is the World is Mine Radio Show on Radio 1. Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Radio
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igaz.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila a stúdióban, hölgyeim és uraim, drága Rádió Egyesek. A Rádió Egy konténer gazdára talált Balázséknál a nagy konténernyitó partin. Fruzsi Győrből kinyitotta a Rádió Egy konténert és elvitt mindent.
1: Hát Fruzsikám, akkor nyúljál bele, nézd bele, próbáld bele a kulcsot, és nézzük meg, hogy mi történik! Kinyitotta! Sírás van! Nagy sírás van! Fruzsi kinyitotta! Gyerekek, nyitva ilyen van a konténer! Azt a mindenségét neki! Tessék gurulni, hiába sír! Sír! És gurul! És gurul! És gurul! És hogy gurul! Fruzsi egyszerre sír! Sírvagurulás történik! Sírvagurulás történik, Fruzsikám! Hát gratulálunk neked!
0: Fruzsi élet, az autó, a nyaralás, az 1 millió forint értékű szerszámgépcsomag, a fullos konyha, a klíma, az okos tévé, a folt és gőztisztító, a kanapé, a kerékpár. Óriási gratula Fruzsinak, aki jelen pillanatban az ország legnagyobb mázlistája. Hölgyeim és uraim, köszönjük mindenkinek, aki részt vett ebben a játékban, aki szerette a Rádió Egy konténert. Köszönjük a hatalmas és vidám játékkedvet, amit az elmúlt 5 hétben tapasztaltunk. Jó volt együtt játszani ezt a játékot. Jövőre folytatjuk? Kiderül! Itt a Rádió Egyen!

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Imádom a zenéket, az, hogy ilyen pörgős és energikus az egész rádió. Imádom a DJ-ket, úgyhogy semmi más nem szoktunk hallgatni, csak a Rádió Egyet. És ez a fiatalos pörgés és lendület szerintem az, ami olyan egyedi feelinget ad az egész rádiónak.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egyet.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, most pedig indítok egyet Európa kedvenc rádiós popdalai közül. Ez egy friss Rádió 1-es favorit, a Golden Summer David Puentes-től és attól a Loi-tól, aki 14 évesen a német The Voice gyermek külön kiadásának a döntőjéig menetelt. Ez

0: változatosan.
1: Én mindig a rádió egyre pörgök a munkahelyemen, és otthon is utána vidáman.
0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
2: Csak igazi mai sláger.

0: Ola, Don't Leave. És rögtön az infók után egy klub sikert indítok, Out of My Head.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kérsz fekete virslit?
3: Nagyon szellemes, olyan nincs.
2: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
3: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
2: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
3: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggets master food.
4: Belégzés, kilégzés, belégzés.
5: Ugyanilyen egyszerű, de Náthásan a legegyszerűbb dolgok sem működnek. A Nátha orrtüneteire válassza a Reventil orrsprét.
6: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást és segíti az ornyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes és nem okoz hozzászokást. Patikában vég nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
7: A Reventil orrspré törődik az orrával.
5: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
8: Hunyavel szemét, mit lát?
9: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
8: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
9: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
10: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
11: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Kezdjön bele őszi projektjeibe az Abival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjovi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjovi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kék szőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
14: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Mit egyek? Hol egyek?
16: Válassz a Karaván ételbár napi 5 féle menüjéből, ami hétfőtől péntekig már reggel 8-tól elérhető. Tészta, főzelék, rántott vagy saláta? Válogass kedvedre! Rendeld házhoz vagy válassz a Győr plázában. Csekkold a napi menüt Facebookon, vagy töltsd le az appot Karaván ételbár néven.
17: Építkezők, felújítók, figyelem! Már áll a ház, de jó lenne otthont varázsolni belőle. Jöjjön hozzánk az Orchidea bútorszalomba. Egy helyen talál faajtót, ablakot, parkettát, konyhát, szobabútort, és már be is rendezte teljes otthonát. 10% kedvezménnyel várjuk. Orchidea bútorszalon, Győr, Fehérvári út 3. Ne késlekedjen, most rendeljen!
18: 10 éves a Casino Vin Győr! Október 10-én pezsgő, torta, koktélok és milliós összértékű sorsolás vár. Most minden belépő nyerhet. Házigazda Harsányi Levente, fellép a dívák. Részletek kaszinóvingyőr.hu. A szerencsejátékban 18 éven aluliak nem vehetnek részt.
19: Álláskeresők, figyelem!
20: Október 15-én érkezik a Kisalföld állásbörze. Helyszín Győr Pláza, időpont 9-től 19 óráig. Munkáltatók, nyitott pozíciók, személyes találkozások egy helyen. Ismerd meg a lehetőségeket, és találd meg a számodra megfelelő pozíciót.
14: Minden hétköznap a Hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az Önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a rádió egyen. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió egy kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
0: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
21: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
0: Alfa.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mellé felhőátvonulások, erős szél sok felé, hát mi kell még? 18 fok lesz a napi csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Péntek van, jó hangulatunk van, úgyhogy szóljanak a legjobb zenék.

0: body lit.
1: Igazi mai slágerek.
0: Változatosan.
2: A legjobb zenék csak itt mennek.
1: Rádió 1.
3: Csak igazi mai slágerek.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, és mint a foci VB-n, hát én most elmegyek egy kis ivószünetre, de munkaidőben mit iszunk? Kávét! Coffee break érkezik, a kávészünet után viszont fullos energiával visszatérek, ütős igazi mai slágerekkel a pénteki munka mellé.
1: A Café Break támogatója a Jura Store Budapest, a Jura Automata kávégépek forgalmazója.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Oli vagyok.
1: Sziasztok, én Zsóri vagyok.
2: Mi vagyunk a diszkosik.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mailt top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

Iva Max. Rihanna. Minelli. Kamrad. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió egy

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
3: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
4: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjobi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjobi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
5: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosa gyógyszerészét.
6: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 14-ig a trapista sajt kilója 16% kedvezménnyel csak 1990, 200 g 8 tojásos cérnácska száraz tészta 23% kedvezménnyel csak 229 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
7: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
8: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
7: Szerencsét, hogy az Optik Vörben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kap szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
8: Ez varázslatos!
7: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
9: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
10: Igen.
9: És ez?
10: Igen.
11: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Baleamelt 250 ml-es ultraszenzitív sampont érzékeny fejbőrre, mindössze 375 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
12: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9000 5W40-es motorolajára most csak 8990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bartiautó.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Találkozzunk október 14-én Győrben, a Richter teremben, az ingyenes Hello Szülő Roadshow-n, ahol a Szülői Generációk Harca című esten Steigerwald Krisztián generációkutatóval, valamint Bede Fazekas Anna Mária, Dobra Mara és Inotai Ákos élményszínházi játékával keressük a megoldásokat. Kövesd az eseményt a Facebookon, regisztrálj a www.helloszülő.hu oldalon.
14: Október 15-én Győrben találkozik a régió üzleti közössége. A Portfólió Nyugat-Magyarországi Gazdasági Fórumán a gazdaság kilátásai, az uniós források, a vállalati finanszírozás, a munkaerőpiac és az AI kerülnek fókuszba. Találkozunk október 15-én Győrben az Etópark Hotel Business and Stadiumban. Részletek a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
15: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
10: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
16: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
10: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
16: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
10: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
17: Mit egyek, hol egyek?
18: Válassz a Karaván ételbár napi 5 féle menüjéből, ami hétfőtől péntekig már reggel 8-tól elérhető. Tészta, főzelék, rántott vagy saláta? Válogass kedvedre! Rendeld házhoz vagy válassz a Győr Plázában. Csekkold a napi menüt Facebookon, vagy töltsd le az appot Karaván ételbár néven.
19: A Pál utcai fiúk zenés játék december 18-án Győrben, az Audi Arénában. Jegyek a kultix.hu-n.
20: Ma is 17 órakor a lemezjátszó.

0: megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek. Mixben. Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután 5-kor.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi

0: megy, csak igazi mai sláger megy. Hölgyeim és uraim, drága Rádió 1-esek, ma reggel Balázséknál a nagy konténernyitó partin Fruzsi Győrből kinyitotta a Rádió 1 konténert. Mutatom!
1: Fruzsi már most sír egy kicsit, ahogy látom, már nem sír.
2: Kettes rajtszámmal jött, és ő azt mondta, hogy neki az utolsó kulcs kell. Miért?
3: Mindig az utolsó a nyerő.
1: Igen? Ezt gondolod? Izgulsz, Fruzsi? Azt
3: nagyon
1: látom,
3: izgulok, nagyon
1: izgulsz.
3: Nagyon fázok.
1: Nagyon fázol. Jó helyre menne, mesélj egy kicsit magadról.
3: Igen. A Győrből érkeztünk, kolléganőimmel, attól a cégtől, a VKV-től, amit évvégén bezárnak.
1: Bezárják a cégeteket. Igen. És mi a jövő, vagy hova?
3: Hát igazából még nem tudjuk. A pénzügy valamennyire kicsit még kapott haladékot, tehát mi nem decemberben megyünk. Oh. Úgyhogy nagyon szeretnénk megnyerni.
1: Édesem, hát akkor ez nem mindenkinek nagyon jól jönne, de nektek is nagyon jól jönne. Igen. Látom, hogy meg is hatottál egy kicsit. Nyissanak még előtted, vagy jössz nyitni, előre passzolhatod, ahogy érzed. Meg bevállalod, nyithatod, átadhatod. Jössz? Jó, ide bátor! Gyere ide, Fruzsi, na nézzük meg akkor. Na. Nézd bele, próbáld bele a kulcsot, és nézzük meg, hogy mit történik! Nagy sírás van! Fruzsi kinyitotta! Gyerekek, nyitva van a konténer! Az a mindenség itt neki! Tessék gurulni, hiába sír! És gurul! És gurul! És gurul! És hogy gurul! Fruzsi egyszerre sír! Sírva gurulás történik! Sírva gurulás történik, Fruzsikám! Hát gratulálunk neked!
0: Fruzsi elvitte az autót, a nyaralást,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Az imai slágermeccs. Csörög a forró drót a 20-as 311-111. Halló!
1: Halló, sziasztok!
0: Szia, ki vagy?
1: Ábel vagyok, szeretnék a Top 500-ba szavazni.
0: Hallgatlak, ugye az elmúlt 20 évből bármelyik zenére szavazhatsz, mondhatod?
1: Így van, kettő is lesz, az egyik az a Cobra Starship és a You Make Me Feel, egy hatalmas nagy kedvenc.
0: Ez rengeteget ment a Rádió 1-en, hát szólaljon meg újra, igazad van, mi a másik?
1: És a TV Rocktól az Indiert az Axwell Edit-jével szeretném még hallgatni. Emlékszem, hogy nagyon sokat ment régen nálatok, ezért mindenképpen szeretném bent a listában.
0: Micsoda dalok jönnek elő, Ábel, nagyon jókra emlékszel.
1: Köszönöm szépen, igen, igyekszem.
0: Írom fel a listára mindkettőt, és folyamatosan jöhetnek még a Rádió 1 Top 500 szavazatok. SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Akárhol megyek, mindig csak titeket hallgatlak. Reggel kapásból bekapcsolom a Balázsék Show-t, és igazából folyamatosan titeket hallgatlak. Ti nagyon adjátok a színvonalat.

0: és az év egyik legkedveltebb amerikai popdalát is lejátszom.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nulla, nulla, nulla, nulla, nulla.
3: Bárhogy szólt zene füleinek, nem csoda, hiszen a nulla a legszebb szám, ha vállalkozása kiadásairól van szó. Válassza a CIP Bank sok nullás vállalkozói számlacsomagjait, ahol díjmentes a forint átutalás, nulla forint a számlavezetési díj és az első éves kártyadíj is. Nyissa meg online sok nullás számlacsomagját, és most akár 50 ezer forint jóváírás is az öné lehet. Részletek a cip.hu/soknullás oldalon. CIP Bank. Számíthat tanácsainkra.
4: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
5: Anya, kapar a torkom!
6: Jaj, az edzés, ha külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
7: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
9: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
8: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
9: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
11: Kezdjön bele őszi projektjeibe az Abival! Új padlóval dobnál fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjjobbi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
1: Reklámot hallottak.
12: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Mit egyek? Hol egyek? Válassz a Karaván ételbár napi 5 féle menüjéből, ami hétfőtől péntekig már reggel 8-tól elérhető. Tészta, főzelék, rántott vagy saláta? Válogass kedvedre! Rendeld házhoz vagy válassz a Győrbázában. Csekkold a napi menüt Facebookon, vagy töltsd le az appot Karaván ételbár néven.
12: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Ma is 17 órakor a lemezjátékban.

0: nélkül pörögnek az igazi mai slágerek. Mixben. Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután 5-kor. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosik.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön a Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
0: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

Iva Max. Rihanna. Minelli. Kamraad. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rád.

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kérsz fekete virslit?
3: Nagyon szellemes. Olyan nincs.
2: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
3: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
2: Igen, papa. Halloweenkor bármi megtörténhet.
3: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz Master Food.
4: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
5: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
4: Szerencsét, hogy az Optik Vörben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
5: Ez varázslatos!
4: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
6: Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válaszza az Ectoin tartalmú Reventil orrsprét.
7: A Reventil orrspré enyhíti az orrdugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az orrnyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
6: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
7: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
8: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
9: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
8: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
10: A harc, hát legyen harc!
8: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
11: Hogy tán az időt?
8: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
12: Hunja be a szemét, mit lát?
13: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
12: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
13: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között. És valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kék szőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Október 15-én Győrben találkozik a Régió üzleti közössége. A Portfólió Nyugat-Magyarországi Gazdasági Fórumán a gazdaság kilátásai, az uniós források, a vállalati finanszírozás, a munkaerőpiac és az AI kerülnek fókuszba. Találkozunk október 15-én Győrben az Eto Park Hotel Business and Stadiumban. Részletek a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
16: Mit egyek, hol egyek? Válassz a Karaván ételbár napi 5 féle menüjéből, ami hétfőtől péntekig már reggel 8-tól elérhető. Tészta, főzelék, rántott vagy saláta? Válogass kedvedre! Rendeld házhoz vagy válassz a Győr Plázában. Csekkold a napi menüt Facebookon, vagy töltsd le az appot Karaván ételbár néven.
17: HD házak. Költséghatékony és energiatakarékos, könnyű szerkezetes házak. A tervezéstől a kivitelezésig. www.hdházak.hu.
18: Szeretnél sejmesen sima bőrt irritáció és állandó szörtelenítés nélkül? Lumenis diódalézeres szörtelenítés nőknek és férfiaknak már 16 000 forinttól a Csikár Krisztina kozmetikai klinikán. A Lumenis lézergép nem csak egy eszköz, hanem a szabadság kulcsa. Bővebb info a Facebook oldalunkon Csikár Krisztina kozmetikai klinika. Időpontfoglalás 0630 937 60 34 vagy a Csikár Krisztina kozmetikai klinika szalonik oldalán.
19: A Pál utcai fiúk zenés játék december 18-án Győrben, az Audi Arénában. Jegyek a kultix.hu-n.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

0: 2026. október 9-e van, 12 óra múlt 2 perccel. Jönnek a hírek Győrből Szentgáti Csaba összeállításában. Vágányzár és menetrendi változások lesznek az egyes vasútvonalon a hétvégén. A MÁV 65 millió forintos karbantartási munkálatai miatt szombaton és vasárnap egyetlen vonat sem megy el a déli pályaudvarig. A felújítás a Győr felé közlekedő járatokat is közvetlenül érinti. A Győr és Budapest közötti S10-es személyvonatok, valamint a vasárnapi Rába interrégiók csak kelenföldi közlekednek, és onnan is indulnak vissza a kisalföldi megyeszékhelyre. A MÁV a fővárosi szakaszokon pótlóbuszokat indít, és Kelenföld elérésére az M4-es metrót és az 1-es villamost is ajánlja az utasoknak. Új 24 órás egészségügyi centrum épül a győri hajléktalanok számára az Avar utcában. Győr önkormányzata csaknem 740 millió forintos Európai Uniós támogatást nyert a hajléktalanokat segítő szolgálat fejlesztésére. A beruházás során lebontják a telephelyen található egykori laktanyaépületet, és a helyére egy modern, akadálymentesített szárnyat építenek. Az új centrumban helyet kap egy külön orvosi rendelő és 5 lábadozó szoba is. Az intézmény célja, hogy kitöltse a kórházi és a szociális ellátás közötti űrt. Itt a kórházból kikerülő, de még ápolásra és éjszakai felügyeletre szoruló lábadozó hajléktalanokat tudják majd biztonságos körülmények között ellátni, ezzel is tehermentesítve a városi egészségügyi rendszert. Megszűnhetnek a korábban tapasztalt torlódások a Fehérvári út Zöld utca kereszteződésében Győrben. Csaknem 520 millió forintos támogatást nyert el a város a csütörtökön átadott csomópont átalakítására, amelynek köszönhetően gyorsabban és gördülékenyebben lehet átjutni az érintett szakaszon. Egy régóta várt beruházás készült el a Fehérvári út Zöld utca kereszteződésében. Egy jobbra kanyarodó sávot építettek ki, a közelben lévő turbó körforgalmat pedig már 2 egyenesen haladó sávon lehet megközelíteni. A fejlesztéshez elnyert összeget azonban a pályázat jellegéből adódóan a városnak több mint 60 millió forinttal kellett kiegészítenie.
1: Ha felmerül bármilyen pluszköltség, akkor azt a város állja. Miközben a pályáztatás és a közbeszerzés nem a város csinálta. Tehát innentől kezdve ugye nyilvánvalóan tartottunk attól, hogy lehetnek pluszköltségek az összes ilyen projektben, és sajnos itt volt is, ugye 65 millió forint volt, amit hozzá kellett tenni ez Győr városának. Szerencsére erre megvolt a lehetőségünk még most. Ha a jövő ilyenkor beszélünk, és változatlanak lesznek a körülmények, nem biztos, hogy meg lenne ez a lehetőségünk sajnos. És vannak még ilyen projektek előttünk, ugye például az Örkény utcai bölcsőde felújítása és egy olyan projekt, ami az építési minisztériummal közösen valósul meg. Úgyhogy bízunk benne, hogy ezt azért újra tudjuk tárgyalni, és meg tudjuk beszélni azt, hogy hogyan legyen ez egészen pontosan.
0: A szabadhegyiek számára is fontos átalakításra azért volt szükség, mert a csomópont szűk áteresztő képessége miatt rendszeresek voltak a torlódások. Győrből kifelé egy sáv lett a kettőből, és aki egyenesen szeretett volna tovább menni, csak nehezen tudott besorolni.
2: Egyfajta verseny alakult ki, hogy ki az, aki előbb be tud sorolni, és ez is balesetveszélyes helyzeteket okozott. Úgyhogy ezzel az új beruházással ez megoldódott, és hát ennek nagyon örülünk, mert gördülékeny, biztonságos, gyors lett a közlekedés.
0: A kivitelező a szerződésben foglaltak szerint 120 nap alatt végzett a munkával, az átépítés útlezárásokkal is járt a nyári hónapokban. Az út új koporréteget kapott, megújultak a gyalogos szigetek, és a csapadékvíz elvezetést is megoldották.
3: Az eddig egy sávon egyenesen irányba áthaladó forgalmat egy plusz sávval került kiegészítésre, ezért a jobboldali sávot ki kellett szélesíteni, így 2 forgalmi sávon tud a hídról lejövő egyenesen tovább menő forgalom áthaladni a csomóponton. Ez természetesen együtt járt azzal, hogy a Páva utcába be kellett szűkíteni kismértékbe a keresztmetszetet, ezért a zajvédőfalat át kellett helyezni, illetve autóbusz megálló helyeket kellett áthelyezni, ahhoz, hogy ezt a forgalmat a csomóponton le lehessen vezetni.
0: A beruházás az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásában mintegy 520 millió forintos pályázati forrásból valósult meg. Útszűkületre és fennakadásokra kell számítaniuk a közlekedőknek Szabadhegyen. A Győr-Szol távhőszolgáltatási igazgatósága távhővezeték rekonstrukciót végez a Jereváni út és a Zöld utca körforgalmának közvetlen környezetében. A munkálatok alatt a gépjármű és a gyalogos forgalom is folyamatosan biztosított, de sávszűkítésre és korlátozásokra kell készülni. A bontással érintett járdán és kerékpárúton a Lepke utca felőli oldalon terelés van érvényben, a Zöld utca felől pedig a kerékpárokat csak tolni szabad. A távhővezeték cseréje a napokban befejeződik, majd megkezdődik a burkolat helyreállítása. Felújítás miatt átmenetileg bezár a Győri Kisfaludy Károly könyvtár. A Baross úti intézmény jövő hétfőtől, azaz október 12-től nem fogad látogatókat. A munkálatok idejére az olvasók türelmét kérik. Az újranyitás pontos időpontjáról a könyvtár honlapján és közösségi oldalain adnak majd tájékoztatást. A Dr. Kovács Pál könyvtár és közösségi tér többi győri fiók könyvtára és szolgáltatási helye változatlanul, a megszokott nyitvatartási rendszerint várja a kölcsönözni vágyókat. 5 kontinens 29 országából több mint 300 szakértő érkezett Győrbe a Széchenyi István Egyetem nemzetközi gazdasági konferenciájára. A Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar harmadik alkalommal rendezte meg a rangos tudományos fórumot. A háromnapos eseményen 27 tematikus szekcióban tárgyalták a globális kihívásokat a szakemberek. A fókuszban a mesterséges intelligenciával, a fenntarthatósággal, a digitális átállással és a munkaerőpiaci változásokkal. A megnyitón elhangzott, a Győri Egyetem ma már több mint 1500 külföldi hallgatót képez, a nemzetközi világranglistán pedig több mint 200 helyet javítva az intézmény érte el a legnagyobb előrelépést a hazai egyetemek közül. Súlyosabb fegyházbüntetést kér a győri fellebbviteli főügyészség arra a férfira, aki egy éven keresztül nagy tételben árult kábítószert. A vádlott Szombathelyen értékesítette a drogokat saját maga és társai segítségével. A nyomozók végül 2024. szeptemberében csaptak le rá. A lakásán lefoglalt és a korábban eladott kábítószer mennyisége 12-szeresen haladta meg a különösen jelentős mennyiség alsó határát. A szombathelyi törvényszék első fokon 10 év fegyházbüntetése és csak nem 6 millió forintos vagyonelkobzásra ítélte a kereskedőt. Az ügyészség szerint a büntetés túl enyhe, így a végleges döntést másodfokon a győri ítélőtábla hozza majd meg. Pink napot rendez jövő kedden a Győri Petszaladár Egyetemi Oktatókórház a mellrák elleni küzdelem jegyében. A kezdeményezéssel a megelőzésre és a rendszeres emlőszűrés fontosságára hívják fel a figyelmet a szakemberek. Az egésznapos rendezvényen szakmai előadásokkal, az önvizsgálat helyes bemutatásával, személyes betegségtörténetekkel és konzultációs lehetőséggel várják az érdeklődőket a C-épület aulájában. A helyszínen mammográfiás vizsgálatra és időpontfoglalásra is lehetőség nyílik, a programot pedig koncert, közös séta, valamint dietetikai előadás is színesíti.
4: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most! Folytatódik a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel, Mixben. Csak igazi mai

103.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello, Győr és a környék, szép délután mindenkinek. Na, mikrofonnál Hársfej István hallják itt a Daily Mix-ben, október 9-én pénteken, és természetesen hozom ezúttal is a legjobb dalokat, a legnagyobb kedvenceket, így a postai világnapon és a tojás világnapján. Jó ezt is tudni, de azért ne felejtsük el a névnaposokat, ők a dénesek, nekik boldogat, mellettük minden ünneplőnek sok boldogságot Győrben és a környéken. Jön Swiss Disco Rehab és Sam Feld, ez már is itt a folytatásban, a Sleep Tonight.

0: I guess you moved on really easily.
1: Hópis dance slágerek Mixben. Ez a Daily Mix a Rádió 1-en. Minden délben.

103.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello, Győr és a környék, szép délután mindenkinek. Megyünk tovább itt a Daily Mixben az amerikai énekes dalszerző sráccal, Alex Warrennel, akiről sokan gondolták azt, hogy az Ordinary után nem lesz képes ugyanekkora slágert gyártani. Hát Alex Warren erre csupán annyit mondott, hogy itt van, fogd meg a söröm. És hát itt a következő nagy-nagy siker, egy óriási kedvenc már is tőle, ez pedig nem más, mint a Fever Dream.

103.3 egy rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Autósok utolévők a tét lévény összekötőn óvatosan kátyúznak a szakemberek mindkét irányban útszűkület mellett a 18-as és a 36-os kilométerkő között. A Gíd Sokoró Pátka Mémfőcsanak összekötőn is munkálatok a 25-26-os kilométerkő között, valamint dolgoznak az Eresek Kóny összekötőn a 0-as és 3-as kilométerkő között, szintén kátyúzási munkálatok miatt lehet arra felé útszűkület. Jó utat, balesetmentes közlekedést, jön már is Regán Lili, na meg a hiam.

Minden délben a Rádió Egyen. Egy órán keresztül. Egy órán keresztül. Mixben. Az igazi mai slágerek mixben. Minden délben a Rádió Egyen.

101 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Tök jó őszi nap, tök magoknak és az egész családnak a mai napon délután 3 órától. Játszunk, tök jó, játszolunk egy tök jó játszótéren, aztán kézműves játszóházzal készítsünk valamit, ami életre kell, tök város, néptánc, ovisoknak délután 3-tól, és képzeletbeli világzene majd 5-től. Mindez egyébként minket a mai napon a Generációk Művelődési Házában vár délután 3-tól. Tök jó őszi nap. Itt a folytatásban pedig jön Máris Loy és a Get Lucky.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Hársfai Istvánnal. Csak igaz.

103.3 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello, Győr és a környék, nagyon-nagyon szép délutánt a mikrofonnál, Hársfai Istvánt hallják, és hozom a kedvenceket, a legjobb dalokat ebben az órában is. Jennifer Lopez érkezik többek között, aki még mindig egy óriási díva. Idén, november 26-án, hálaadás alkalmából irány Las Vegas neki. De egyébként a Paramount Plus és a CBS is közvetíti majd ezt az óriási showt, amivel készül. Biztos vagyunk benne, hogy senki nem fog csalódni. Itt pedig David Guettával jön. Azt szép, mint a night.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

103.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Autósok, utalévők még mindig óvatosan, a Győr Mosó Magyaróvár összekötőn Dunaszeg előtt a 7-es kilométer kőnél útszűkületre kell számítanunk közműépítés miatt, október 20-áig még biztosan. A Kunszeget bekötő úton is dolgoznak a 2-es, 3-as kilométer kő között, és munkálatok a Bácsa-Vámos Szabadi összekötőn most is a 3-as kilométer kőnél, október 16-áig. Jó utat, balesetmentes közlekedést bárhol is járjanak. Taylor Swift jön, ez már is az Opel Light.

103 egy Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ünnepi műsorral és koszorúzással emlékeztek meg az aradi vértanúkról Győrben, ugye október 6-án. Az eseményen elhangzott, a magyar történelem egyik legfontosabb kérdését teszi fel nekünk ez a nap. Mit jelent hűségesnek maradni hazánkhoz akkor is, amikor ezért áldozatot kell hozni? Videós összefoglaló erről a témáról a győrihírek.hu-n. Ahogy arról is, hogy egy hónap múlva kezdődik a 25. győri könyvszalon. Az érdeklődők több tucat kiadó újdonságai között böngészhetnek, de találkozhatnak írókkal, költőkkel is. Koncertek, beszélgetések színesítik majd a háromnapos rendezvény programját, amelynek a Győri Nemzeti Színház ad otthont november 6 és 8-a között. Mindenről szintén tehát videós összefoglaló a győrihírek.hu-n. Itt a folytatásban pedig jön Last Week Fences és a Busty 2-sel Head Down.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

103.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Győrben és a térségben több-kevesebb napsütésben azért bízhatunk holnap is. Eső, zápor szorványosan foltul elő, felhő azért lesz felettünk, és a szél is marad élénk erősított. A legmagasabb hőmérséklet egyébként ekkor 14 és 22 fok között alakul, és vasárnap se számítsunk túlságosan, hát meleg időjárásra, maradunk bőven 20 fok alatt a maximum értéket illetően. A folytatásban pedig maradunk Lojnál, és David Puenteznél jön a Golden Summer.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát évek óta ezt hallgatom igazából, erre tudok csak kikapcsolni itthon is munka után, meg mikor megyek a munkába akkor is, tehát én reggel is ezt hallgatom.

103.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Búcsúzom Győr és a térség, hamarosan délután 2 óra. A mikrofonnál Hársfai Istvánt hallották. Holnap délben találkozunk újra, de természetesen az igazi mai slágerek nem mennek sehová. 2 után is szólnak változatosan, csak már Györge Attila hozza őket. Úgyhogy tartsanak velünk itt a 103.1-en ma is. Mindenkinek nagyon szép napot, jó időtöltést, jó rádióhallgatást, és persze jó munkát még így a hétvége előtti utolsó munkanapon. A folytatásban pedig jön azonnal Rihanna Sex, és a That's What I Want.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
2: Kérsz fekete virslit?
3: Nagyon szellemes, olyan nincs.
2: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
3: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
2: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
3: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz master food.
4: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Denkmit Color & Care másfél literes finom mosószert színes érzékeny textíliákhoz mindössze 969 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig az Obival.
9: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd, shopping napok a maiutazás.hu-n, csak vasárnap éjfélig.
0: Reklámot hallottak.
10: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagin C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
12: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
13: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Győrben a Mészáros Lőrinc utca 12 szám alatt. Részletek nívó.hu.
14: Magyarország egyedülálló borkóstolója a Tudás Központban. Szexárd Spot. Október 17. 24 szexárdi borászat válogatott ételei, korlátlan kóstolás, különleges ételek, hangulat és zene. Részletek a Szexárspot Facebook eseménynél. Jegyek kultix.hu.
15: A Pál utcai fiúk zenés játék december 18-án Győrben, az Audi Arénában. Jegyek a kultix.hu-n.
16: Első munkahelyedet keresed? Váltanál vagy tovább lépnél? Irány a Kisalföld állásbörze! Október 15-én csütörtökön 9 és 19 óra között várunk a Győr plázában. Találkozz a térség munkáltatóival, ismerd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a neked való állást.
10: Ma is 17 órakor a lemezjátékban.

0: érkeznek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor. A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu. Klikkelj a Rádió 1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: a Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok, aki nagyon boldog, mert egy hallgatónk Fruzsi Győrből kinyitotta a kulcsával a Rádió Egy konténert. Ő volt a legszerencsésebb, aki mindent vitt.
1: Gyere ide, Fruzsi, na nézzük meg akkor. Nyúljál bele, nézd bele, próbáld bele a kulcsot, és nézzük meg, hogy mit történik! Sírás van! Nagy sírás van! És gurul! És gurul! És gurul! És nagy gurul! Fruzsi, egyszerre sírva gurulás történik! Sírva gurulás történik, Fruzsikám! Hát gratulálunk neked! Látod azt a gyönyörű autót?
2: Igen. Melyik lányomnak adjam az autót?
1: Hány gyermek van?
3: Egyiktek
1: három gyerek?
4: Hát Fruzsi, ez 20 millió forintnyi ajándék. A bringa, az autó, a szerszámkészlet, a bútor, a tévé, minden háztartási eszközök a négy fő részére szóló családi pihenés. Oda is elmehettek. Úgyhogy
2: a kolléganőkkel megyünk, azt megbeszéltük.
1: A családi pihenésre.
2: Igen.
1: Maradnak a gyerekek,
2: igen,
1: mennek a kolléganők. Így kell csinálni, ez nagyon-nagyon helyes.
2: Biztos, hogy oda négyen megyünk.
0: Jaj, hát jó volt játszani ezt a játékot az elmúlt 5 hétben. Köszönjük szépen mindenkinek, aki részt vett benne, aki telefonált. Jövőre folytatjuk? Legyen így! Itt

0: zenei változatosság. Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Szép napot kívánok, itthon vagyok. Hallgatlak titeket, szeretem a DJ-teket, a jó lemezlovasokat, a Regálili a kedvencem. Persze téged is. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Közben a felhők jönnek-mennek annyira, hogy holnap szombaton már a Dunántúra esőt is hozhatnak majd.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.

0: gentlemen.
1: Péntek! Hello, Rádió Egyesek! Szuper hétvégét kívánok mindenkinek! Bár ez a hétvége nem lesz olyan gyönyörű, mint egy hete, vagy mint két hete. Most több lesz a felhő, de lehet így is jó programokat találni az elkövetkezendő napokra. Bármit is csináljon az ember, hallgasson mellette Rádió Egyet, itt szólnak a legjobb zenék, és garantálom, hogy a folytatásban is lesz mindenféle stílusból. Jön majd nagy Rádió Egyes klasszikus, a Duellel korábban.

0: És az információk után a klubok favoritjaiból is érkezik egy A Heart Like Mine.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kékszőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
4: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
3: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
4: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
6: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
8: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9050-40-es motorolajára most csak 8990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bartiautó.hu oldalon.
9: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
1: Reklámot hallottak.
10: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Valóságos siker. Vásárlóink többsége a Tesla háztartási gépek mellett dönt a Biri Electronál.
12: Ez nem véletlen.
11: A letisztult stílus és az akár 5 év garancia
12: valódi biztonságot jelent otthonodban.
11: A kirobbanó vásárlói siker és az óriási érdeklődés láttán most még több termékkel bővítettük az eddigi legjobb ajánlatainkat. Keresd az eddigi legvonzóbb kínálatokat a Biri Electro műszaki áruházban. Győr, Práter utca 3. birielektro.hu.
13: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
14: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: a Muki.
1: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
2: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.

0: Ruben.
1: This is the World is Mine Radio Show on Radio 1.
0: Radio 1.
2: Cliccai a radio1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
4: Rádió 1!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Halló!
1: Ja, Tisa, top 500-ot szeretnék szavazni.
0: Oké, okay, legyen. Kire és mire szavazol?
1: Tigalától a Melódira.
0: Jött neki szavazat. Miért pont erre a dalra voksolsz?
1: Hallgattam a Rádió 1-et, és nagyon megtetszett nekem, és azóta ez a kedvenc számom, úgyhogy...
0: Szuper, köszi szépen, hogy minket hallgatsz. Aktuális zenékre, de akár az elmúlt 20 év dalaira is lehet szavazni a Rádió 1 Top 500-ban. Telefonon, SMS-en, Viberen a 20-as 311-111-en, Facebookon, Instán, TikTokon, mindenhol, és e-mailen top500@radio1.hu. Hamarosan érkezik október top hétvégéje, nem sokára lejátsszuk a hallgatók 500 kedvenc dalát.

0: Itt a Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, és szeretném megkérdezni a főnökséget, hogy jár nekem most egy kávé?
1: Igen.
0: Nem baj, ha picit hosszabb lesz a szünet a kelleténél?
1: Nem.
0: Köszönöm szépen, főnök úr. Akkor jön...
1: Szívesen.
0: Jön a coffee break, hölgyeim és uraim. A kávészünet után viszont visszatérek újult erővel és igazi mai slágerekkel.
2: A Café Break támogatója a Jura Store Budapest, a Jura Automata kávégépek forgalmazója.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió Egyet hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió Egy lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió Egy hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
5: A Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió Egy lejátsza a Top 500-ba, a Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió Egy Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újra itt a hódos bónusz, az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
3: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
4: Hunja be a szemét, mit lát?
5: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
4: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
5: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
6: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 11-ig fél kiló friss magyar darált pulykahús 11% kedvezménnyel csak 969, a 4 darabos Milszani panírozott camembert sajt 28% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: Reklámot hallottak.
0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Szerencsekerék, ajándékok, meglepetések, igen! Október 10-én szombaton ünnepel a 25 éves fészekcsempe. Gyere el megújult üzletünkbe, pörgesd meg a szerencsekereket, és nyerj azonnali ajándékokat, kuponokat, vagy akár 20% kedvezményt. Várunk reggel 8 órától Győrben, a Mészáros Lőrinc utca 1-ben. Fészekcsempe. 25 éve veletek. Október 10-én találkozunk.
10: Szeretnél sejmesen sima bőrt irritáció és állandó szörtelenítés nélkül? Lumenis diódalézeres szörtelenítés nőknek és férfiaknak már 16 000 forinttól a Csikár Krisztina kozmetikai klinikán. A Lumenis lézergép nem csak egy eszköz, hanem a szabadság kulcsa. Bővebb info a Facebook oldalunkon, Csikár Krisztina kozmetikai klinika, időpontfoglalás 0630 937 60 34 vagy a Csikár Krisztina kozmetikai klinika szalonik oldalán.
11: 10 éves a Kaszinó Vingyőr! Október 10-én pezsgő, torta, koktélok és milliós összértékű sorsolás vár. Most minden belépő nyerhet. Házigazda Harsányi Levente, fellép a dívák. Részletek kaszinóvingyőr.hu. A szerencsejátékban 18 éven aluliak nem vehetnek részt.
12: Jön a 8. Land Drive október 10-én a Landplan Hotelben. Veterán autók, motorok, Harley Davidson és Triumph tesztmotorozás, családi és gyermekprogramok. És ha nem gurulsz ide, akkor kiszállítjuk. Pizza, hamburger és a teljes kínálatunk vár. Minden info a Landplan Facebook oldalán.
13: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel, a Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu/otthoni internet oldal.
0: Rádió 1. A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Munka közben sem.

0: Mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is, csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

0: Rudi, már most sír egy kicsit, ahogy látom, már nem sír.
1: Kettes jött, és ő azt mondta, hogy neki az utolsó kulcs kell. Miért?
2: Mindig az utolsó a nyerő.
0: Ezt gondolod? Izgulsz, Fruzsi? Azt
2: nagyon
0: látom,
2: izgulok, nagyon izgulsz. Nagyon fázok.
0: Nagyon fázol. Jó helyre menne, mesélj egy kicsit magadról.
2: Igen. A Győrből érkeztünk, kolléganőimmel, attól a cégtől, a VKV-től, amit évvégén bezárnak.
0: Oh, bezárják a cégeteket. Igen. És mi a jövő, vagy hova?
2: Hát igazából még nem tudjuk. A pénzügy valamennyire kicsit még kapott haladékot, tehát mi nem decemberben megyünk. Oh. Úgyhogy nagyon szeretnénk megnyerni.
0: Édesem, hát akkor ez mindenkinek nagyon jól jönne, de nektek is nagyon jól jönne. Látom, hogy meg is hatottál egy kicsit. Nyissanak még előtted, vagy jössz nyitni, előre passzolhatod, ahogy érzed. Meg bevállalod, nyithatod, átadhatod. Jössz? Jó, ide bátor! Gyere ide, Fruzsi, na nézzük meg akkor. Hát Fruzsikám, akkor mindenhova jó helyre menne, ide is jó helyre megy, nyúljál bele, nézz bele, próbáld bele a kulcsot, és nézzük meg, hogy mit történik! Sírás van! Nagy sírás van! Fruzsi kinyitotta! Gyerekek, nyitva ilyen van a konténer! Az a mindenségét neki! Tessék gurulni, hiába sír! És gurul! És gurul! És gurul! És hogy gurul! Fruzsi egyszerre sírás! Sírva gurulás történik! Sírva gurulás történik, Fruzsikám! Hát gratulálunk neked! Édesem, te nagyon sírsz! Abszolút jó helyre megy! Többieknél is jó helyre ment volna!
3: Mondanám, hogy mi mindent nyert Fruzsi, autót, nyaralást, szerszámgépcsomagot, sok-sok háztartási gépet, klímát, okos tévét, folt- és gőztisztítót, kanapét, kerékpárt, hatalmas nyeremény 20 millió forint körüli értékben. Nagyon-nagyon gratulálunk Fruzsinak, hölgyeim és uraim, mindenki másnak pedig nagyon köszönjük az elmúlt 5 hét játékát. Nagyon sokan szeretnék, hogy legyen folytatás, látjuk az SMS-eket, a Viber-eket. Még ez is lehet. Itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágerbe. Továbbra is változatosan, hogy nagyon jó hangulatban teljen ez a péntek délután. Hozok majd ilyen nagy Rádió 1-es klasszikusokat is, mint ez Avicii-től. Popzenét is játszok, Kamrad. És az idei év egyik legsikeresebb rádiós dance dala is érkezik, az infók után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Belégzés, kilégzés, belégzés.
3: Ugyanilyen egyszerű, de náthásan a legegyszerűbb dolgok sem működnek. A nátha orrtüneteire válassza a Reventil orrsprét.
4: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást és segíti az ornyákahártya regenerációját. Tartósítószermentes és nem okoz hozzászokást. Patikában vég nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
5: A Reventil orrspré törődik az orrával.
3: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
6: Anya, kapar a torkom!
7: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
8: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
10: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
11: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3szorjo.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
12: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kék szőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
14: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Október 15-én Győrben találkozik a Régió üzleti közössége. A Portfólió Nyugat-Magyarországi Gazdasági Fórumán a gazdaság kilátásai, az uniós források, a vállalati finanszírozás, a munkaerőpiac és az AI kerülnek fókuszba. Találkozzunk október 15-én Győrben az Eto Park Hotel Business and Stadiumban. Részletek a portfolio.hu/rendezvények oldalon.
16: Vigyázat, függőséget okoz.
17: És mi ezt egyáltalán nem bánjuk. Megnyílt Győrben a FOMO Pizza. Péntek, szombat, hajnali 2-ig nyitva, mert mi a bulit is támogatjuk. Beütött a FOMO? Nem akarsz kimaradni? Rendelj a fomopizzeria.hu-ról. FOMO Pizza.
18: Modulházak és teraszok az Álom Terasz Kft-től. Új életteret alkotunk. Prémium modulházak, alumínium teraszok, típusházak és téli kertek, akár hitelügyintézéssel. Jöjjön és válasszunk együtt álmainak megfelelő megoldást. Álomterasz.hu.
19: 65 éves a Győri Agroker. Mezőgazdasági és kerti gépek, üvegházak, műtrágya, növényvédőszer, vetőmag és minden, amire szükség lehet. Agromarket gazda voltunk, a külső Veszprémi úton várja a kertészkedés szerelmeseit. GyőriAgroker.hu. 65 éve a mezőgazdaság szolgálatában.
20: Építkezők, felújítók, figyelem! Már áll a ház, de jó lenne otthont varázsolni belőle. Jöjjön hozzánk az Orchidea bútorszalomba. Egy helyen talál faajtót, ablakot, parkettát, konyhát, szobabútort, és már be is rendezte teljes otthonát. 10% kedvezménnyel várjuk. Orchidea bútorszalon, Győr, Fehérvári út 3. Ne késlekedjen, most rendeljen!
21: Prémium bútorok elérhető áron. Ez a Happy Home bútorbolt. Berendeznéd a nappalit, új gardrób kell, vagy egy másik kanapéra vágysz? Nálunk minden van, ami egy otthonhoz kell. Óriási választék, állandó kedvezmények, ingyenes szállítás. Happy Home bútorbolt. Bútorban otthon. Győr, Pólus üzletház, külső Veszprémi út.
22: Jön a 8. Land Drive október 10-én a Landplan Hotelben. Veterán autók, motorok, Harley Davidson és Triumph tesztmotorozás, családi és gyermekprogramok. És ha nem gurulsz ide, akkor kiszállítjuk. Pizza, hamburger és a teljes kínálatunk vár. Minden info a Landplan Facebook oldalán. Magyarország egyedülálló borkóstolója a Tudás Központban. Szexárd Spot. Október 17. 24 szexárdi borászat válogatott ételei, korlátlan kóstolás, különleges ételek, hangulat és zene. Részletek a Szexárd Spot Facebook eseménynél. Jegyek kultix.hu.
23: Állást keresel, vagy váltanál? Találkozz személyesen a térség munkáltatóival a Kisalföld állásbörzén. Október 15-én, csütörtökön 9 és 19 óra között várunk a Győr Plázában. Ismerd meg az aktuális állás lehetőségeket, kérdezz közvetlenül a cégektől, és találd meg a következő munkahelyed.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, és most Amerika és Európa egyik legkedveltebb popdalát játszom a jelenben, ami egy szerelmi lázálomról szól, Alex Warren, Fever Dream, és nem csak

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 5 órától a Mixben Juhász Gergő mellett. Jamina zenél majd, addig töltsünk el együtt még egy zenei órát. Üdv mindenkinek, Györke Attila vagyok. Jöhetnek a közlekedési infók, SMS, telefon, Viber, 20-as, 3-111, 111. A következő órát Taylor Swift-tel indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
3: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
4: Most figyelj, hiszen van egy tuti tippünk a kedvezményes vásárlásra. Október 9-e és 11-e között újra jönnek a hádanapok, ahol 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós háda üzletünkben. Csap le az ősz legcsodálatosabb darabjaira, ráadásul most akciós áron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
5: Hanna, hallottad? Az Autocentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
6: Evelyn, ez biztos?
5: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
6: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
5: Gyere el az Autocentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvencedet.
7: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
8: Gyere Morzsi! Gyere Moxi! Ficko! Viti! Ül! Luna! Zserbó! Cézár, hozzám, mangó, pupák!
9: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kék szőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
11: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Október 15-én Győrben találkozik a régió üzleti közössége. A Portfólió Nyugat-Magyarországi Gazdasági Fórumán a gazdaság kilátásai, az uniós források, a vállalati finanszírozás, a munkaerőpiac és az AI kerülnek fókuszba. Találkozunk október 15-én Győrben az Eto Park Hotel Business and Stadiumban. Részletek a portfolio.hu/rendezvények oldalon.
13: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz, hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
14: Mamma Mia! Az ország egyik legsikeresebb musicalje a Madách Színház előadásában november 20-án Győrben az Audi Arénában. Jegyrendelés koncert.hu.
15: Az Oilnál azért dolgozunk, hogy önnek csak az utazás örömére kelljen figyelnie. Megbízható üzemanyagaink vigyáznak a motorra, a töltőállomásainkon pedig nem csak az autó, hanem az utazó is feltöltődhet. Oil, a német kúthálózat, ahol a vásárlók és a minőség a legfontosabb. Győrben 3 helyen, a régi Veszprémi úton, a Bánaladár úton és az Árkádnál. Az Oil kutak elkísérik útközben.
8: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Ficko, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, hozzám, Mangó, Pupák!
9: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
14: Szerencsekerék, ajándékok, meglepetések, igen! Október 10-én szombaton ünnepel a 25 éves fészekcsempe. Gyere el megújult üzletünkbe, pörgess meg a szerencsekereket, és nyerj azonnali ajándékokat, kuponokat, vagy akár 20% kedvezményt. Várunk reggel 8 órától Győrben, a Mészáros Lőrinc utca 1-ben. Fészekcsempe, 25 éve veletek. Október 10-én találkozunk. Az ősz legjobb programjához nem kell felöltöznöd. Irány a zalakarosi fürdő. Merülj el a gőzölgő gyógyvízben, lazíts a szaunában, vagy csubbanj a családdal. Egyetlen kívánságod lesz, bárcsak tovább tartana. Zalakarosi fürdő, a következő közös élményetek. www.zkf.hu.
16: Leveles tésztából készült rétes töltelékkel tekert csiga, meggyes mákos ízben. Ez a Pedro rétes csiga. Tetején ízletes, vaníliás mákos és meggyes öntettel. Vásárolj applikációval 3000 forint felett, és októberben ajándékba adunk egy rétes csigát. Pedro pékség. A vidék ízei.
11: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: És most!
1: Rádió
11: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi, mai

0: És meséltem már, Loi ugye a német The Voice-ban lett ismert, de nem akart beragadni a tehetségkutató imidzsben, nagyon gyorsan saját karriert épített. Ezt láthatjuk, hallhatjuk mi is, mert hogy Magyarországon is egy újabb zenéjét szerették meg az emberek, ezt! Golden Summer!
1: Hey Hungary, it's Loi.
2: And David Quintus.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer, on Radio 1.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Itt a Rádió Edge, 5 órától Jaminával és Gerivel Live Mix. Most 16 óra 17 perckor közlekedési infók. Norbi írta, hogy az M6-oson Budapest felé haladva Nagytétény magasságában az M0-ás csomóponthoz közel volt egy baleset, és csak a leállósával lehet haladni miattuk. Joci pedig az M1-esről írt, Budapest felé Szárliget és Bicske között van a külső sávban lassulgatás. Kérek még híreket az utakról, SMS, telefon, Viber 20-as 311-111, cserébe autós barátaim a VB himnuszt kapják most!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál. Megcsinálja! Igen, célba ért!
2: Dativ PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
3: Sosem ültem a kispadon. Mindig játékban voltam. Régen ez persze magától működött. Most a Cartinorm plusz D3-mal tartom karban magam. Nagy dózisú ízületi komplex D-vitaminnal, ami egyszerre támogatja a porcokat, csontokat és izmokat is. Így nem kell többféle tablettát bevennem. Cartinorm plusz D3 étrendkiegészítő filmtabletta a korlátok nélküli mozgásért. Ajánlom önnek is.
4: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifadarabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
5: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
6: A 450 ml-es Mizó tejital csak 399 forint.
5: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
7: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
8: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
9: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak.
11: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Vigyázat, függőséget okoz.
13: És mi ezt egyáltalán nem bánjuk. Megnyílt Győrben a FOMO Pizza. Péntek, szombat, hajnali 2-ig nyitva, mert mi a bulit is támogatjuk. Beütött a FOMO? Nem akarsz kimaradni? Rendelj a fomopizzeria.hu-ról. FOMO Pizza.
14: Indiai hetek a Pad Thai Wokbárban. Állítsd össze kedvenc pad thaiod most mangós sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala patteát és édes befejezésként kört és guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
15: Modulházak és teraszok az Álom Terasz Kft-től. Új életteret alkotunk. Prémium modulházak, alumínium teraszok, típusházak és téli kertek, akár hitelügyintézéssel. Jöjjön és válasszunk együtt álmainak megfelelő megoldást. álomterasz.hu.
16: Október a látás hónapja. Jelentkezzen be díjmentes látás ellenőrzésre a Trend Optikákba. Trend Optika csoport. Az októberi látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Győrben.
17: Wolf Kati vagyok, Kocsis Tiborral és Király Viktorral találkozunk a Queen Symphony koncerten november 21-én a Győri Olimpiai Sportparkban. Jegy.hu.
18: Szeretnél sejmesen sima bőrt irritáció és állandó szőrtelenítés nélkül? Lumenis diódalézeres szőrtelenítés nőknek és férfiaknak már 16 000 forinttól a Csikár Krisztina kozmetikai klinikán. A Lumenis lézergép nem csak egy eszköz, hanem a szabadság kulcsa. Bővebb info a Facebook oldalunkon, Csikár Krisztina kozmetikai klinika, időpontfoglalás 0630 937 60 34 vagy a Csikár Krisztina kozmetikai klinika szalonik oldalán.
19: 65 éves a Győri Agroker. Mezőgazdasági és kertigépek, üvegházak, műtrágya, növényvédőszer, vetőmag és minden, amire szükség lehet. Agromarket gazdaboltunk a külső Veszprémi úton várja a kertészkedés szerelmeseit. GyőriAgroker.hu. 65 éve a mezőgazdaság szolgálatában.
20: Prémium bútorok elérhető áron. Ez a Happy Home bútorbolt. Berendeznéd a nappalit, új gardrób kell, vagy egy másik kanapéra vágysz? Nálunk minden van, ami egy otthonhoz kell. Óriási választék, állandó kedvezmények, ingyenes szállítás. Happy Home bútorbolt. Bútorban otthon. Győr, Pólus üzletház, külső Veszprémi út.
11: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
21: Mert

0: a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Közben pedig azt olvastam, hogy ez a hétvégén hűvösebb lesz, felhősebb, sőt szombaton az újabb felhők esőt is hozhatnak majd, leginkább a Dunántúlra.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 5 órától Juhász Gerivel és Jaminával live mix. Most 16 óra 48 perckor közlekedési infók. Perke írta, Pest megye, Cinkot a Zsámbok összekötő út. Volt egy baleset Dány és Szent Király között a 25-ös kilométernél. Áldogál mindenki, érdemes kerülni Vágszent Lászlónál. M1-es Budapest felé Szárliget és Bicske között a külső sávban van lassulás, nemrég tudtuk meg. Na hát Szabó azt írta, szintén az M1-esről, hogy Szárligetnél egy kamion áldogál a 46-os kilométernél, már 4 kilométer miatt a sor az M1-esen. Még egy hír Babartól, ő balesetet látott a 26-os főúton a 11-es kilométernél, Csajó-Szentpéter felé áll miatta a forgalom. Bárki bármit lát, még szóljon, SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat kívánok mindenkinek! Közben én át is adom a stúdiót Juhász Gergőnek és Jaminának. Ezután, a dal után és az infók után jön a live.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: Iva Max. Rihanna. Minelli. Kamrad. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. Rádió Egyen. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
3: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
4: Nulla, nulla, nulla, nulla, nulla.
5: Bárhogy szólt zene füleinek? Nem csoda, hiszen a nulla a legszebb szám, ha vállalkozása kiadásairól van szó. Válassza a CIP Bank sok nullás vállalkozói számlacsomagjait, ahol díjmentes a forint átutalás, nulla forint a számlavezetési díj és az első éves kártyadíj is. Nyissa meg online sok nullás számlacsomagját, és most akár 50 ezer forint jóváírás is az öné lehet. Részletek a CIP.hu/soknullás oldalon. CIP Bank. Számíthat tanácsainkra.
6: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
7: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
6: Szerencsét, hogy az Optik Vörben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
7: Ez varázslatos!
6: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
8: Hunyavel szemét, mit lát?
9: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
8: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
9: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
10: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
11: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kéri orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
12: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezmény kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezmény számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Találkozzunk október 14-én Győrben, a Richter teremben, az ingyenes Hello Szülő Roadshow-n, ahol a Szülői Generációk Harca című esten Steigerwald Krisztián generációkutatóval, valamint Bede Fazekas Anna Mária, Dobra Mara és Inotai Ákos élményszínházi játékával keressük a megoldásokat. Kövesd az eseményt a Facebookon, regisztrálj a www.hellószülő.hu oldalon.
15: Mamma Mia! Az ország egyik legsikeresebb musicalje a Madách Színház előadásában november 20-án Győrben az Audi Arénában. Jegyrendelés koncert.hu.
16: Az Oilnál azért dolgozunk, hogy önnek csak az utazás örömére kelljen figyelnie. Megbízható üzemanyagaink vigyáznak a motorra, a töltőállomásainkon pedig nem csak az autó, hanem az utazó is feltöltődhet. Oil, a német kúthálózat, ahol a vásárlók és a minőség a legfontosabb. Győrben három helyen, a régi Veszprémi úton, a Bánaladár úton és az Árkádnál. Az Oil kutak elkísérik útközben.
17: Szerencsekerék, ajándékok, meglepetések? Igen! Október 10-én szombaton ünnepel a 25 éves fészekcsempe.
18: Gyere el megújult üzletünkbe, pörgesd meg a szerencsekereket, és nyerj azonnali ajándékokat, kuponokat, vagy akár 20% kedvezményt.
17: Várunk reggel 8 órától Győrben, a Mészáros Lőrinc utca 1-ben. Fészekcsempe. 25 éve veletek.
18: Október 10-én találkozunk.
19: Október a látás hónapja. Jelentkezzen be díjmentes látás ellenőrzésre a Trend Optikákba. Trend Optika csoport. Az októberi látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Győrben.
20: HD házak. Költséghatékony és energiatakarékos, könnyű szerkezetes házak. A tervezéstől a kivitelezésig. www.hdházak.hu.
21: Leveles tésztából készült rétes töltelékkel tekert csiga, meggyes mákos ízben. Ez a Pedro rétes csiga. Tetején ízletes, vaníliás mákos és meggyes öntettel. Vásárolj applikációval 3000 forint felett, és októberben ajándékba adunk egy rétes csigát. Pedro pékség. A vidék ízei.
22: Valóságos siker. Vásárlóink többsége a Tesla háztartási gépek mellett dönt a Biri Electronál.
23: Ez nem véletlen.
22: A letisztult stílus és az akár 5 év garancia
23: valódi biztonságot jelent otthonodban.
22: A kirobbanó vásárlói siker és az óriási érdeklődés láttán most még több termékkel bővítettük az eddigi legjobb ajánlatainkat. Keresd az eddigi legvonzóbb kínálatokat a Biri Electro műszaki áruházban. Győr, Práter utca 3. birielektro.hu.
0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Jamina, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
24: Tűpontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek! Péntek van, Jamina a lemezjátszói mögött két teljes órán át életünk eddigi legjobb borulós videóját készítettük el. Nagyon büszke vagyok rá. Hello, Jali!
25: Hello, Geri! Üdvözlök mindenkit! Sziasztok! Így van, ez tényleg olyan, hogy... És az az érdekes, hogy akármikor elesel, én tudom, hogy az ugye meg van játszva, ez senkinek nem titok, de hogy én ugyanúgy összetudom magamat csinálni, amikor ezt valahogy ott élesben megtörténik. Tehát, hogy a mostani is, ahogyan mindennek nekiesve, Geri, semmit magán nem sajnálva.
24: Takarítani kellett utána, annyit elárulunk, jó? És Zsanitól elnézést kérünk.
25: Meg majd még Erzsinét. A Zsaninak a pultja, az kegyetlenül néz ki, de hogy Erzsinét is nagyon várjuk. Tehát, hogy tényleg nézzétek meg. Szerintem kaszkadőr voltál előző életedben, vagy valami ilyesmi.
24: Szerettem volna az lenni kiskoromban, jól csinálom.
25: Tényleg?
24: Igen, úgyhogy megnézhetitek ezt a videót az Instagram meg a Facebookon. Tényleg, nagyon szeretjük. Na, induljunk el.
25: Szóval miután összeszedted magad, akkor induljunk el. A következő 2 órában mi vagyunk itt veletek. Indul a Rádió 1 Live Mix, még mindig a Summer Edition. Sugar Daddy-vel kezdünk. Tóth Abigail és Accent közöse. Maradjatok egészen hétig.

0: Különlegesség, egy igazi ritkaság, egyedül Jamina játszott csak nálunk a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mixet halljátok 2 órában. Ez volt Bob Sinclair és a Borderline. Közlekedési információk jönnek balesetről, szerencsére nem kaptam hírt, viszont 3 kilométeres dugó van az M1-es autópályán Budapest felé egy műszaki hibás autó miatt Tatabánya térségében az új terelésnél. Türelem, kitartás, mindenkinek jó utat! És hát azt látjuk az SMS-ekből, hogy nagyon sokan megnéztétek az új videónkat, amit pár perce posztoltunk Jaminával. Sziasztok, hogy micsoda! Jaminánál és Gerinél a farrakenések nem igaziak. Egy világ dőlt össze bennem. Mi lesz a következő? A Mikulás sem igazi? Kérdezi Rik.
1: Igen, ezt gondoltam, tisztázzuk az elején, hogy nyilván ezek ugye meg vannak játszva, de ugye azt mondtam el a műsor kezdéskor, hogy egyszerűen annyira hihetően esik Geri, hogy én az arcomon ezt a rémületet látni folyamatosan.

0: után, amikor elesik, tehát legyen az egy virág, vagy
1: de aztán
0: akár...
1: visszatakarítunk.
0: Így van, Zsaninak az asztala, a gépe, a számítógépe. De hogy tényleg elképesztő élethűen esel, Geri, úgyhogy ezzel kéne foglalkoznom.
1: Igen, a rádiózásért, a műsorért mindent. Sziasztok, Csaba vagyok, a szomszédból, Floridából. Gerihez lenne egy kérdésem, van baleset és életbiztosításod? Van. Amikor Jaminával...
0: Most már van.
1: Amikor Jaminával dolgozom, erre nagy szükség van. Nézzétek meg ezt a videót, kint van az Instán és a Facebookon. Lendülünk tovább.
0: Így van, megyünk tovább, Loi és a Getlaki egy kicsit vidámat, hiszen olyannyira szürkeség lett tényleg tegnapról mára, hogy egy kis vidámságot próbálok hozni ide a Live Mixbe. Ezzel megyünk tovább, itt a Rádió 1-en.

0: Ők minden hétköznap délután 5-től 7-ig a rádió egy live mixet halljátok ma Jamina élőben a lemezjátszói mögött. Sziasztok, Jami és Geri, a kollégámnak üzenem, hogy kicsit több átéléssel, ha már ilyen felemelő zene szól. Állati a műsor, köszi, puszi, hajnalka.
1: Az kinek üzente?
0: A kollégájának.
1: Ja, a kollégájának. Na, akkor a kollégának én is üzenem, hogy kicsit több átéléssel.
0: Így van, pörögjetek fel minket hallgatva. Szia, Jami és Geri, a Jamina Next-es DJ szetek fent lesznek valahol, mondjuk a YouTube-on, legalább a döntősök. Nagyon kíváncsi vagyok rájuk, üdv a térműtött Ádám Miskolcról.
1: Igen, én nagyon hálás vagyok itt a Rádió 1 dolgozóinak, ugyanis Csabesz és Levi voltak kint a helyszínen, az eseményen, és ők abszolút olyan profin, élőben közvetítették, három kamera állással tényleg az egész eseményt, és az összes szett megvan nekik, és mindegyiket ki fogja konvertálni nekem, vagy nem tudom, ezt jól mondom, de hogy mindegyiket majd szeretné a Csabesz nekem elküldeni, leválogatva úgy, hogy versenyzőkre, és ki szeretném őket mindenképpen tenni, úgyhogy a válasz igen.
0: És a finalisták guest mixei is érkeznek majd a World is My Radio Show-ban hamarosan, természetesen lendülünk tovább.
1: Így van, jön a finálé lassan az első órában, úgyhogy megyünk tovább, még hozzá Robin Schulz és a Better Times. Egy kicsit fesztiválozunk meg itt az őszi időben. Jövünk itt tovább, rádvetjem.

0: A Rádió Egyet halljátok, nálunk csak igazi mai sláger megy. Ma a lemezjátszóknál Jamina két órán át a Rádió Egy Live Mixben. Geri, beszéltes, kérlek jó sokat a művésznőt, bitang szexi hangja van. Üdvözlettel, T-Boy.
1: Igen, az évek alatt képzeljétek, egy picit mélyült a hangom, szerintem is előnyömre, mert elképesztő ilyen nyivákoló voltam szerintem, és nagyon jól áll az, hogy mélyült, mert azért bele kell erőteljesen szólnunk ugye a mikrofonba a fellépéseken, úgyhogy én szerintem előnyömre vált.
0: Abszolút egyetértek. Egy SMS, sziasztok, úgy hallottam, elindult egy gerilla rádió, egy DJ szavazás, hogy ne maradjon ki Jamina sem, ezért Jaminára szavaznék a DJ szavazáson, üdvözlettel Attila, imádom. Képzeljétek el, ez mindig akkor van, amikor Pulmex zenél nálunk, vagy délután a Live Mixben, vagy este pénteken a Birdies Már Radio Show-ban, mindig elkezdetek írni üzeneteket, hogy Pulmex-re szeretnétek szavazni a Rádió egy DJ szavazáson, ami még el sem kezdődött. Úgyhogy Pulmex-nek eddig van egy csomó szavazata, most már neked is van egy, úgyhogy egyelőre ti vezettek.
1: Van egy rossz hírem, Zsomi, még nem indult el a verseny, szóval nehogy elfáradjanak addigra itt a követőid. De igen, valószínű lesz idén is ugye Rádió egy DJ szavazás, úgyhogy mindenki fel van rá készülve lelkiekben, és remélem, hogy ti is, és akkor várjátok majd, amikor elindul, nyilván akkor kellene akkor még 200%-on ezt nyomni.
0: Bizony, viszont egy másik szavazás gőzerővel megy, ez pedig a Top 500 szavazás. Nagyon szépen készül Magyarország legnagyobb slágerlistája, 500 dalból áll, minden évben ti állítjátok össze, bármelyik dalra voksolhatok például Jamina zenére is, top500@radio1.hu. Nincs már sok időtök, küldjétek gyorsan a voksokat, minél több szavazatot kap egy dal, annál előkelőbb helyen szerepel majd.
1: Jó? Na, de szuper, mindig kíváncsi vagyok egyébként, tényleg ez sokat elmond egyébként szerintem a magyar rádiózásról majd, hogy kinek mi a stílusa, és hogy mégis mik végeznek majd elő mondjuk a top 10-ben.
0: Így van, hamarosan tehát jön nálunk a Rádió egy Top 500, most egy rövid hydration break, egy kis hidratáció szünet, amivel iszunk egy csomó vizet, ti is tegyétek ezt, aztán pedig jövünk vissza.
1: Ne menjetek sehova, ne kapcsoljatok sehova, hamarosan jövünk.
2: A Hydration Break támogatója az Apenta Plus vitaminos ital. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
4: Kérsz fekete virslit?
5: Nagyon szellemes, olyan nincs.
4: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
5: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
4: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
5: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz master food.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Dontodent 500 ml-es szájöblögetőt ínyvédő hatással mindössze 529 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
10: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. tonerpartners.hu.
11: Jaj, de jó a vízforraló, ó, de szép az eszpresszógép. Vedd elő a gofri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
12: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
13: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
14: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident 25 éve számíthat ránk.
15: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
16: Szuper ajánlat!
7: találatok a Coop-ban. Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint. Két termék vásárlásakor az 59 grammos Knorr bolonyai spagetti alap 399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
16: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
17: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
18: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt erztés lehetek. További információk az erztésleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
19: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM ültéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márkakereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
20: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
21: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
22: 1 év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
23: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
24: Reklámot hallottak.
25: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
24: Reklám.
26: Indiai hetek a Pad Thai Wok bárban. Állítsd össze kedvenc pad thaiod most mangó sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala patteát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
27: Gyere Morzsi! Gyere Moxi! Ficko! Viti! Ül! Luna! Zserbó! Cézár, hozzám, mangó, pupák!
28: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
29: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Október a látás hónapja. Országosan a Trendoptika csoport üzleteiben 21 éve célunk felhívni a lakosság figyelmét az évenkénti látásellenőrzés fontosságára. A Trendoptika csoport az Október a látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Magyarországon. Keresse Győrben is a Trendoptikában októberben a díjmentes preventív látásszűrést, a 9 lépésből álló 100 dioptria pontosságú szemvizsgálatot és a kiemelt kedvezményeinket. Ne feledje, október a látás hónapja. Jelentkezzen be most a Trendoptikákban. Győr, Baross Gábor utca 19.
30: Wolf Kati vagyok, Kocsis Tiborral és Király Viktorral találkozunk a Queen Symphony koncerten november 21-én a Győri Olimpiai Sportparkban. Jegy.hu.
0: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
1: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Győrben a Mészáros Lőrinc utca 12 szám alatt. Részletek nívó.hu.
2: 10 éves a Kaszinó Vingyőr! Október 10-én pesgő, torta, koktélok és milliós összértékű sorsolás vár. Most minden belépő nyerhet. Házigazda Harsányi Levente, fellép a dívák. Részletek kaszinóvingyőr.hu. A szerencsejátékban 18 éven aluliak nem vehetnek részt.
3: Pörög a kerék, csökken az ár. Andl Husqvarna kertigép akció. Nyerj további akár 10% kedvezményt a szerencsekerékkel. Várunk Győrben!
4: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
25: Rádió 1! Rádió 1!
5: Csak igazi mai sláger megy! Reklámot hallottak!
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most!
6: Rádió
8: 1! Folytatódik a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. Csak igazi mai sláger megy.
9: Este 60, ráadásul péntek, jó hétvégét kívánunk mindenkinek, sziasztok, még egy órán át Jamina mellettem a lemezjátszói mögött. Most szavaztam Jamina és Tolvaj Reni közös számára a Rádió 1 Top 500-ban, nagyon drukkolok, üdvözlettel Ádám.
10: De cuki vagy Ádám, köszönjük szépen.
9: SMS és Viber számunk 0623111111, Jamina tehát élőben este 7-ig a lemezjátszóknál, megyünk tovább.
10: Így van, nagyon vártam a második órát, egy kicsit megpörgetjük ezt is, kezdünk egy közönség kedvencel. Taylor Swift-tel, azzal a Taylor Swift-tel, aki mindent is megnyer minden évben, akárhol jelölik. Úgyhogy kezdjünk is, de ez a The Fear of Ophelia, itt a Rádió 1 Live-ban.

0: Live Mix két órában mellettem Jamina élőben a lemezjátszói mögött, ez pedig Calvin Harris volt és az Under Control, méghozzá Pulmax kollégánk remixében. Wow! És bravo!
1: Igen, gratulálok neki, azért nem volt nehéz nem szembefutni ezzel a dallal, mert nagyon-nagyon jól menedzseli a social médiáját a Zsombi, és nagyon sokszor láttam már tőle, és hallottam, hogy készül egy ilyen remix, úgyhogy gratulálunk, Zsombi, tényleg nagyon jó lett.
0: És Pulmax ma este itt lesz élőben, 11-től a World is My Radio Show-ban, közlekedés. Röviden, az üzeneteitek alapján csak az M1-esen van baj, ott viszont két helyen is, lassú a haladás a terelt szakaszon, Tatabányánál, Bicskénél és Herceghalomnál Budapest felé, van egy lerobbant autó is az M1-esen, ami feltartja a forgalmat Tatabánya térségében, szintén a főváros irányában, az M7-esen pedig egy őzike sétál az út mellett a velencei kihajtó előtt nagyjából 600 méterrel Balaton felé, ezt most küldte valaki, mindenkinek jó utat! DJ Mag Top 100 néhány órája tegnap jött ki a legfrissebb lista, az első helyen maradt David Guetta, Martin Garrix maradt a második, Anima a harmadik.
1: Így van, igen, azért nyilván meglepetés nem ért minket szerintem az első két helyén, ugye talán beszéltünk is róla, viszont azon érdemes elgondolkodnunk, hogy David Guetta nagyjából 40 éve van ugye ebben a szakmában, és az, hogy 2026-ban 6-szoros világ első itt a DJ Magen, tehát ez valami egészen elképesztő, hogy ő meg tud újulni, tehát 40 év az rengeteg idő, rengeteg változás történt azóta zeneileg, közönségügyileg, a buli kultúra, a szokások megváltoztak, és az, hogy ő 2026-ban is megnyeri ezt a közönségszavazást, ugye ezt fontos kihangsúlyozni, hogy nem egy szakmai dologról van szó, tehát ez számomra elképesztő. Aztán ugye Anima egy hatalmas meglepetés szerintem, hogy ugye 6-7 helyet javítva, nem is tudom, talán 10. de top 10-ben már volt tavaly, tehát hogy Anima lett ugye a harmadik helyezett, amiről viszont az én véleményem annyi, hogy elképesztő mainstream-é válik az, ami eddig underground volt, mert Anima egy nagyon réteg zenét játszott, és hogy most egy olyan dolog, egy olyan zenei stílussal lett harmadik, ami tényleg egy réteg zene volt, tehát ez csak azt igazolja, hogy kezd mainstream-é válni a melodic techno, és ez a audio-vizuál show, ugye, amit ő nagyon tol. Úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy ő oda került igazából a dobogóra.
0: Bizonyám, és milyen ügyes dolgokat mondtál, így van. Jöjjön akkor most a második helyezett, Martin Garrix.
1: Így van, Martin Garrixről meg nem esett szó, de hát én sejtettem, hogy ott lesz valahol ugye az első két helyen. Gratulálunk Martin Garrixnek szintén, aki most már nem is tudom hányadik alkalommal van a top 3-ban. Jön a Repeat It tőle itt a Rádió 1-en.
2: Rádió 1 Live Mix.

0: Regalili és a Heal Me pénteken kora este a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mixben, mellettem a Jamina élőben a lemezjátszóknál. Jamina, eszméletlenül jól dolod, megcsináltad a napomat és a hangulatomat. Köszönöm szépen ezt nektek, Balázs.
1: Na de örülök neki, tényleg majd kicsit már ezt az őszi hangulatot én is megéreztem, úgyhogy remélem akkor egy kis szint viszünk itt nektek ebben a két órában.
0: Jaminától szeretném kérdezni, mit tartasz az eddigi karrierek csúcsának, kérdezi a TikTokon tűnt.

0: ez a másik, amire nagyon büszke vagyok tényleg, mert nem sok DJ-nek adatott meg ez a lehetőség. Én 2 éve játszhattam egyet ott, és azóta nem is volt Balatonszán, úgyhogy remélem nem ezért zárt be. Mindegy.
1: Nincs összefüggés a kettő között.
0: Reméljük, nincs összefüggés, de hogy igen, ez a kettő, amit mindenképpen kiemelnék, és rengeteg dolog van még nyilván, de ezeket valamiért ez a kettő jut eszembe, és tudom, hogy ez nem véletlen.
1: És sok-sok ilyen fantasztikus pillanatot kívánunk még neked, Jami. Jön egy újabb Hydration Break, iszunk egy csomó vizet, aztán pedig jövünk vissza, jó?
0: Így van, megtöltöm a kulacsom, és gyertek ti is még a következő 20 percre mindenképpen.
2: A Hydration Break támogatója az Apenta Plus vitaminos ital. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Hanna, hallottad? Az Autócentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
4: Evelyn, ez biztos?
3: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
4: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
3: Gyere el az Autócentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvenceret.
5: Újítsd meg az otthonodat a JUSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JUSK áruházban, vagy online a jusk.hu-n. JUSK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ajándék hotdog a Fresh Cornerben. Vásárolj meg a menüt 2 darab XXL hotdoggal és egy Coca-Cola termékkel, mi pedig megajándékozunk egy normál hotdoggal.
7: Mondtad, hogy ajándék hotdog?
6: Mondtam.
7: És azt, hogy a Fresh Cornerben?
6: Fresh Body sosem hibázik.
7: Akkor veszünk mi is egyet?
6: Ugye, tehát még egyet?
7: Részletek a freshcorner.hu/ajánlataink oldalon.
8: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
9: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom
10: a dudát. Ismerős a monológ, próbálja ki a Datív Pisineót. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Gyere Morzsi! Gyere Moxi! Ficko! Viti! Ül! Luna! Zserbó! Cézár, hozzám, mangó, pupák!
12: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
13: A hatékonyság fontos egy család életében, torokfájáskor is. A Mebukain Mint a lidokain erejével csillapítja a torokfájást, miközben fertőtlenítő hatóanyaga megküzd a vírusokkal és a baktériumokkal. A Mebukain Mint 2 mg/1 mg szopogató tabletta vény nélkül kapható gyógyszer torokfájásra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Hunja be a szemét, mit lát?
15: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
14: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
15: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
2: Reklámot hallottak.
16: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
17: Az ősz legjobb programjához nem kell felöltöznöd. Irány a zalakarosi fürdő. Merülj el a gőzölgő gyógyvízben, lazíts a szaunában, vagy csubbanj a családdal. Egyetlen kívánságod lesz, bárcsak tovább tartana. Zalakarosi fürdő, a következő közös élményetek. www.zkf.hu.
18: December 6-án újra gospel karácsony Győrben, a Városi Egyetemi Csarnokban. Közel 30 fős kórus élőzenekarral és egy felejthetetlen este. Jegyek a kultix.hu-n.
17: 10 éves a Casino Win Győr! Október 10-én pezsgő, torta, koktélok és milliós összértékű sorsolás vár. Most minden belépő nyerhet. Házigazda Harsányi Levente, fellép a dívák. Részletek kaszinóvingyőr.hu. A szerencsejátékban 18 éven aluliak nem vehetnek részt.
19: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Október a látás hónapja. Országosan a Trendoptika csoport üzleteiben 21 éve célunk felhívni a lakosság figyelmét az évenkénti látásellenőrzés fontosságára. A Trendoptika csoport az Október a látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Magyarországon. Keresse Győrben is a Trendoptikában októberben a díjmentes preventív látásszűrést, a 9 lépésből álló 100 dioptria pontosságú szemvizsgálatot és a kiemelt kedvezményeinket. Ne feledje, október a látás hónapja. Jelentkezzen be most a Trendoptikákban. Győr, Baross Gábor utca 19.
20: Jön a 8. Land Drive október 10-én a Landplan Hotelben. Veterán autók, motorok, Harley Davidson és Triumph tesztmotorozás, családi és gyermekprogramok. És ha nem gurulsz ide, akkor kiszállítjuk. Pizza, hamburger és a teljes kínálatunk vár. Minden info a Landplan Facebook oldalán.
21: Őszi szünet, irány Veszprém. Fedezzétek fel a megújult várnegyedet, az állatkertet, a kódélményközpont lenyűgöző világát és a várbörtönt. Kávézók, éttermek, programok és élmények várják az egész családot. Egy nap kevés, az őszi szünet Veszprémben az igazi. Programok és szállásajánlatok veszpréminfo.hu.
22: Újra itt a borzongás, és idején igazán színes lesz. A Family Park a Fiesta de los Muertos ünnepelve október 23-a és november 1-e között színpompás Halloween forgataggá változik. Happy Magic Fun, Ausztria legborzongatóbb szabadidőparkjában.
23: Familypark.at.
24: Miért hallgatják egyre többen a

0: lalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
1: Rádió
0: 1. Folytatódik a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. Csak igazi

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1 Live Mix 2 órában Jamina a lemezjátszói mögött, és hát holnap még lehet kirándulni, mozogni a szabadban, vasárnap viszont jön a rossz idő.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Sziasztok, imádom Jamina minden porcikát megmozgató mixeit. Nagyon jó a műsor, puszi Viki.
2: Na de jó, igyekszem azért.
0: Úgyhogy megtoljuk még a végét, jön az utolsó 15 perc.
2: Így van, ilyenkor szoktam mondani, hogy húzzuk meg egy kicsit a végét. Amivel megyünk tovább, az Luca Demonér remixében jön a Don't Go, biztosan ismerős már így a hangzás.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix. 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. Rádió Egy Live Mix. At the turntables now. Yamina.

0: Mr. Sledge, We Are Family, Jamina szokásos kiszálló trackje a Rádió 1-en. A Rádió 1 Live Mixben néhány üzenet még. Jaminától szeretném kérdezni, hogy a Tomorrowland-en mikor fog fellépni, Geritől pedig, hogy kulcsot legközelebb mikor lehet nyerni a Rádió 1 konténerhez.
1: Húha, ez két olyan kérdés volt, amire nem tudom, valahogy lehetetlenség most ebben a percben válaszolni mind a kettőre. A kulcsokkal meg valóban elkísérel, ugyanis tényleg én raktunk még ma videót, gratuláltunk a nyertesnek, hiszen ma valaki kinyitotta a konténert, és egy óriási főnyereménnyel lett gazdagabb, úgyhogy innen is gratulálunk, te pedig jövőre próbáld meg újra, majd én is megpróbálom jövőre újra, mert idén se sikerült a Tomorrowlandre elmennem, úgyhogy majd jövőre megpróbálom.
0: Adja az ég, hogy sikerüljön mind a kettőtöknek. Igen, a nagy konténernyitó parti az ma reggel volt óriási, ez az SMS. Nagyon jó helyre ment a csaj, aki megnyerte, elsírta magát, azonnal megölelte a Ferit. Volt sírás, volt gurulás, minden, úgyhogy nagyon jó volt. Vissza tudjátok nézni ezeket az igazi nagy pillanatokat a Facebook és az Instagram oldalunkon. A mai fellökös videótokat nézve felvisítottam. Ha így folytatjátok, szerintem a Gerit hamarosan a takarítónéni mossa majd fel. Üzenít Csabi, és tök igaza van.
1: Igen, és valaki üzeni neked, Geri, hogy egy repet borda, nem borda.
0: Jami, milyen lesz a hétvége, fellépések?
1: Igen, holnaptól indulok, már mi nagyon durva héten vagyunk túl, mert költözködtünk, úgyhogy a pénteket azt még kivettük Szabinak, úgyhogy ma még pihenek, és holnaptól pedig Komárnóba is Újrónafőn találkozunk. Újrónafő egy új helyszín, én nem voltam még, és nagyon sok üzenetet küldtetek onnan, úgyhogy ott is találkozunk, és Komárnóban, ugye Szlovákiában.
0: Jami, jó bulikat, mi pedig folytatjuk jövő héten.
1: Így van, jó hallgatózás, jó kívánságműsort nektek, Gerivel, szevasztok!
0: A Rádió egy kívánságműsor, Alex Kenji-vel indul mindjárt. Jön a Bambolé, hívható SMS és Viber számunk 0620-311-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
4: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
3: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
5: A harc, hát legyen harc!
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
6: Bogytán az időt.
3: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
7: Hunja be a szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
7: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
9: Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
10: Most figyelj, hiszen van egy tuti tippünk a kedvezményes vásárlásra. Október 9-e és 11-e között újra jönnek a hádanapok, ahol 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós háda üzletünkben. Csapd le az ősz legcsodálatosabb darabjaira, ráadásul most akciós áron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
11: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-éig. Keresse akciós saját márkás termékeinket, és spóroljon velünk! További részletek coop.hu.
12: GRI energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
13: A 40. diákolimpiai tanév alkalmából keressük az 1987-88-as tanévi bajnokokat, diákolimpiai érmes szülő-gyerekpárosokat, illetve a diákolimpiában 40 éve dolgozó pedagógusokat. Részletek a Diákolimpia honlapján. Ünnepeljük együtt a 40 éves diákolimpiát.
14: Válaszd a többet! Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
15: Elmosódnak olvasáskor az apró betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Offotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüveg ajánlatokkal várják Önt októberben. Offotért.
16: Felelősségbiztosítás? Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
17: Reklámot hallottak.
18: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: Reklám.
19: December 6-án újra gospel karácsony Győrben, a Városi Egyetemi Csarnokban. Közel 30 fős kórus élőzenekarral és egy felejthetetlen este. Jegyek a kultix.hu-n.
20: 10 éves a Kaszinó Vin Győr. Október 10-én pesgő, torta, koktélok és milliós összértékű sorsolás vár. Most minden belépő nyerhet. Házigazda Harsányi Levente, fellép a dívák. Részletek kaszinóvingyőr.hu. A szerencsejátékban 18 éven aluliak nem vehetnek részt.
21: Jön a 8. Land Drive október 10-én a Landplan Hotelben. Veterán autók, motorok, Harley Davidson és Triumph tesztmotorozás, családi és gyermekprogramok. És ha nem gurulsz ide, akkor kiszállítjuk. Pizza, hamburger és a teljes kínálatunk vár. Minden info a Landplan Facebook oldalán.
22: Pörög a kerék, csökken az ár. Andő Husqvarna kertigép akció. Nyerj további akár 10% kedvezményt a szerencsekerékkel. Várunk Győrben!
23: Őszi szünet, irány Veszprém. Fedezzétek fel a megújult várnegyedet, az állatkertet, a kódélményközpont lenyűgöző világát és a várbörtönt. Kávézók, éttermek, programok és élmények várják az egész családot. Egy nap kevés, az őszi szünet Veszprémben az igazi. Programok és szállásajánlatok veszpréminfo.hu.
24: Rádió 1.
25: Csak igazi mai sláger megy.
26: Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
24: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: 20 millió forint összértékű nyeremény, erről képeket találtok a Facebook és az Instagram oldalunkon. Ki ma az első telefonáló?
1: Mit hívnak, hogy olasz?
0: Olasz, hello, ez vezetéknév vagy becenév?
1: Ez a becenevem.
0: És miért vagy te olasz?
1: Hát, úgy nézek ki, mint egy olasz.
0: Ah, egy olasz csődör vagy?
1: Hát azért az nem, de igen.
0: Oké. Okay. Milyen dalt kérsz olasz?
1: Hát elújítom családomnak.
0: Na akkor jön is Loi, egy új német szupersztár, az oldalán az ugyancsak német David Puentes-szel. Ez egy igazi nyárvégi hangulatú újdonság, a címe Golden Summer. Köszi, hogy minket hallgattok, jó hétvégét!
1: Sziasztok!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert ez a legjobb rádió. Boldogság, felszabadultság, jó érzés, kikapcsolódok mellette, jó zenék szólnak nagyon, úgyhogy imádom.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Beatrix a vonalban, parancsolj!
1: Lost Frequencies szeretnék.
0: Lost Frequencies, de jó választás van, egy baromi zseniális új zenéje, készítem elő. Kinek menjen?
1: Küldjük a fiamnak.
0: Ő hány éves és hol van most?
1: Itthon van, 3,5.
0: Jaj, de kicsi, mit üzensz neki?
1: Szeretem.
0: És mit csináltok most egyébként?
1: Hát, játszunk szemmel.
0: És ki az a szem, vagy az milyen játék?
1: Ilyen.
0: De jó, hát akkor szuper péntek estét kívánok, és ez most a tiétek itt a Rádió 1-en. Lost Frequencies, Leave It All.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és hűvös lesz a hétvégén, holnap 23, vasárnap pedig már csak 20 fok lesz a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Dávid, hallgatlak.
2: Péter szeretném kérni, mondjuk páromnak most még edzeni.
0: Ketten mentek együtt edzeni, nagyon menő.
2: Igen, úgyhogy még aki a teremben, akkor nyugodtan szóljon mindenkinek.
0: Hát akkor adjuk a tempót meg az energiát az edzéshez. Fitless, BB Rexa, New Religion, hamarosan ez jön. És persze a további kéréseket is várom, a telefonszámunkat tudjátok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Én mindennek utána számolok. Amikor SUV-t kerestem, először megnéztem, mennyibe kerül. Aztán azt is, hogy később mennyi lesz az értéke. A Dacia Bigster már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással biztosítja a kiszámítható autózást. A Dacia értékgarancia révén pedig akár garantált visszavásárlási árral is tervezhetsz, hogy a számok még évek múlva is rendben legyenek. Kérj ajánlatot a Dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
1: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
4: Farmer napok a Premier Outletben.
5: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
6: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
7: Premier Outlet Budapest.
8: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. Premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
9: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre! Husqvarna.hu.
10: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt erztés lehetek? További információk az erstesleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! Erste!
11: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
12: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd, shopping napok a maiutazás.hu-n, csak vasárnap éjfélig.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: És most. Rádió E. Folytató.

0: Igazi mai sláger megy, rádió egy kívánság műsor. Halló, halló.
1: Andi vagyok, szia. Blondistól szeretnék kérni egy dalt, és Petinát küldöm a páromnak.
0: Szia, Andi, és mit üzensz neki?
1: Hogy nagyon szeretem.
2: Jól van. Szomorú vagy?
1: Nem, csak már este van.
0: Ja, akkor csak elfáradtál?
1: Igen.
0: Mivel foglalkozol, mi a munkád, ami ennyire kiszívta az erődet?
1: Hát, HR-en dolgozom.
0: Mindent értek?
1: Nem, így van, tényleg.
0: Jól van, és akkor ennek a hosszú napnak a végén jön Blondie, és ahogy kérted, az ő remixében pörög az Empire of the Sun, és a Walking on a Dream itt a Rádió 1-en. Jó hétvégét, pihenj egy nagyot!
1: Ját.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger, mert egy Ray Daltont készítettem elő a következő telefonáló kérésére. Hogy hívnak?
1: Szia, Ibolya vagyok.
0: Hello, Ibolya, kinek menjen?
1: Katána.
0: És ki az a Kata?
1: Egyik barátnőm, majdnem a legjobb.
0: És mióta vagytok barátnők?
1: Nagyon régóta, gyerekkorunktól.
0: Üzensz neki valamit?
1: Legyen szép estéje.
0: Ezt tehát most neki játsszuk itt a Rádió 1-en. Ray Dalton, do it.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A következő MOL-os vásárlásod akár egy autót is érhet. Október 7-e és január 5-e között tankolj vagy vásárolj a MOL-nál, használd MOL Move appod, és tiéd lehet a naponta 3 darab 50 000 forintos üzemanyagkártya egyike. A főnyeremény egy Kia K4 és egy Kia Sportage. Regisztrálj most a MOL Move appban és nyerj! Részletek játék.molmove.hu.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 11-ig fél kiló friss magyar darált pulykahús 11% kedvezménnyel csak 969, a 4 darabos Milsani panírozott camembert sajt 28% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
0: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresznap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
3: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
4: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
5: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
4: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
6: A harc, hát legyen harc!
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
7: Hogy tán az időt?
4: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
8: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
9: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
10: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
0: Reklámot hallottak.
11: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
11: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk! Diszkó!
2: Diszkósít! A rádió DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
3: Hello, hello! Szavaszok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti show-ja, a diszkosít lejátszói mögött ma este Bárány Attila, de a stúdióban itt van DJ Junior és Hanvai PG is.
4: Szavaszok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, a Báránynak nagyon kell a segítségem, mert egész héten rászorul, úgyhogy itt vagyok. Ő fog mixálni, én csak hozzáteszem, amit kell. Tartsatok velünk FM-en, weben, applikáción keresztül.
5: Ladies and gentlemen, madame and herman, messieurs, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagyon érdem a publikum. Jó magam, Hanvai PG is, itt leszek egészen este 9-ig.
3: Én pedig két óra múlva már szinte biztos, hogy Demecseren, mert hogy ott játszom a Káposztás Fesztiválon. Most pedig kezdünk Robin Schulz és Barbs lemezével. A Better Times-szal köszöntjük a Rádió 1 hallgatóit, és indul a ma esti diszkosít a Rádió 1-en.

0: Sziasztok, legtisztaságú magas BPM tartalom, majd rendszín előtt diszkocsit a rádió, egy ember ennyi a mixer, itt van Hanvai PJ és én DJ Junior. 2 hét múlva, október 24-én soron következő diszkocsit aktivizáció Békés Csabán, a nagy színpadon kezdünk majd, ugyebár egy nagyszabású koncert után pont van 22:15-kor.
1: Decemberben pedig kétnapos születésnapi örület, Pécsen kezdünk a diszkocsit Legendszel, szombaton pedig a fővárosban, valószínűleg back-to-back-et is játszunk majd, vagyis egyszerre állunk majd a lejátszók mögött a program egy bizonyos időszakában. Ha valakit érdekel, keresse rá, az esemény tudomásom szerint már kin van az interneten. Most pedig menjünk tovább a Falsz lemezével, ez a Late Night 2026-os Biztonsági Mixe,

0: Ez csak igaz, ma is Sláger megy diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárnyatával és velem Hanvai PG-vel.
1: Jönnek az ünnepeltek! Névnaposok ma többek között a Dénesek, Ábrahámok, Ábrámok, Elemérek, Sárák, Szibillák és Velmirák, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Sallai Kálmán, ex-Biszensi a Béközéptag, Mészáros Péter, DJ Pepe, Szegedi Tibike és Gombár Mónika Vecsésről. Isten éltesse az ünnepelteket!
2: Ránéztem a naptáromra, én november 7-én az olasz napot ünneplem, Made in Italy lesz Budapesten, Dempon Schulza fogunk játszani Italo House és House feldolgozásokat egész este, már korán kezdünk, egész nap olasz gasztronómia, és mindez Budán egy bevásárlóközpont éttermében. Az esemény kint van egyébként a rajongói oldalon, barátaimnak a privát oldalon is megosztottam, úgyhogy jelentkezzetek be, és találkozunk majd november 7-én.
1: Most pedig az egyik ünnepeltnek, Szegedi Tibikének küldöm a következő dalt, mert hogy ő rám írt a hét elején, hogy mi lenne, hogyha ezt pénteken lejátszanám. Hát tessék, itt van Chris Lake és a Sundan, egy igazi diszkosít klasszikus a Rádió 1-en.

0: Péter, a stúdióban Hanvai Pécsi, DJ Junior és Bárány Attila.
1: Kérem szépen, a héten jön új DJ Juniors tartalom a YouTube csatornámra, és az elkövetkezendő két hétben egy Andrea Bocelli, valamint érkezik egy Imali Angel dal, illetve még egy harmadik is, a Bauza-féle Magnetic, ezek mind kikerülnek két héten belül, és a Made in Ibiza mixem is kikerült, azt hiszem nagyon sokan nézik, ez egy videoklipes verzió, 2 óra 20 perc mix, úgyhogy csekkoljátok.
2: Már csak egyet kell aludni, és holnap találkoztatunk méghozzá három helyszínen is, Gyöngyös, Bátaszék, és persze a főváros is készül, jófajta house muzsikákkal várok mindenkit sok szeretettel.
0: Most pedig megyünk tovább, dalpremiér a Rádió 1-en, az igazi ma is lágerek között, egy olyan biztonsal értelmetes érkezik,

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalma, de ennél diszkos itt a Rádió 1-en, a Bárányjal a hangvai vannak a Juniorral, október 24-én viszont együtt játszunk majd az éjszakában, mert a diszkos itt Legend lesz, találkozhatunk Békés Csabán a nagy fesztiválon, a nagy színpadon, Magnakum Leuda koncert lesz, és utána korán 22 óra 15-kor kezdünk, és egészen hajnali 2-ig pörgetünk majd felváltva. Jut eszembe a TikTok csatornám, ugye napról napról mondhatni, hétről hétre fölteszek ilyen zenei kérdéseket, ahol három vagy régi, vagy új dalt minősíteni kell. Köszönöm ezúton is mindenkinek, aki részese mondhatni ennek a játéknak, mert nagyon-nagyon jó visszajelzések, és ebből mindig csinálok egy mondhatni egy ilyen top 10-et vagy slágerlistát, ezeket majd hamarosan kiteszem a Facebook oldalomra, tessék csekkolni.
1: A héten három fellépésem lesz ma, de meccselen játszom, holnap pedig hajógyári klasszik a fővárosban, illetve persze a Jesus Fiesz Csibészek Balatonmárja fürdőn 2026-ban utoljára megyek a balatoni rezidenciámra. Biztosak lehettek benne, hogy játszani fogom a következő AI által generált dalt is, Peter Exon, Glass and Dust, természetesen Bissensielben a diszkósítben.

0: Rádió egy csak igazi, ma is Láger, mert diszkusi Radio Show búcsúzik ma estére DJ Junior, Bári Attila és jó magam, Hanvai PG.
1: Minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, a Facebookon pedig megosztottam a nyáron készített remixeimet, illetve a Day by Day dalom is bekerült ebbe a pakba, ezt megtalálhatjátok a Facebook rajongói oldalamon. Holnap este szombat lesz, akkor én mixelek majd itt a Rádió Egyen, akkor is tartsatok velünk, én búcsúzom, szevasztok!
0: Ameddig a földkereken szolgálok, és zenélek, Hanvai PG voltam a saját utcaim iránt, hogyha valaki érdeklődik, írjon e-mailt a hanvaipg@hanvaipg.hu-ra. Köszönöm a követéseket a TikTok, illetve az összes social media felületemen. Azzal búcsúzom, hogy holnap este, az a szombaton Gyöngyösön, Bátaszéken és a fővárosban várok mindenkit sok-sok szeretettel, aki velem akar táncolni. Szevasztok!
2: Demeter felkészül, ugyanis egy órán belül szerintem már ott vagyok nálatok, és aztán holnap várok mindenkit szeretettel a Hajógyári Klasszikon Budapesten, illetve Balatonmária fürdőn, a Personal Jesus VS Csibészeken. Hölgyek és urak, Áldaru felvételével a 3 nappal ezelőtt debütált No Turning Back-el búcsúzunk ma estére. Ennyi lett volna már a diszkosít. Sziasztok!

0: diszkosít!
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
2: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
3: Újra jön
2: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
4: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: David Guetta, Eva Max, Rihanna, Minelli, Kamrad. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. Rádió Egyen. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
3: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
2: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
4: A harc, hát legyen harc!
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
5: Bogytán az időt.
2: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
1: Reklámot hallottak.
0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Lutfi Baby. World is Mine Radio
1: Show starts now. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Tökéletes fináléja leszünk egy elképesztően izgalmas napnak itt a Rádió 1-en. Ma megváltoztattuk egy hallgatónk életét, 20 millió forint az összértéke az ajándékoknak a Rádió 1 konténerében, amit ma reggel Balázséknál megnyert egy szerencsés hallgatónk. Volt itt minden nevetés, sírás, gurulás, óriási öröm, nagyon jó helyre ment a főnyeremény, és hát innentől buli lesz méghozzá a legjobb magyar DJ-kkel. Lutfi Baby indítja a pénteki külön kiadásunkat. Hello Baby!
2: Hello Geri, köszönöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok, és pont idefele hallottam a reggeli kis bejátszót, hogy aki megnyerte, az pont most veszítette el a munkáját, jól hallottam?
1: Igen.
2: Tehát
1: igen.
2: Milyen a sors, nem? Hogy jó helyre ment, nagyon sokan versenyeztek, és hát a legjobb helyre ment, úgyhogy innen is gratulálunk a nyertesnek.
1: Szívből gratulálunk, hamarosan folytatjuk, 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk, totál élő az adás, amit tudtok nézni is innentől kezdve a YouTube csatornánkon és az applikációnkban. Menjünk!
2: Az órát pedig már is Alex Kenji-vel és a Bambuléval fogom indítani itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban egészen 11 óráig. A mikrofonos lemezjátszók mögött Juhász Geri és Lutfi Baby.

0: Telefonáján rengeteg az üzenet már itt a legelején. Begi, kérlek, nyomj valami jó kis karácsonyi remixet, és már utalom is a 20 ezer forintot írja Dani. Mennyire együtt élnek a hallgatóink a műsorral? Nagyon szeretem.
1: Igen, mondd el, hogy mi történt.
0: Volt egy ígéretem a Rádió 1 Live Mixben a héten, amikor a Begi játszott, mondtam, hogy az első Rádió 1 DJ-nek én fizetek 20 ezer forintot, aki még októberben játszik egy karácsonyi remixet. Begi még abban a megszólalásban nagyjából 13 másodperccel később alám kevert egy kis ilyen csingilingi
1: száncsengőt,
0: úgyhogy és én még nem tudom, hogy fent vagy a Revoluton. Nem felejtettem el, utalni fogok.
1: Fent vagyok a Revoluton, de hogy igazságos maradjak én is, valójában azért nem játszottam le a dalt, csak egy kicsit beköszöntem. Egy kicsit belecsilingeltem a fülétbe és a kedves rádió hallgatók füleibe.
0: Akkor legyen 10.
1: Én azt gondolom, hogy most ezt a labdát feldobtad, és legyen az, aki tényleg elsőre, elejétől végéig lejátszik egy karácsonyi dalt. Ezt szerintem így fel.
0: De jó fej vagy, Begi, nagyon szépen köszönöm. Egyébként én pontosan így is szántam ezt a fogadást, úgyhogy ezt tartom. Az első rádió egy DJ, aki játszik valami karácsonyi remixet még októberben, 20 ezer forintot kap tőlem. Rengetegen írek, hogy hajrá FTC, holnap nyerünk, Begi Fradi pulcsiban van.
1: Így van, edzésből jövök, és a Fradi melegítőben vagyok. Holnap újraindul a magyar nemzeti bajnokság, az NB1, és hazai pályán fogadjuk a Debrecen csapatát. Jó kis meccs lesz, mert hogy ugye most szünet volt, válogatott szünet volt, és volt idejük pihenni a játékosoknak, úgyhogy én egy erős kiki mérkőzésre és Fradi győzelemre számítok.
0: Hajrá, még egy komment a TikTokról. Geri, kicsit olyan vagy, mintha a rádió egy túszú lejtett volna a stúdióban, estéről estére meló. Írja nekünk valaki. Ne ijedjetek meg, nem vagyok túsz, tehát szabad elhatározásomból vagyok itt, bármikor hazamehetnék, de nagyon szeretem azt, amit csinálok. Én ugye mindig este dolgozom, vagy kora estétől, úgyhogy ha nem szeretném ezt, akkor nem lennék itt.
1: És akkor gyorsan még egy üzenet a TikTokról. A Revo nagy varázslat az éjszakában is. Ki kell rakni a QR kódot a zenekulcsorba.
0: Úristen, de jók vagytok TikTokerek! Nagyon szeretem!
1: Szeretném kérni a bulibárot, csak így mutatod a QR kódot, hogy oké.
0: De jók vagytok! Szóval menjünk a TikTokon is élőben, SMS és Viber számunk 0620-311-111. Hol töltitek a péntek estét, hol van buli, ki hol van, ki merre megy, ki randizik, minden jöhet SMS-ben és Viberen. Menjünk tovább!
1: A folytatásban pedig érkezik egy igazi house klasszikus, egy érdekes mashupban. Jön a Finally, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban egészen 11 óráig a mikrofon és elemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: Itt a Rádió 1 és a World Is Mine Radio Show péntek este totál élőben 4 órában 3 rezidens DJ-vel. Mellettem a elsőként szokás szerint Lotfi Begi, mindig ő indítja be nálunk a péntek estéket. Szevasz Begi még egyszer!
1: Hello Geri, köszönöm a kedves rádiogatókat és mindenkit, aki esetleg a YouTube-on vagy a TikTokon követ minket. Szavaztok TikTokosok!
0: Ez volt az Another és a Talk To You találkozása a Destiny's Child nagy 2005-ös slágerével, a Lose My Breath-tel. Rengeteg üzenet minden felületen. Imádom Begi, amikor te vagy, mert mindig használsz különleges effekteket. Üdvözlettel Pali. Aztán még egy gyakorlatilag ugyanilyen üzenet. Sebészi pontosságú filterezgetés. Ez jó, írja valaki.
1: Imádom és köszönöm, hogy ezeket észrevesztek. Nagyon hatásosak, jól működnek és hát a legtöbbet szó szerint ki lehet csavarni a dalokból.
0: Ezt a következő SMS-t különösen szeretem. Sziasztok, ebben az órában lehet nyerni kulcsot? Kérdezi Alfred. Nem tudom, visznek szánta-e vagy komolyan. Ha komolyan, akkor Alfred, nagyon rossz hírem van. Ma reggel megvolt a konténer nyitó parti. Fantasztikus adás volt. Nagyon jó helyre került a főnyeremény. Vissza is tudjátok nézni mindezt a Facebook, valamint az Instagram oldalunkon. Sziasztok, egy újabb péntek este a kedvenc DJ-mel. Ráadásul ma van az egyik születésnapom, a másik majd december végén lesz. Jól vagyok, puszi egy nagyon régi hallgatótok, Mónika.
1: Kedves Mónika, 1001 éve nem hallottunk róla, igen, de jó, hogy itt vagy és követsz minket. És hát akkor boldog születésnapot. Nem tudom, melyik az igazi, valószínűleg az egyik az valami életponthoz, vagy egy életeseményhez kötődik. Mindazonáltal legyen most is boldog, meg majd decemberben is az a születésnap.
0: Így van, Isten éltessen. SMS és Viber számunk 0620 311 111. Gyerünk tovább!
1: Maradunk ennél a nyári hangulatnál, a folytatásban egy különleges remixel megyünk tovább. Érkezik Kanye West és a Flashing Lights itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban egészen 11-ig. Élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: is ő lett a világ első számú DJ-je. A héten került nyilvánosságra a DJ Mag magazin legfrissebb listája, ami ugye a világ vezető DJ-t rangsorolja évről évre. David Guetta továbbra is az első, Martin Garrix maradt a második helyen, a harmadikra viszont ugye feljött az amerikai Anima.
1: És a díjnak a lényege az, hogy ez egy közönségszavazás. Tehát, hogy azért az internetet most ketté törte ez a hír, és hát vannak, hogy is mondjam, megfejtők, akik megpróbálják azokat a nagy legendákat ide sorolni, hogy ők miért nincsenek, vagy éppen miért vannak az alsóházba. Ez egész egyszerűen népszerűség és közönség kedvencek, illetve a közönség szavazatai alapján kerül ez a rangsor. Én azt gondolom, hogy David Guetta, ha valaki, akkor David Guetta nagyon sokat tett azért az első helyért. Ugyanúgy, mint Martin Garrix, vagy éppen az utóbbi évben szóló karrierbe kezdő Anima, aki nagyon látványos sokkal járja a világot. Szerintem abszolút jó helyre ment a díj.
0: Teljesen megérdemelten. 2026-ot írtunk, ugye a DJ-zés már sokkal-sokkal többről szól, mint hogy valaki zenéket játszik két lemezjátszó mögött. Benne van a social, benne van a különböző platformok kiszolgálása, benne van a különböző közösségek kiszolgálása, fesztiválokon, klubokban, rádiókban és a többi. Ez egy nagyon-nagyon komplex művészet most már. De javíts ki, ha tévedek.
1: Abszolút így van, és ez nem kicsinyli le azokat a DJ-ket, akik az underground műfajban tevékenykednek, és akik mondjuk inkább a kisebb 2-300 fős klubokat preferálják, és azt a közönséget szolgálják ki. Tehát, hogy egész egyszerűen szerintem az almát nem lehet összehasonlítani a körtével, de egy kicsit messzebb akartam menni. Mondjuk az almát nem lehet összehasonlítani a krumplival. A krumpli is egy nagyon finom dolog. Tehát, hogy ennyire,
0: abszolút,
1: ennyire távol van a kettő egymástól szerintem.
0: Begének üzenem, hát egy légkondi nélküli panelból én szíves örömest elengedem a nyarat, 26 fokos éjszakák nyom.
1: Igen, megértem a helyzetet. Oké, te nyertél.
0: Legyél egy légkondit. Na, megint menjünk tovább.
1: A folytatásban megint egy különleges mashup-pal megyünk tovább. Kollégán Christopher egész világot bejáró slágere a Baiana. Egy nagyon-nagyon különleges együttállásban a Bucketheads The Bomb alapján. Tényleg különleges az a remix. Itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban egészen 11 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit. Hoppá! És Lotfi Begit halljátok.

0: Egy SMS, ez az összeállítás méltó lezárása ennek a hétnek. Végre péntek, már csak egy jó Freed from Desire hiányzik, üzeni Hajni.
1: Hát Hajni, az a bosos elég, főleg, hogyha meccsre készülünk, úgyhogy megnézem, hogy mit tehetek az ügy érdekében, bár mindig szoktuk mondani, hogy ez nem kívánságműsor. De mondjuk a Freed from Desire
0: kivétel, szerintem. Azt tudjuk, hogy nagyon

0: Kommentálod a bulit is, meg előtt a rádióműsort is nyomod, és hát vasárnap hajnalban már nem ismerek a hangodra.
1: Én sem, meg az anyukám sem.
0: Meg rád sem.
1: Hiányoznak ezek a nyári fesztiválok. 0623111111, ez az SMS és Viber szám.
2: És nem miket írtottak.
0: Igen, én is fennakadok itt. Nagyon viccesek a TikTokereink, úgyhogy érdemes oda is benézni, már csak elolvasni a hozzászólásokat. És egyébként itt az adás alatt, ami nem megy ki az adás mikrofonon keresztül, itt a TikTokon azért halljátok, hogy mi miket beszélgetünk, úgyhogy egy vidám péntek este zajlik.
1: Nagyon,
0: itt a
1: de tényleg ez most csak a TikTokereknek egy nagy taps, de tényleg.
0: Igen. Köszönjük, hogy vagytok.
1: Néha itt cson nélkül beolvasok üzeneteket, itt most majdnem beleszaladtam.
0: Igen, figyelni kell.
1: Nagyon-nagyon jók vagytok. A Rádió egy hivatalos TikTok csatornáján is tudjátok nézni, hallgatni a műsor tökéletes kép és hangminőségben. Megyünk tovább.
0: Maradunk a nyári hangulatán, hogyha már ennyit beszéltünk róla, a folytatásban érkezik Last Frequencies és a Live It All itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban egészen 11 óráig élőben mixelem az igazi mai slágereket.

0: Már csak 77 nap karácsonyig. Ezen a héten 40 ezer forintot szedett ki tőlem a Begi. Egy kis karácsony, október 8-án, 9-én péntek este.
1: Nincs még karácsony, csak itt most már a TikTokon is elkezdtek, hát hogy is mondjam, hogy mondják ezt?
0: Követeli mindenki, hogy legyen valami karácsony.
1: De nem inkább azért, hogy nem mered, de hát hozzá, fog meg a sorom.
0: Így van. Erős warm-up jelleg, de fini-mini a műsor, üzeni valaki. Nagyon szépen köszönjük. Beginek mennyi idő volt az edzés, amíg látszódott?
1: Hát az edzés az... várjál, kifutott a zene, hallgass csak!
0: Na, kapcsolj ki a mikrofont, és menjen ez egy percig. Mindenki karácsonyi hangulatba kerül. Vasárnap úgyis rossz idő lesz már. Szóval, ez egy jó kérdés, hogy... tehát mennyi idő alatt jutottál el oda, hogy te is láttad ezt az átalakulást.
1: Az a helyzet, hogy szerintem egy hónapon belül már látszódik. Nyilván nem rögtön, és nem akkora léptékben, vagy lépésben látszódik a változás, de azért látszódik. De az, amikor már azt mondtam, hogy igen, ez már hasonlít arra, amit szeretnék látni, eltelt egy jó fél év.
0: SMS és Viber számunk 0623111111. Nálatok a 4-es csatornára van kötve a Master, kérdezi Patrik, nem a 197-esre.
1: Nem, a 4-es csatorna egyébként az adás van rákötve, tehát én a fülesbe azt is hallom, hogy tehát ilyenkor, amikor beszélgetünk a mikrofonba, akkor azt én a 4-es csatornán hallom, különben pedig a két lemezjátszót használom a 2-es-3-as csatornán, az 1-esen pedig hiszterika kapcsolom.
0: Igen, nagyon
1: hiszterika az 1-esen!
0: Nagyon szeretjük az ilyen kérdéseket. Nincs október Kevin nélkül, írja valaki. Mi lesz itt még ma? Egy perccel elmúlt este 10. Pihenünk egy rövidet, le kell adnunk egy reklámblokkot, aztán pedig folytatjuk és jövünk vissza, jó?
1: Ne menjetek sehova.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en. The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1. Budapestről. A Gellért hegy tetejéről. Egész Magyarországon. FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Lutfi Baby. Well, it's mine. Radio show starts now. Well, it's mine. 5 perc múlt este 10, bulizatok velünk, itt vagyunk egész este élőben. Hello mindenkinek, mellettem Lutfi Baby a lemezjátszóknál. Szevasz Baby még egyszer.
1: Hello Geri, köszönöm a kedves rádióhallgatókat. Szevasztok a YouTube-on, szevasztok TikTokerek, szevasztok mindenhol.
0: Sziasztok, ez egy SMS. Ha nem mondjátok meg az előző Coco Loco remixnek a címét, nagyon nagy bajban lesztek. Imádom, és csak a Baby játsza, írja Attila.
1: És pont ezért csak a Baby nem fogja elmondani ezt. Már annyiszor kértétek, egész nyáron mindenhol kértétek. És...
0: Bocs Attila, nem mondjuk meg, titok.
1: Maradjon titok, nem?
0: Nagyon fontos, hogy az embereknek legyenek titkai.
1: Hát remixír így vagyok.
0: Remix feltékenység. Ez tök jó, de egyébként érthető.
1: Én meg nem mondjuk meg. Nem. Egész egyszerűen olyan oka van ennek a dolognak, hogy csak fel kell menni a rádió1.hu-ra. És ott a tracklistek között ott van.
0: Pontosan. www.radio1.hu. Na jön Begivel a második kör, hajrá!
1: A második órát már is Hypaton felvételével fogom indítani, érkezik az Out of My Head itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Egészen 11 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: David Guetta hatodjára is a DJ Mag Top 100 élén. Ez volt tőle Hugo-től, valamint French Montanától a Shine, a Word is Mine Radio Show-ban a rádió.
1: Hogy mondtad?
0: Bausa.
1: Nem. David Guetta, French Montana, és ki?
0: Hugel, bocsánat.
1: Nem.
0: Hügel.
1: Ügel.
0: Francia nyelvtelten Hügel, amúgy pedig nagyon durva, de Hugel a helyes kiejtés.
1: Ügel, légy szíves, jó?
0: Akkor Ügel.
1: Ügel, mert hogy nálunk van egy francia, aki egyébként rögtön a körmödre néz.
0: Ez így van.
1: Jó, ha valakit akkor a kuki tisztelbe tartva, Ügel volt.
0: Ügel, így van.
1: French Montana és Ügel.
0: Sziasztok, a kislányom 3 hónapos kora óta a rádió egyre alszik el. Üzeni nekünk Réka a TikTokon, de cuki. Jó éjszakát neki. Réka, te pedig bulizd velünk, jó?
1: Igen. De hogyha egy DJ-nek azt mondják, hogy elalszik a zenédre a gyerekem, akkor az nem biztos.
0: Igen, de ha 3 éves, akkor szerintem ez
1: még DJ-re. 3 hónapos, az még oké.
0: Vagy 3 hónapos,
1: az még oké.
0: Aztán valaki azt írja, sziasztok, a hét közepén mi is bekapcsoltuk a karácsonyi adót a meló helyen 30 percig üzeni valaki. Ez a karácsonyi adó, most nem akarjuk reklámozni a konkurenciát, én nagyon szeretem, Christmas FM 0-24-ben az év 365 napjában karácsonyi zenék mennek. Most például Zsédától szól a Téged, de az óra első dala ma este 10 óra után a Hupikék Törpikéktől volt a Szép karácsonyt. Nagyon szeretem.
1: Én nekem ezzel kapcsolatban azért van élményem, mert ugye tavaly a Rúzsa Magdival már elkészítettük a Karácsony Mindenhol című dalt, ami az első verziók és az első demók augusztus végén készültek, tehát kisgatyába, fürdőgatyába és flip-flop papucsba ültem a stúdióba, és száncsengőt és karácsonyi hangulatot próbáltam átérezni, hogy mindent bele tudjak tenni a dalba. És aztán októberben még voltunk nyaralni, és a török tengerparton a pálmafák alatt hallgattam, hogy mit kéne még rajta változtatni, és nagyon nehéz volt úgy átélni és átérezni a dolgot, de aztán sikerült, mert hogy áll Istennek nagy siker lett, úgyhogy hamarosan újra Karácsony Mindenhol, Rúzsa Magdi és Loci meg.
0: De jó. Közben csak mondom, a Christmas FM-en elindult a bendétől a Do They Know It's Christmas.
1: Geri,
0: jó zenéket játszanak ők is.
1: Ez valami elfojtott karácsony.
0: Én nagyon szeretem a karácsonyi számokat. Nagyon.
1: Fogsz eleget hallani.
0: Az biztos.
1: Megígérem neked.
0: És nem kell már lyuk sokat várni. Na menjünk tovább, mi most itt nálunk megint.
1: A folytatásban egy feltörekvő csapat, aki hát már nem is tudom, hogy lehet nevezni feltörekvőnek, hiszen letarolták egész Európát, nem csak a rádiókat, hanem a fesztivál színpadokat is. Érkezik Bausa és a Magnetic, méghozzá Sam remixében itt a Rádió Egyen, a Word is Mine Radio Show-ban egészen 11 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show élőben, sőt ezt a műsort nézni is lehet, mint mindig. Mellettem Lotfi Begi, a lemezjátszóknál egészen 11-ig. Üdv a most érkezőknek, szevasz Begi, neked is még egyszer.
1: Hello Geri, köszönöm a kedves rádiogatókat, szevasztok, és hello mindenkinek, aki a YouTube-on vagy a TikTokon követ minket és néz minket. Milyen jó, hogy deréktól fölfel látszom, csak mert különben látszodna, hogy játszós melegítő.
0: Ja, nincs az semmi baj. Rúgdalózó
1: vagy ötten. Nem öltöztek ki.
0: Ha Cookie Freestyle-ban nyomhatja a magyar nyelvet, fordítva ez a legkevesebb írja valaki, és tök igaza van.
1: Ezért mondtam, hogy Hügel és French Montana.
0: Sziasztok, lehet karácsonyi számokra is szavazni a Top 500-ban? Kérdezi a TikTokon Vox, vagy Rami. Abszolút lehet. Karácsony mindenhol, például Lotfi Begi, Rúzsa Magdi.
1: Ez egy jó tét. Abszolút. Szavazzatok.
0: Igen. Rá. Bármelyik dalra voksolhatok. Az elmúlt 20 év legnagyobb slágereit keressük. Rádió 1 Top 500, a 10 szavazataitok alapján hamarosan a Rádió 1-en. Begi, mostanában a bulikon milyen stílusban nyomod? Ez Patrik kérdezi.
1: Attól függ, hogy a buli melyik részén játszom. Hogyha az elején, akkor megpróbálok egy warm-up szettet játszani, hogyha főműsoridőben, akkor természetesen ehhez mértem főműsoridős, de ismert dalokat játszom, és hogyha a végén játszom, akkor előveszem én is a kalapácsot, és szeretek kalapálni. Erre azért nyáron volt jó pár szó példa, akár Szegeden, vagy Zamárdiba a Rádió 1 fesztiválon, és elképesztő hangulat volt. Főleg a Strandfesztiválon az utolsó nap, utolsó, Jauri előtt játszottam, az utolsó előtti slotban játszottam. Elképesztő energiákat mozgósított mindenki beleadott apait, anyait. Érezhető volt, hogy tudják, hogy lassan és biztosan véget ad a fesztivál.
0: Bizony, de jó volt veletek fesztiválozni. 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább, Begi?
1: A folytatásban érkezik a Defected kiadó koronázatlan királynője, ő nem más, mint Sam Divine és a Paradise. Itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban egészen 11 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: Na ilyenek nálunk a péntek esték. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show. Élőben mellettem Lotfi Begi a lemezjátszói mögött. Úristen, mennyi üzenetünk van. Nagyon jó vagytok, birsalmát vágok össze éppen Cefrének.
1: Hajrá, Begi! Az komoly lesz.
0: Igen.
1: Kerítés szaggató 2.
0: Igen, jó Cefrének. Hétvégétek
1: tehát,
0: lesz.
1: Nem is próbálja kicsit
0: szépíteni. Nem is másolj el, semmi.
1: Hanem Cefrének,
0: kész. Ennyi. Én szeretem, hogy ilyen őszinték vagytok. Köszi, Begi, hogy múltkor kiengedtél a Pozsonyi úton, írja a titokon Pityu.
1: Hát végre pozitív komment, mert hogy fel van mazicázva a kocsim, és nagyon sok olyan kommentet szoktam kapni, hogy üzenetet, hogy Jobbkezes utcáról nem hallottál? Nagyon örülnék neki, hogyha körforgalomból kifele menet indexelnél.
0: Kell neked jobbra ilyen kocsival járni.
1: Hát igen, megvannak a hátrányai a szponzor autónak, de nagyon szeretem, és végre kapok pozitív kommentet, úgyhogy köszönöm szépen. Pityu,
0: így van.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Sziasztok, az lenne a kérdésem Begitől, nyomja-e még a boxot?
1: Abszolút, megmutatnám.
0: Igen. Ez egy Fradis felső.
1: És mi van odaírva?
0: Ökölvívás! Hoppá! Ez a boxos felső. Abszolút, én nem is láttam ezt a feliratot rajta. Új, de jó. Szóval a válasz abszolút igen.
1: Igen, megmaradt nekem.
0: Tök jó.
1: Beszéljünk hosszabban róla? Vagy mondd el a telefonszámot.
0: Nem.
1: Beszélhetünk róla, hosszabb gondolod.
0: Hány kilót fogytál? Szerintem arra mindenki nagyon kíváncsi.
1: 25-nél járok. Az nagyon sok. Igen, az nagyon
0: komoly.
1: Az olyan, mintha megettem volna magamat negyedében.
0: Kemény.
1: 150-nel, most 80-nál járok, és nagyon jól érzem magam, és szeretnék menni tovább.
0: Tök jó. Hajrá, Begi, így tovább. Na, menjünk mi is tovább, hajrá.
1: Az előző órában már játszottam egy Swedish House Mafia notát, a folytatásban pedig érkezik Axwell szólóban, ezzel nem más, mint a Whatever Turns You On, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio-ban. Kicsit magasabb fokozatra kapcsoltunk, de én úgy látom, hallom, hogy ez
0: imádják.
1: A hallgatók kedvére van, úgyhogy csapjunk oda, itt a World is Mine Radio-ban.

0: best DJs in Hungary. Minden este 9-től a Rádió 1-en.
1: This is the World Is Mine Radio Show.
0: A lemezjátszóknál Lotfi Begi.
2: Hey, this is Ed Sheeran, and you're listening to Word Is Mine Radio Show.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat It, Lotfi Beggy kiszálló trackje, ez volt ma a World is Mine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en. Örültem, hogy legutóbb láttalak Beggy parkolni a Fradi meccs előtt. Én mosolyogtam annyira a parkolóban, holnap is hajrá Fradi, írja Dorka.
1: Hello Dorka, akkor holnap is találkozunk, mert hogy holnap is megyek, és egész valószínű, hogy parkolni is fogok, hiszen onnan fogok majd fellépésre menni, és pont azt számogatom, hogy lehet, hogy a meccs végéről el kell, hogy menjek. De jut is marad is, mert hogy Fradi meccs is lesz, és fellépés is lesz.
0: Na ezért kell több estémixet hallgatnom, nem csak a délutániakat üzeni Rami, abszolút így van. Olyan jó a műsor, hogy ezektől a zenéktől a Geri szűrt vize visszapiszkosodik. Írja valaki, nagyon jó dolog. TikTokerek, óriásiak voltatok ma, és maradjatok mindenféleképpen, itt van már Pulmex a házban. Abszolút maradunk, megyünk tovább élőben, Pulmex a lemezjátszóknál a következő egy órában. Nálad fellépések még a hétvégén?
1: Én holnap megyek Bölcskére, méghozzá a Lotfi Beggy & Friends formációval, úgyhogy elkísér majd Kolányi Zsuzsi és Nagy Adri, úgyhogy támogatnak, és nem csak támogatnak, hanem énekelni is fognak a színpadon, úgyhogy holnap este Bölcskén találkozunk.
0: De király, Beggy, jó bulit kívánok, és mi pedig folytatjuk jövő héten.
1: Köszönöm a figyelmet, szevasztok, szevasztok, találkozunk jövő héten.
0: És maradjatok, jön Pulmex élőben.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Radio Show starts now. 2 perc múlt este 11. Hello mindenkinek, itt vagyunk továbbra is, még mindig élőben. Begi olyat játszott, hogy innentől 333%-on lesztek Pulmax-el? Kérdezi valaki a TikTokon. Ez pontosan így van, szevasz Pulmax!
1: Hello Geri, sziasztok, köszöntök mindenkit. Óriási volt az elmúlt 2 óra, hallottam Begi mekkorát ment, úgyhogy ezt próbáljuk majd ugyanilyen lendülettel tovább vinni.
0: Így van, tartjuk a tempót, a hangulatot, tudtok minket nézni továbbra is a YouTube csatornánkon, az applikációnkban, valamint a Rádió 1 hivatalos TikTok csatornáján. Hát akkor jöjjön ez a következő 1 óra, hajrá!
1: Kezdésként egy igazi mai sláger, Alex Genji, Bumblebee itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban. World is Mine Radio Show.

0: show is yours on Radio 1. World is Mine Radio Show. The best DJs in Hungary.
1: Minden este 9-től.
0: A Rádió Egyen. This is the World is Mine Radio Show. Minden este 9-től.

0: Kösz, hogy ma is itt vagytok, és minket hallgatok, vagy minket néztek, mind a kettőt lehet. Nálatok a rádió egy szól is benne a First is Mine Radio Show élőben. Pulmex a lemezjátszóknál rengeteg az üzenet. 7 órája várok Pulmexre. Itt a TikTokon repül az idő. A rádió egyen üzeni Stiger, vagy Steiger. És tényleg így van, ő már itt volt délután 5-től, amikor elkezdett nálunk játszani a Mina.
1: Ez egészen elképesztő, és nagyon szépen köszönöm, hogy ennyire kitartó voltál, és hogy még engem is hallgatsz, ez nagyon-nagyon sokat jelent, és tényleg megtisztelőnek tartom.
0: Pulmex, mondták már, hogy nagyon hasonlít a Martin Garrixre? Kérdezi Rami. És tényleg?
1: Egyébként mondták már, képzeljétek el, többször is mondták, és nem tudom, hasonlítok.
0: Abszolút.
1: Most jövök Gerinek.
0: De szerintem az alkat, a haj, minden, teljesen. Ez főleg akkor jön ki, nektek van közös fotótok, nem is egy, ha ott vagytok egymás mellett, simán lehetnétek tesók. Tényleg.
1: Örülök, ha ezt mondod. Mert amúgy lehet, hogy a kedves Rádió 1-es hallgatók nem tudják, hogy ő az egyik legnagyobb példakép, sőt, ő az, aki inspirált az elejétől kezdve, úgyhogy a legnagyobb példaképem így zenileg, és ez egy tök jó érzés akkor, hogyha azt mondjátok, hogy hasonlítok rá. Egyébként tényleg van egy olyan fotónk 2018-ban, amin két ilyet, nagyon fiatalok vagyunk még, és tényleg hasonlítunk szerintem egymásra.
0: És továbbra is Pulmex az egyetlen magyar DJ, akit Martin Garrix követ az Instagramon. Lesz-e saját dal a közeljövőben?
1: Abszolút, képzeljétek el, hogy a héten kezdtünk el dolgozni egy, hát van egy nagyon tehetséges női énekes itt Magyarországon, aki szerintem nagyon underrated, az alul értékelt, tehát hogy sokkal ügyesebb annál, mint ahol most tart. Tehát már nagyon-nagyon hogy mert tehetséges, na ezt a szót kerestem, és képzeljétek el, van egy olyan zené, amit kiragott, és gondoltam, hogy abból abszolút szeretnék egy remixet csinálni, úgyhogy ez van tervben, hogy az jön először, és utána viszont van vele már egy közös ötlet is, úgyhogy lehet, hogy kettővel is bekezdünk majd az idejében még.
0: Egy SMS, Zsombi, írtam a TikTokon, de küldöm itt az SMS falon is, szavaztam rád ma is a DJ szavazáshoz. Üdvözletrik! Óriási
1: szépen!
0: Mindig, amikor Pulmex itt van, elkezdtek rá szavazni a Rádió egy DJ szavazáson, úgyhogy az még nincs is, még el sem indult. A Rádió egy DJ szavazáson továbbra is Pulmex vezet magabiztosan.
1: Így van. Egyébként pont hallottam délután, hogy a Jaminánál is volt erről szó, és mondta, hogy visszalép, viszont nem tudom, hogy hallgat-e minket, de üzenem neki, hogy én nem azt szeretném, hogy visszalépjen, hanem azt szeretném, hogy majd én megelőzöm őt.
0: Adja az ég,
1: hogy így majd így versengünk szépen. Jó, de tök jó, hogy így ezt már ilyen komolyan veszitek, úgyhogy várunk majd titeket, amikor elindul, nem tudom, hogy mikor lesz ez.
0: Én tudom, még nem mondhatom el, de hamarosan.
1: Jó,
0: úgyhogy nem sokára rádió egy DJ szavazás újra. Na, lendüljünk közben tovább.
1: Hozok még egy sajátot, ez a Szent Keszöl, egy 2003-as Tech House Classic. Nagyon-nagyon szereti, fogjátok, ha még nem hallottátok, ha meg igen, akkor hallgassátok újra szeretettel, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.
2: A lemezjátszóknál Pulmex! World is Mine Radio Show.

0: Pulmex a lemezjátszói mögött, mint mindig ilyenkor péntekenként egy órában 11 és éjfél között. Szevasz Pulmex még egyszer.
1: Hello Geri, sziasztok, köszöntöm a kedves Rádió 1-es hallgatókat, remélem nálatok is olyan jó hangulat, mint nálunk itt a stúdióban.
0: Abszolút, képzeljétek el, én most direkt nem pillantok oldalra, sőt még a szememet is letakarom. Pulmex rám karancsolt, hogy még csak véletlenül sem nézem a kijelzőket, hogy nehogy lássam, hogy milyen zene jön, mert meglepetés lesz nekem, bármi is, az nagyon köszönöm. Hú, de sok üzenetünk van, sziasztok, kenjétek neki, hat füstöl jön, hat mulasson a magyar itt külhomban, üdvözlettel a borsodi betyár. Utóirat, ha Kuki a legfranciább magyar, akkor én vagyok a legmagyarabb francia. Nagyon jó duma.
1: Jó, tényleg.
0: Sziasztok, ettől a hajókürt szintitől kicsit mindig matróznak érzem magam, írja ESB.
1: Hát végül is egy ilyen utazásra vittelek el titeket itt az elmúlt percekben, és a következő is ilyen lesz majd.
0: Geri, a mai adás valóban ingyenes, nem lesz semmiféle számla, amit majd a jövőben benyújtasz a mai hallgatóknak. Micsoda trió! Jamina, Begi és zenésként Pulmex, sőt aztán még jön a Stadium X. Fesztiválon is erős felhozatal, nem hogy rádióban üdvözlettel, Petya. Petya, mindig ilyenek nálunk a péntek esték, és ez tényleg egy nagyon-nagyon jó line-up. Fullos lett a Strandfest videó, pacsírta Pulmex, üdvözlettel Balázs.
1: Köszönöm szépen, így van, megjelent a Strandfesztiválos live mixem a YouTube csatornámon. Ott tudjátok elérni az Under Control feldolgozásomat is, illetve ugye ezt a mixet is, ami egy órás, a Gerivel nyomtuk. Szerintem tök jó lett, tök jó a képanyag, a képi világ, és zeneileg is tudtam hozni szerintem azt, amit szerettem volna, úgyhogy mindenképpen csekkoljátok le a YouTube csatornámon.
0: SMS és Viber számunk pedig 0620 3111, hát akkor jöjjön az a meglepi.
1: Na és kedves rádiós hallgatók, képzeljétek el, hogy egyébként én mindig is egy óriási World is My Radio-sos fan voltam, és még a mai napig vagyok is, és csomószor hallgatom itt a kedves kollégákat, és pont hallottam, hogy van egy ilyen challenge, hogy aki először karácsonyi dalt, az egy kis manit kap a Geritől, úgyhogy gondoltam, itt megtrolkodom október 9-én. És a gépbe lévültem, és kerestem egy olyan verziót, amit most le lehet együtt nyomni, lájtos, kicsit aprós, úgyhogy karácsonyi hangulatot varázsolunk nektek itt a rádióban, és akkor szerint remélem, hogy megnyertem a fogadást, Geri.
0: Figyelj, ha ez tényleg egy karácsonyi szám lesz, 20 000 forintot adok
1: jó,
0: neked.
1: Jó, figyeljetek akkor.

0: Itt a Rádió 1-es, a Word is Mine Radio Show élőben 23.40 van, október 9-en, nem őrültünk meg. Tettem egy hát könnyelmű kijelentést kedden a Rádió 1 Live Mixben, hogy annak a Rádió 1 DJ-nek, aki októberben először játszik valami karácsonyi számot, adok 20.000 forintot. Hát Pulmex nyerte.
1: Ez az.
0: Pulmex nyerte ezt a challenge-et.
1: Micsoda
0: úristen, challenge. Igen, felrobbant a TikTokunk. Valaki tudja, hánykor kezdődik a reszkesetek betörők ma?
1: A közös filmvezetés, ugye indítunk.
0: Úristen, mi minden van még? Úristen, most elképzelem, hogy kóma után felébredek a kórházban, és nem értek semmit a rádiót hallgatva, írja ESB.
1: Ez a
0: de
1: top.
0: Jók vagytok.
1: Hát, ez a top comment, de nagyon jókat igen. írtok. Szakadunk Edivel. Köszönjük szépen. Szerintem ez egy tök jó kis vicc volt. Nagyon. Kellenek ilyenek a mindennapokban, amikor nem minden olyan, amire számítunk, és ez egy kicsi varázs. Reméljük, hogy tudod adni nektek az estében.
0: Basszus, 8 órája hallgatom a Rádió 1-et, és már is karácsony van. Hol vagyok?
1: Ez is elmegy egy top commentnek, Jézusom, de jó.
0: Nem tudjátok, Kevin már elveszett, vagy meglett?
1: Lehet, itt a két év.
0: Ti lesztek a hívások, hogyha idén karácsonykor nem esik a hó. Úristen, de jók vagytok. Figyelj, nem tudom, a TikTokereknek ma adunk egy külön díjat.
1: Ja, abszolút, köszönjük szépen ezeket a kedves üzeneteket, és tényleg reméljük azt, hogy most nyilván több százezre, hanem millió hallgatok minket, és fel tudtuk dobni itt a péntek estéteket ezzel a kis prankkel, és hát igen, nyertem gyerekek, úgyhogy mostantól jöhet az, hogy Géri hova vigyen el engem kajálni.
0: Sziasztok, a Beiglim természetesen idén is szétrepett, boldog karácsony mindenkinek, írja ESB. Úristen, de jók vagytok. 0-23-111-111, ez az SMS és Viber szám. Na, menjünk tovább!
1: Na, és akkor pont egy ideális alkalom, hogy elhagyjuk ezt a karácsonyi vibe-ot, és visszatérünk a minőségi, nagyon-nagyon jó kis house zenékhez, és akkor az időbe is ugrunk vissza egy több mint 10 évet, 2014-re, ugyanis akkor született meg ez a fantasztikus Under Control, amit én most feldolgoztam, úgyhogy Rádió 1-esek, jön egy Pulmex verzió, Pulmex Under Control, Word is My Radio Show.

0: Hey, this is Lost Frequencies, and you're listening to The World Is Mine radio show on Radio 1.
1: World Is Mine radio show. Minden este 9-től a Rádió 1-en. Magyarország legjobb DJ-ivel.

0: Lehet, hogy a szeretet a lenyomata, vagy az átszűrődése egy magasabb dimenziónak, amit tudatosan nem érzékelünk. A szeretet tehát az egyetlen számunkra is érzékelhető dolog, ami átlép időn és téren. Pulmexel, ez régi hagyomány nálunk, hogyha ezzel a dallal zár, ugye az Interstellárból, a Csillagok között című filmből, akkor egy idézetet mindig elmondok ebből a filmből. Ú, de jó volt ez ma!
1: Örülök neki, igen. Ez egy megszokott dolog nálunk, viszont eddig csak a Leszó Interstellárból hoztam nektek verziót, és rendszeresen szoktam kutatni, hogy találok-e ilyenfajta különlegességet, és most találtam. Egyébként említettem itt a rádiós hallgatóknak, itt TikTok live-ban, hogy lehet egy kicsit erősebb volt itt a végére, de azért mindenképpen akartam egy olyan zenét hozni, amire emlékezni fogtok, hogy miért érdemes visszajönni jövő hétpénteket.
0: Így van. Jó volt ez, meg amúgy is péntek van, elmúlt már éjfél, de néhány üzenetet még engedjetek meg, mert felrobbant mindenünk, az SMS-ünk, a Viber falunk, a TikTok. Becsicsentettem a karácsonyi tojáslikőrből, írja ESB. Nagyon szeretem.
1: Ez az. Egészségetekre.
0: A Gerit a héten lekopasztják a World is My Radio Show DJ-i a karácsonyi dologgal, írja valaki. Nagyon jó.
1: Igen.
0: Ha valaki lemaradt volna, kedden tettem egy ígéretet, vagy egy kijelentést, hogy annak a Rádió egy DJ-nek, aki októberben legelőször lejátszik egy karácsonyi bármilyen remixet, annak adok 20 000 forintot, Pulmex nyerte ezt a fogadást. Alapból a hátam közepére se kívánom a karácsonyi számokat, de ez a Last Christmas remix nagyon jó volt, írja Kinga.
1: Jaj, köszönöm szépen. Így van, szerintem ez egy tök fán volt, ahogy említettem nektek korábban is, és remélem mindenkinek átjött ez a vicc, mert hát gyerekek, nyertük 20 000-et, nem?
0: Így van, így van. Cashben adjam, vagy elkajáljuk, vagy eligyuk, ahogy
1: elkajáljuk.
0: Vagy küldjem Revoluton, vagy...
1: Az is. Nem, elkajáljuk, hogy elisszuk okay. Valamelyik.
0: Geri, több karácsonyi sweepert kérünk, és süssül legközelebb a vendégem egy juti falatra, írja Rick. Akkor Rick, csak a te kedved, ez a kedvenc karácsonyi sweeperem. Jó, csak Rick a te kedved, ezt figyeljetek. Go. Tök jó, hogy kezdődik.
2: Boldog karácsonyt! Boldog karácsonyt! Ez a World is My Radio Show a Rádió 1-en.
0: Na ezért a Last Christmas remixért megy egy szavazat Pulmexre a DJ szavazáson.
1: Na, akkor várj meg én! Köszönöm szépen! Nagyon örülök neki, hogy beszéltek a poént.
0: Végre péntek, végre Pulmex. Nagyon vártuk az estét itt a Scrap táborban. 35 nő hallgat titeket, nagyon jó zenét nyomtok, imádunk titeket, írja valaki. És két szép koktélt melléketek. Mi ez a Scrap tábor?
1: Nem tudom, így kérdezted, hogy ez valami alkoholista tábor, tehát látod, itt nagyon szép a...
0: Szép
1: alkoholtisztek, de nem tudom, hogy viccet félretéve, ez egy ilyen kreatív alkotói tábor, ahol egybe kötik ilyen kis kikapcsolódásra. Tehát kreatívoskodnak a 35 női személy, köztük nagyon sok ismerősöm is, elvileg hallgatnak is, úgyhogy akkor alkotást és amúgy egészségetekre itt éjfélkor, tehát jól néz ki ez a két koktél, vagy nem tudom mi.
0: Tök jó 35 nővel együtt lenni. De jó, bárhol vagytok, bármit csináltok, bármi ez a Scrap tábor, izgisen hangzik.
1: Jó kis tudsz.
0: Érezzétek nagyon jól magatokat. Pulmex, mikor leszel újra 2 órában? Kérdezi Csaba. Én tudom.
1: Én is tudom, megmondhatom?
0: Meg.
1: November 6-án.
0: Így van, az egy szép pénteki nap lesz. Ezt már jó előre beírtuk. Van még kb. 1000-nyi üzenet, de soha nem mennénk haza, hogyha ezeket mind beolvasnánk. Menjetek a fenébe, muszáj így megrikatni éjfél előtt 2 perccel, kérdezi valaki, bocs.
1: Bocs, igen, ezzel gondolkoztam.
0: Ne haragudjatok.
1: Hogy itt a Limit a Lost Frequencies után lehet kicsit erős, ez is akkor, aki már majdnem bealudtam, mixre azt felkeltettem, de erről van szó. Én itt az 1 órában próbáltam mindent hozni nektek, remélem átjött ez az energia, és találkozunk jövő hét pénteken is majd, szerintem.
0: Vagy hát
1: biztosan.
0: Így van, le a kalap, zseni volt ez az elmúlt 1 óra, jövő héten folyt kör.
1: Így van, akkor is találkozunk, és kellemes szép hétvégét nektek. Kiránduljatok, töltsétek a családotokkal ezt a gyönyörű kis szabadidőt, és akkor találkozunk a jövő hét pénteken.
0: Így van, és maradjatok, jön a Stadium X.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
5: Végy egy nagy levegőt.
2: Indulunk!
5: Are you ready?
2: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
6: World is Mine Radio Show.

0: Hello Magyarország, hello Rádió 1, sziasztok! Szép jó estét mindenkinek, ez az X-Air, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között. Az én nevem Dave,
1: én pedig Sully,
0: és mi vagyunk a Stadium X.
1: A heti műsort egy új megjelenéssel kezdjük, ami nem más, mint The Anahittal közös dalunk, a Dangerous Cuisine. Utána West End-től következik a Feels Better, majd Eva Lauren és Martával megyünk tovább, ez lesz a Kickback. Ez az X-Air velünk, a Stadium X-el.

még mindig minket, vagyis a Stadium X-et hallgatjátok, ez pedig az X-Hour. Egy saját dalunkat pörgettük az előbb, ez volt a Vibe Right. Most pedig megyünk tovább a jobb zenékkel. És érkezik Sidepiece újdonsága, a Can I Ride, majd Björk és Mentummal folytatjuk. És a

ismét egy saját felvételt pörgött az előtt Puro címmel, most pedig Max Tyler és Greg Joe-val folytatjuk, és érkezik az Old School Flavor, majd Deadmau5 klasszikusával, a Not Exactly-vel megyünk tovább egy új Rinza remixben. Ez Zack Sauer velünk a Stadium Exile.

saját felvételt pörgették az előbb Automatic címmel, most pedig Broken Hill-lel folytatjuk, és jön a Zero Tolerance, majd Don't Blink-tól szól a Left to Right, ezzel szer velünk a Stadium X-el.

Ismét a saját felvétel pörgött az előbb Vibration címmel. Most pedig Cascade és Lighton Giordanitól pörgetjük a Meet Again-t. Utána pedig ismét egy saját dal fog szólni, amit B. Jones-szal és Sam Martinnal készítettünk közösen. A dal címe pedig Last Applause. Majd a műsort Axel újdonságával zárjuk, és a Whatever Turns On fog szólni. Ez az Exile velünk, a Stadium Exile.

0: Is My Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most... Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi,

0: subliminal. Show me what you want.
1: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, éjszaka is, Extent és a Don't Leave a folytatásban, és hát én is mindenkit arra biztatok, Rádió egyesek, senkit ne tekergessen sehova, mert az igazi mai slágerek az éjszakai műszakban is szólnak bizony, a legmenőbb DJ-k, producerek, arénákat megtöltő szuper csapatok, énekesek, énekesnők, DJ-k, azt hiszem, hogy senkit nem hagytam ki a listáról. Most Extentet hozom, az egykori román fiú csapat alapítóját, Misha Millerrel, ez a Don't Leave a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Robin Schulz például a német Star DJ, aki a világ legnagyobb elektronikus zenei fesztiváljainak nagy színpadain már mint turnézó, Tomorrowland, Parukaville, a Pacsa Ibiza, ott egyébként épp a héten lépett fel utoljára ebben a szezonban, ott is rezidenskedett. Ez a Barbzal közös Better Times.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Regálili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
1: Ez a Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Megvannak azok a sztorik, amikor valaki befut, nagyon híres lesz, aztán előkerülnek a múltjából ilyen kis anekdoták, hogy nem tartották elég tehetségesnek. Hát például a Dua Lipát nem tartották elég szépnek, hogy modellkedjen. Meg nem vették be a suli kórusba, mert hogy nem elég jó hangja. És akit most hozok, Shakira, vele is valami hasonló történt, azt mondták, hogy túlságosan kecske-szerű hangja. Ezt mondta neki a kórusvezető. Bizony, Shakira Isabel Mebalak Ripoll,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi